This is the great secret of life.

are made of sound. And sound remembers. And when you move,

Ha még maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu

ha most elindulok, aztán balra fordulok. Egy kis útig, titkos útig, lábujjegyet írtok. Egyik oldalt házak háta, fal a másik oldalon, és a lombok szakála átömlik a kőfalon. Nem jár erre senki, senki, csak talán a nem tudom ki. Az is akkor, hogyha kell, kézenfogóan senkivel. Messze innen utca lárma, messze dong a kis vasút. Így bujik a psz-psz, így lapul a psz-psz, titkos út. Amíg kicsi voltam, mindenki megcsodálta, hogy megint nem jött.

Wagner. Nemes Nagy Ágnes, a titkos út. Úgy, ha most elindulok, aztán balra fordulok. Egy kis útig, titkos útig, Lábújhegyen eljutok. Egyik oldalt házak háta, fal a másik oldalon. És a lombok zöld szakála, átomlik a kőfalon. Nem jár erre senki, senki, csak talán, ha nem tudom ki, az is akkor, hogyha kell, kézen fogva, senkivel. Messze innen utca lárma, messze dong a kis vasút, így bújik a, így lapul a,

0: Nemes meg Ágnes, nyári rajz. Hogy mit láttam? Elmondhatom. De jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod, te is velem. Csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út felén futó. Ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú itt lógófülű, hasát veri a nyári fű. Ez itt virág, ezer-ezer, ez a sötét gyalogszeder. Ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés. Ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó, ez volt a ház, ez volt a tó.
1: Vörös Sándor, Csizibini.

szürke bőrcse, de járomos hajthatatlan, unalmas e barnakatlan. Ne féljetek, visszatérek, s folytatom a bölcsességet. Alig indul gyorsan úszva, szembe perdül egy medúza. Jaj nekem, szól, síralom, elveszett a kalapom, így a fejem alaktalan, nem élhetek kalaptalan. Szól járomos, gyere most, ismerd meg hát járomost, vándorútra menjünk együtt, kalapodat megkeressük. Mennek is a partoldalon, jön a szivacs lakodalom. Az iszabban, mintha másznék, arra szól a büszke násznék. Szól járomos, hely, nász nagyobb, egy kalapot nem láttatok? Örömapa szól kevélyen, ki beszél így ünnepélyen? Mit nekünk egy régi kalpag, ne zavard a lakodalmat. A két vándor elhúzódik, eljutnak a vízipókig. Gondolkodik vízipók, nem vállalok rizikót, de ebédre hozatok, ha akarod moszatot. Újra mennek, mendegélnek, egy korálszigethez élnek. Rájuk se néz kis korál, üldögél és sírdogál, mert keresztül ugorta a tengeri ugorka. Fáradtak a vándorok, mind a kettő tántorog. Minket senki meg se hallgat, sose lesz meg az a kalpag. Új kedre kihangulna, Oszkártán az angolna. Jön is Oszkár kanyarogva, hónálas csomagocska, fölle táncol, locsog, szecseg. Elmondok egy történetet, nemrég történt épp a minap, vörös tenger szín alatt, Tamás, ez a kóbor alga, uszonyt lopott, s eloldalga. Talált egy szép kalapot, gyorsan beletolatott, s ráírva, hogy Tamásnak, berendezte lakásnak. Szól medúza, drága Oszkár, szörnyű izgalomba hoztál. Oszkár mondja, csak nyugodtan, kalapodat visszaloptam, kibontom a csomagot, benne van a kalapod. Jutalmat nem koldulok, járomoshoz fordulok. Tőle kérdem, lehet-e, rága vágyak serege, ön a híres remete, tanítványul vehet-e. Járomosunk eltűnődik, lóg a feje szinte földig. Jó, jó, mondja, még nem láttam így nagy elmét angolnában. Legyen meg a jutalmad, tanítványá fogadlak. Medúzától elbúcsúznak, szépen csendben hazaúsznak. Hosszan hallják messze még a medúza énekét. A kalapom, lekötözöm, bebogozom. De jó, de szép, de nagyszerű, már nem vagyok tojásfejű.

tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zúzmarások, mozdíthatatlan függönyök. Meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög, és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. És a folyót a fák mögött, vadkacsa néma szárnyait, s a vakfehér kék éjszakát, amelyben csuklyás tárgyak állnak. Meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit. Hadjelvény. Mint iszap, gyönge hegybelébe málló,

mely önmagától főve körbe fortyog, mint visszaforgatott nagy húsdaráló, mely befelé nyel minden tömör kortyot, így szívja, őrli, elmém a világot. Hasonlatokban őrli, roncsot ér, s az elme rész helyett egészre hágott, s a rész ölén katlamba hull a tér. Dult katlan, tört anyag, micsoda mérték képes kiszűrni pontos csapadékod? Mi tükör lát folyékony síma ércként, hűlő szerelmek, Isten, étel, észok, mint létszeme, ezer tükör a bőröm, a viszonyulás prizmás kínja köt, s nem törhetem szét, mert e kín az őröm, a sík halál s kerek téboly között. A 40 000 kilométeres föld agyam csigáján gördül egyre beljebb. Micsoda állam ad védeni testtől? Micsoda orvos? Mely igénye ment meg? Csontom feszül. A szörny vajúdik ekként. Mégsem szülés ez harc lényem falán, de hullva is, akár a hadijelvényt, magasra tartom széttört koponyán. A reményhez. Nyár van, tán nem kell így szorongani. A keserűt majd egyszer kiokátjuk. Így keserűt nincs mód kimondani, hisz keskenyebb a torkunk, mint az ágyú. De mégis élünk. Így 35 évre nincs több előttünk, arra kés a lét, hogy belevágjunk egyszer már. Mi végre születtünk, és ha meghalunk, mitép? Nem kevesebbre kényszerít az undor. Sejem szabadra vágtunk délután, és estére már mohonzárt fogunktól csikorgott minden hajókarpán. Vagy teleszik szivacsként nyúlva resten, míg álomra vagy elnök sinít, tapasztattuk a kielégületlen önérzet meddő kínjait. Rohadt ereszként csordulunk a bűntől, de mégis élünk, védjük tán a házat, de mégis élünk, szűkülő szemünktől képet kívántalálnak messzi százat. A filológus méri majd le részünk, kezével együtt sarjad már a kés, s a mozdulat talán, hogy szembenéztünk, a feltámadás vagy a feledés. Igazság! Hová nyújtózunk e szóval? Ropogtatjuk, mint izmot ifjú csont, s a jövendő a magáért valóval egy mozdulatban ívben összefont a mozdulat, hisz így vált egyenesre hajdan az ősi visszintes gerinc. A mozdulat rántotta feszesebbre az ereket, s az ifjú szív kering, az ifjú szív, igen, az ifjú szív, a szellem első fontos lobbanása, mikor majd rezdül a csigolya ív, s mi is rezgünk új kocsonyákba ásva, s a szó egy cseppel túlcsordul a vágyon, s a nyelv, mint lángnyelv, feszem, csistereg, s megszületünk. Megszületik a szájon örökségünk, reményünk, ismeret. A szabadsághoz. Te székes egyház, csupa ámulás, sok fodros angyal, szép tekintetű. Innen alulról talpuk óriás, a fejük pedig keskeny, mint a tű. S a kupolán fent széttáruló díszlet, nagy oszlopok közt festett égtüzel. Mit ér nekem, ha vagy, és mégse hiszlek? S mit ér, ha hiszlek, és nem létezel? Maradék Isten, vágyat fellehurcolt, már unlak, kergén érted nem futok. Néhány barátom éhen halt a múltkor, mondom, mivel úgy látszik, nem tudod. Milyen szalmába haraptak utolsót, micsoda szájak, milyen koponyán.
adhattál volna tán egy bögre borsót, tehettél volna pár apróbb csodát. A szájukat szeretném újra látni, s langyos állukat, amely szétrepett, s Rómába vágyom kerteket csodálni, és enni sűrű, finom étkeket. Adj banánt, húst, légy a világnak tőgye, add Nápolyt éjjel, Svájcot délelőtt. Te, minden vágyam hazug szeretője, adj rét felett vibráló levegőt, adj léghajót, hitet, mennyei képet, törd át a törvényt, add ide magad, hogy ne egyenek annyit az üzérek, s hogy a halottak feltámadjanak. Egy bazsarózsa áll az asztalon. Szépsége tömör, mint egy ékszeré. Gyönyörű szirma sűrűn, gazdagon fodorodik a vázán kétfelé. Ha volna bennem valami imádat, elébe hullnék csukló térdemen, csak is reátűzd győztes glóriádat, mert szép, mert él, és mert lélektelen. Mihály Falvi kaland. Részlet egy töredékben maradt elbeszélő költeményből. 1944. A fűzfa ágy, szalmával tömött bárka, Danila fonta, csöndesen zizeg. Napraforgó az asztalon pohárban, 6 könyv, lavor és fülledő meleg. Katonaszagú zobbonyod ledobtad. Ne gyújts világot, nézd inkább a holdat. Érembe metszi fiatal fejed. S az ezüst érem felirata, ifjú a dráva mellett 44 nyarán. 3 hónapos házas, vékony arcú, borbékeze rég nem járt a haján. S a fiatalság olyan gyönge rajta, mint gyönge száron ritka rózsafajta, katona. Méláz, tájon, szón, hazán. Csodálkozol, ilyen kis pillanat, régi pénzt, ha kiásod a földből, hogy megmaradt ezernyi év alatt, miközben már az iszonyat csörömpölt. Kár volna mégis meg nem fényesítni, nekünk hiába mégis ez jutott ki, az ifjúságból és a szerelemből. Szobánkba lassan vándorol a hold, az asztal mögé lép-lép hosszú lába, a halk beszéd, halk lélegzésbe folyt, emelkedik és lappad zumbogása. Felfeljadunk. Itt vagy? Itt vagyok. Kint ragyognak a roppant csillagok, csak fülelünk a csöndes éjszakába. Július. Fény, fény, napfoltok, illatozó színek, szívem helyén, ahogy szokás, virág. Még most az egyszer. Mindent megbocsátok, de ezután már javulj meg, világ. Jegyzetek a félelemről. Mit bánom én, süvölt fecseg? Mégsem ölhet meg engemet. Ha rángok is a félelemtől, életem akkor sem ezen dől. Ha meghalok, sem függök tőletek. De hát a kín, a testi kín, a csontszilánk, ki természettől távozott, az is nyűszített, zokogott, s vérátömlesztést tarkította, foltos karját felém nyitotta. Mindegy hát, mindegy. Magára vállal pálykó kínhalált, elhessegetni a halállal.
Egy költőhöz. Kortársam. Ő halt meg, nem én. Dobruknál elesett szegény. Angol volt. Nekünk más nevek jelzik, hol hultak a fejek, s törtek szét, mint érett diók, e hordozható rádiók, s az Eiffelnél jobban elosztott egyensúlyú szép gerinc oszlop, hol szakadt földre csikorogva. Úgy gondolok ifjúkorodra, mint aggastyán, ki összevéti, hogy mi az új, s az 50 évi, agya, szíve, bealkonyul. De a szeretet bonyolul. Otthon. Mint egy folyó nyugszom az ágyban, vászon völgyeken, halmokon. Testből idővé válva lassan, a napból éjbe így utrom. És éjszaka elcsöndesedve, partjaimról magasba röppen, ködöt kavarva egy madár, és némán szóvályog fölöttem. Zárd be az ajtót, míg lehet. Hadd kocsodjék a zár a szélre. Szorong a csönd, szorong, remeg, a hang mikor hasítja széllyel. Dobog a fa, valaki jár, de tartam ész, még nem szakad. Szorong a csönd, koccan a zár, dobog a padló. Tartsd magad. A Krisztinában. Hányszor ültem így templomok alatt, sárga falukat sütötte a nap. Kövér tornyok úgy nyúlt a kékbe, mint kővel rajzolt gyermekkori kék, s fény lett, összehúzott szemembe érve a déli, nyári, sárga kék. Azóta láttam tengerek felett, az oszlopokon hogyan verdesett, hogy dobogott a vonalakba zárva a márvány görbe erein a sárga, s micsoda távol tükrözött a kék az oszlopok között. Volt már, hogy a kék megsötétedett, mint óriás tó, ibolya színű lett. Egy vékony fiú szobra állt a térben, az ibolya szín előtt hófehéren, s oly élesen, mint a sötétedő élet előtt a múlt idő. Itt ez a sárga szín narancs, s ez kellett még, egy raj galamb csap föl, mint egy szita alól egyszerre a templomfalon, s megborzolják a nagy, avitt, csapott tető vonalait. Szorong a szív, s benne szorong a nyári fény, a sok torony, ibolya szín, a messze vékony szoborszín, az omladékon, az oszlopok, a kupolák, szorong a szívben a világ. Galamb, galamb, röpítsd fel hát a képet, a sárga mögött lengesd meg a kéket, hogy megmaradjon mozdulatlan egy szárnycsapásnyi mozdulatban. Balaton. Karton fürdőruha maradvány őrzi rajta a századot, de gyönge melle, mint a hablány melle a sás közt úgy ragyog. Sötét fejét a torsba fúrta, mozdulatlan nyakát szelíden körülhullámozzák a kurta fürtök. Moszadba ér a karja széle, aféle Oféliát vélnél a vízben. Jő a fiú, gázol, kutat. Két barna combján szőke, göndör pihék remegnek, hajlanak a szembevágó vízözöntől. Ki hinné, hogy a Balaton színe alatt, színe felett halottak, roncsok, repülők, alapító oklevelek. Mocsári tó,
Mint nátszukor csorog belé a hold, elforta már a fél levét, míg délibb napja volt, csak ősszel látni, ha higul, s felszáll a gőz a dombhegyéig, hogy ott szelídebb istenek, kecskecsecsű szöllelye érik. A kisebb tó a fok mögött, a nagy vízhajdan erre járt, levendula mezők között, látni a geológiát. Hegyet gyűr, szétszakít, húmuszt morzsol hamuból, s iszonyatos lábujjai kiállnak a saruból. Milyen meleg a deszka. Szinte füstöl a fényben, amint ráfröccsen a hab. Szalmakalapot vedd le a fejedről, s takard el vele arcodat. Füled alatt a palló, mint a dob. Halkan dobol a víz a dobban. Fogják a hangját sűrű nádasok. Hallani, hogy a deszka roppan. Aludj, halász. Épp 3 óra. Krisztus halála perce ez. Észrevétlen suhint a tóra a nap, s egy napot elfelez. Se hold, se út. Fönt jár a szem, bolyong a csillagsűrűben. Lent egy kőpárkányt látni még, mintha foszfortól fél lenné. S ütődvén a hegy kebeléhez, a kéz egy szöllőfürtöt érez. Hogy nem budjan szét ez az ég? Hogy bírja önnön gyönyörét, iszonyatát, az éj delel, hogy vége lesz, hogy bírja el. A részvörös a szürke, egymásba furta tőrét, tusakodik az alkó, reszket a tág levegőjét, nem mozdul mégse, reszket, rezeg a kétszínű messze, állja a hab, hogy felszökik, a messző szélvész harcni. Állja a víz a szél marását, tusakodik az alkona, holtalan élesz, meg ne lássák, takard el vele arcodat. Halott a lány, hogy meg ne lássák, a torzsba bújt elernyedőben, de szűk a víz, emeli hátát, mert mélye nincs, csupán időben. Mocsári tó, iszapja fű, forró deszkán mutatja füstjét. Takard el arcod, mindenütt, a rémület s a gyönyörűség, keblek, szöllőfürt, hableány, suhint a nap, hasad a karton, iszonyatos lábúj nyomán, kecskecsecs az északi parton, csillagsűrűbe csal az éjjel, kibírja el, hogy vége lesz. Meg ne lássák, a hold se kél fel, Krisztus halála perce ez. Mesterségemhez. Mesterségem, te gyönyör, ki elhiteted, fontos élnem. Erkölcs és rémület között egyszerre fényben, s vaksötétben, mint egy villámszaggatta tájsziklán, ahol álhatatlan roppant felhő, nagy gomolyos agyvelők tüze összecsap, s a tűzzel csíkos levegőben szülik a szüntelen csapát. Sejtkorom óta ismerős, végtelen, Buda ostromát, hol minden vibrál és veszendő, hol minden fércet, foszladó, hol rojtosodik már a szív, s egyetlen szálon függ a szó, amely a földből égbe sistergő döngés ütemét ingázza folyton, összevétve önrángását, s a fellegét, erkölcs és rémület között, vagy erkölcstelen rémület között. Mesterségem, mégis te vagy, mi méred, ami mérhetetlen. Ha rángva is, de óraként, mely képzelt ütemet rovátkol az egy időn,
mégis a fény elválasztja az éjszakától. A gejzír indult. Előbb a sók. Újra kivált a kristály, ha letörte. Indult. Egy teljes égitest jégtalpa nyomta be a földbe. Akkor az üregek, aránytalan súlyok alatt húzódva, keskeny testével lassan préselődött, kínná gyűrődött kőzetekben, és váratlan egy szakadékos barlangi visszhang, és utána megint a roppant köves agyvelő fekete csigaháza közökbe és rögökbe vásva forrósuló csavarmenettel már füstölögve, amíg egyszer, akkor kivágott. És ott maradt. Egy hosszú, függőleges pillanat, gőzölgő jégmezőkbe tűzve. Maga az ugrás, testtelen, víznemű izmok színezüstje kinyúlva képtelen, aztán lehúzott. A szökkenés behúzódott a testbe, a föld füstölgő, sós öbleibe. S meg-megrándult az akna odba, amint hördülve, távolodva, még visszadobban vadállat szíve. Szobrokat vittem. Szobrokat vittem a hajón, hatalmas arcuk névtelen. Szobrokat vittem a hajón, hogy álljanak a szigeten. Az orsa fülporca között 90 fokos volt a szög, különben rajtuk semmi jel. Szobrokat vittem a hajón, és így süllyedtem el. Között. A levegő nagy ruhaujjai. A levegő, amin szilárdan támaszkodik madár s madártan, az érvek foszló szélein a szárny, egy percnyi ég beláthatatlan következményű lombjai, az élő pára fái felkanyarodva, akár a vágy a fenti lomba, percenként 20-szor lélegezni az úzmarás, nagy angyalokkal. És lent a súly. A síkon rökhegyek nagy, mozdulatlan zökkenései, amint feküsznek, térden állnak az ormok és a sziklahátak, a földtan szobrai. A völgy egy percnyi figyelemlazulás. Aztán megint a tömbök és a formák, meszes csonttól körvonalig, kővé gyűrődött azonosság. Az ég és a föld között. A sziklák roppanásai. Amint a nap átlátszó ércei, már-már magukba fémmé a követ. Ha állat járja, körme füstölög, s köröznek fent a sziklafal fölött az égő paták füstszalagjai. Aztán az éj a sivatagban, az éj, amint kioltja, s kőmi volt a magváig ér, fagypont alatti éj, s amint hasadnak és szakadnak a porcok, forgók, kőlapok, amint feszítik véghetetlen, széthasgató önkívületben, a fehér s a fekete mindennapos, néma villámcsapásai a nap s az éj között. A szaggatások, hasgatások, a víziók, a vízhiányok, a tagolatlan feltámadások, a függőlegesek tűrhetetlen feszültségei fent és lent között. Éghajlatok, feltételek között. Kő, tanknyomok.
egy sáv fekete náda puszta szélen, két sorba írva, tóban, égen, két sötét tábla jelrendszerei, csillagok ékezetei, az ég s az ég között.

Amint lassan felült, balvállatájt, egy teljes élet minden izma fájt. Halála úgy letépve, mint a géz, mert feltámadni épp olyan nehéz. Egnáton. Ez a ciklus a Krisztus előtti 14. században élt nagy fáraóhoz szól, az első egyistenhit megalapítójához, a filozófushoz, a trónon űrő rázadóhoz. Eknáton jegyzeteiből. Valamit mégis kéne tennem, valamit a gyötrelem ellen. Egy istent kellene csinálnom, ki üljön fent és látva lásson. A vágy már nem elég, nekem betonból kell az én. Hát légy vállamra, Istenem, én fölsegítlek. Trónra bukva, támaszkodj majd néhány kerubra. És fölruházlak én, ne félj, ne lásson mesztelen az éj. A szenvedést kapcsold nyakadra, mintha kerek vércsik fakadna, s az legyen langyos köpenyed. Szerettem növényeidet. Helyezd el ékszeres szívedben, hogy igazságra törekedtem. Ennyi elég is. Mondd ki, jó itt. És tedd hatalmas funkcióid. Csak ülj és nézz örökkön át. Már nem halaszthatlak tovább. Eknáton éjszakája. Mikor lement a térre, már a sátrak a lampionok fényében áztak, gyertyák üvegek nyakában álltak, nyári halottak napja fény, és deszkapolcon porosan a rózsaszínű kreppapír babák. Oldalt tetováltak domblei, dinnyék olajzöld bőrén forradásos, kötőtűvel kipontozott szívek. Fent fényreklámok hullámzó haja, forró szél, némi szalma. Sötét volt az az éjszaka. Ment, ahogy körbezárta jelenlétének álruhája, ment mozdulatlan, egy magas vasút futott fölötte. Tisztítsd meg az arcod, két tenyered öblébe hajtod, tenyéröbölnyi vízre hajtod, haránt csíkolt az akarat, itasd meg, mint egy madarat, itasd meg, mint egy állatot. Mosd, mosd az arcod, és a nap, melynek minden sugara végén apró keze van, majd a nap kezével az arcod. Éjszaka. Vásznai súlyosodva fűtek be a fények közé, a pultok közé, melyek sejemcukor mód, és úgy csillogtak, mint a hernyók, gyertyák fulladozása, szélruham. A régi kertben. A kertben volt a százezernyi, az ostyafényű ég alatt. A másik arcot kell lenyelni, s a zöld virág, a bocca ág, amelyre Júdás felköti magát, s egy csillag némi zöldje fönt. A kertben volt a mérhetetlen, bár volnál oly kicsiny szerelmem, mint egy isten az ostyát. És jöttek már a tankok. Fémhullám hegyek elől futott az utca kőmederben, futottak a puha testek fém és kő között, egy-egy léggömböt húzva még magukkal, dőlt bódék vászon csattogásait, hídkarfák locsanásait, távol hamut és üvegpermetet, s a hang közöttben azt, ami fújt felettük, azt, ami fújt fent, fent, a teljes égi test fölött.
egy melvéden vetette át magát a többivel együtt. Együtt meredeken gurultak, darabosan zökkenve hultak. Fent puska sorozatok még ők egymáson át, mint egy hegyomlás. Köd volt, amikor újra látni kezdte. A vízparton feküdt. A nád. Mellette másik test is az iszapban, oly hűvösen nyújtózva, oly hanya, mintha külön hó hullott volna rád. Fölkelt mellőle. Egyetlen mozdulattal emelkedett föl, mint a füst, mellőle vagy belőle fölkelt, s oly áttetsző volt, amikor feküdt. Fölkelt, feküdt, egyetlen mozdulattal. És vitte akkor is, mikor elindult. Homályosan a testet vitte még. Elnyúlt ködök vízszintesében ment, jobb kezével tartva bal kezét. Amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam. Keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem. A csak jó, hogy a csak jó se hal, se hús. Én nem vagyok Manicheus. Az örök üdvösséget én nem unnám. Eknáton az égben. Ott minden épp olyan. A bánya. Talpig hasadt hegyoldal. Eszközök. Amint tapintja a mészkőfalat, bizonytalan a pirkadat. Mintha belülről hajnalodna a sziklák vékony oldalán, s oly áttetsző a kő, a vas, mint egy végső kudarc után. Ott az erdő. Darabokban jár a köd. Ötújjasan, mint elhagyott kezek, vagy fölnyúlnak függőlegesre, már-már uszályos mozdulat, s jelentésükig el nem érve, halványan folynak a földre, ahogy vonulnak. Ahogy kinőnek és ledőlnek ezek a felhős, hosszú törzsek, egy másik erdő jár a fák közt, s egy másik lombot hömpölyögte. Ott alagút a fák alatt. Sötét füvek, kavics, keskeny vágányú simpár virradatban. Ott már a nap, jön gőzölögve, oldalt hasít be a ködökbe, jön, jön a néma robogás, fölszikrázik a fű alatti fém, szikrázik a reggel, míg egy bokorfal váratlan szökik fel, mert véget ér a sín a fű alatt. És aztán néhány talpfa csak, mint néhány zökkenő lépés előre, a tisztáson megáll a nap. Ott délelőtt, ott nagy növények, ott nem mozdul a nagy kamilla rét. Közötte néhány vasdarab, fölötte lépes sűrűség, fehér küllős növénynapokkal hullámtalan tejút és semmi szél. Mindig, örökre, dél. A tárgyak. Fent, fent a tömbök. Déli fényben állnak. Az én szívemben boldogok. A tárgyak. A tárgy fölött, mert fény van minden tárgy fölött, a fák ragyognak, mint a sarkkörök,
s jönnek sorban, derengő végtelen, fénysapkában 92 elem, mind homlokán hordozva mását. Hiszem a test feltámadását. Térjünk vissza Budára, egy tölgyfához. Éjszakai tölgyfa. Éjszaka történt, hogy a járókelő valami zajt hallott és visszafordult. Egy tölgyfa jött mögötte. Megállt, bevágta. Úgy jött ez a tölgy, ahogy gyökereit frissen kihúzta, s még földes hosszú kígyólábakon hullámzott az aszfaltos útra, mint egy idomtalan sellő igyekezett. Túlságosan széles feje súrolta a néma boltredőnyöket, mikor előtte a járókelő, a lámpaoszlopnak mindjárt nekidőlt, aztán haját széthárította. A haj mögül egy tölgyfa arca nézett. Nagy, muhos arc. Talán. Vagy másmilyen. Érezte akkor a járókelő saját körvonalait lazulni, ködúszta be folyékony partjait, mint aki hirtelen erdei tóvá sötétül, mert egy ilyen arcot tükrözhetett. És lélegeztek mind a ketten. Néhány madárfészek a tölgy hajában, bennük alvó madár, mint egy gondatlanul ott feledetten. Mert sürgető volt. Oly sürgetően álltott mozdulatlan, mint egy híj tölgy alakban, amely elfáradt, megfejtetlenül. Hajfüggönyét visszaengedte már, megfordult. Indult. Furcsa lába. Vitte fészkeit, madarait, s a járókelő szilárduló szeme előtt fénnyel szórta a neonlámpasor. Már várta az elhagyott gödör, amelybe visszaforrt. De nézni. De nézni, nézni, mondta. Mihelyt enged a füstükön, a résű szünetben. A füst, a sav, a lúg, a támadások közti percben. Nézni tudod, mint egy formabontó asztal. Egyszerre látni lapját és profilját. És tenni, tenni tudod. Én szüntelenül cselekszem. Történelmet, biológiát cselekszik a testem. És elmélkedni, tudod, nekem a fejem oly furcsa, oly befejezhetetlen. A gömbformát nem is tudom én, miért szerettem. Szemgolyót, koponyát, földgolyót, eféle határót végthetetlen. De téped gömbök ezek, kókuszdiók, csapzott rostok halandósága hajával körbeszegettem. És nézni fentről, lentről, mindenféle szögekben, körül tapogatni a tárgyat néhány szememmel, kivésni vélük a kontúr, mosni, ledönteni, még nyílnak, húnyódnak, nyílnak, nem egyenletes hullámverésben. S a tárgyakból is kifelé, a sok lassú tekintet, odvak hatalmas pillantásai észrevehetetlen, nem mozduló tavakban és kövekben kinyilazók, szilánkos fényjelekben. Bár nem semmi, mondta ez a szétszórt százezer szem. Bár nem segít a bioszféra zizegő, seprű pillája körülöttem, lombok, cédrusok, érdes ága, forgó évszak karcai, éj és nap, emelve, hullva felettem. Bár nem segít, de nézni, nézni, nézni tudod, mint forradás néz
mondta a fán. A föld emlékei. Meglehetősen összezúfolottam, mint a hegyben a kőrétegek, ahogy vetődnek, beszakadnak, ki tudná szétválogatni. Préselődik Szilúr, Devon, Orlik marad összetéveszthető. Aztán az üledékkőzetek édes mészvázai, az előkunkorodó csigahéjak, kicsi oszlopfők, egy élettani oszlopsor omladékonyból. De ez hagyján. Számítsd hozzá a szükségszerű flórát, ahogy felütik sűrű kottafejüket a növények, az évszakok szignáljai, és járnak fölle, fölle, magasra föl, a mélybe vissza, szabott és végtelen skálájukon. Először csak dadognak, próbálkoznak. Egyet csenevész pitypang, negyed hangja a grundon, aztán rákezdik, ez már nagy beszéd, ömlik a növények zöld tarka orációja, azt árjázzák, azt, mindig ugyanaz. Változatokkal persze, levél, virágfej, törzs, ugyanaz, más, ugyanaz. De hát ki bánja a tölgyfák tautológiáját? A ráktérítő beszédét ismerem, aztán felel rá a másik dél felől, az ekvátor szalagja el se hallgat. Meglehetősen nehéz, tudod, a napokat egymástól elszigetelni. Körülhatárolni hányadika van. Majd megnézem, majd rájövök, hogy az aszfalt olvad-e vagy a hó, ez csak olyan hajnali időzavar, majd oszlik. Már amennyire, hiszen az előbb még tüzetesen szemléltem ötesztendős jobb térdemet, ott az a féltenyérnyi bíborszínű var, a gyógyuló kékség, valamint a sárga jótszín halványuló partvonala. Ezek az össze-vissza zúzott gyerektérdek, felfedezések domború térképei. A lift. Ne felejtsd el a liftet! A bérház udvarán a később épített lift, ahogy függőleges üvegfolyosójában fölle, fölle. Hogy fénylek? Átlátszó volt, lila. Azt akarom mondani, hogy üvegszínű, derengő. Röntgennel átvilágított torkon, fölle, fényes falat, falatnyi dallam, egy megmegzökkenő, derengő zúgás ég és föld között. Mikor leszálltam a tevéről, és adtam neki egy darab lepényt, hogy kapta el roppant lapátfogaival. Milyen nagy csúnya fej ilyen közelről, de van-e szebb, mond, a terekanca hosszú pillás szeménél. Azt láttam én, tudod, amikor elvesztettem bronzpajzsomat a csatában, a régen elhagyott egyiptomi homokot láttam, a homokégen azt a hosszú pillás szemet, az hullámzott fölöttem, fölle, állatarcokból végtelen tekintett. Azért vesztettem el különben a pajzsot, mert a fogószíja elszakadt. Elvesztettük sokan. Korhad a marfabőr, elfárad, bereped, megrántod és pat. Amikor a hintom függesztő szíja elszakadt, amikor a korcsolyacipőm szíja elszakadt, amikor az ejtőernyőm zsinórja elszakadt. Göndör barna hajam levágták, hosszú szőke hajamban ne felejts, halványvörös hajam közepében a barátpilis, rajta az a kis sipka, tonzúrámon a kis kerek sipka, emlékszel, az a kis, igen. Aztán gyapjas fekete hajam, a nullás képszel és a többi. Mennyi minden, hajam, térdem, halinám, szógám, sejem szoknyám, gipszkötésem.
nem, nem. A jelenlét nem sziget. Legalábbis szigetsor. Hosszú sorban vonulok én, szigetsor. Felülről nézd, vonulnak lent az óriási kékben a föld ismétlődő emlékei. Szikvója erdő. A fenyőerdő plátói ideája. Fenyőerdő, amely tízszer nagyobb. Nem tudhatóan messze, fönn az ágak, csak onnan tudhatóan, hogy sötét. A hűvös, óriási törzsek, melegen vöröslő kérgerostya, valamely emlős állatot gyanittat, vagy emlős istent, kit érinteni tenyered megváltása volna, de nem érsz följebb a kiálló gyökérnél. Így szédelegsz csak, párás birodalmuk, barna üvegszínű orvosság illatában, és ha egy nyíladékon mégis betűz a nap, olyan tekintet az, amelynek fényes útja csak itt, nem ismert oldatban világít. Lement a nap. Lement a nap, de nem. Még látható. Csak voltaképpen ment le, még az égbolt tenyéröblében tartja ezt a másik, megtévesztésig hasonló napot, akár egy homokóra felső üvegcsészéjét, melyből már kiperget a voltakép. Penny. És lent a lámpák csattogásai a drótkötélen imbolyogva, a húzalok e természeti hangja, mit nem vezérel más, csupán a szél. Ezek már más beszédek. Ezek az önmaguk mögé lecsúszó helyettesítések, a vissza-vissza integettetések. Ezekkel már sietni kell.

Henri de Régnier, a látogató. A csöndes ház, ahol a kulcs bent van a zárban, az asztal, hol gyümölcs, tiszta vízű pohárban, s az asztallap közös ében tükörlapok. Kint a két út, amely a láthatárba fut dombok mögé, ahol tenger van mindenütt. S minden, mi nevetést kelt, tisztát, egyszerűt, olyat, mint azoké, kik mást sosem kívántak, mint kék vízű utat, s körötte rózsafákat, fürtöt szöllőjükön, és életüknek este, melybe csepp örömet s csepp mélabút kevertek, s napok sorát, amely mind-mind egyforma nap. Jól megértettem én mindezt, hogy láttalak belépni szerelem, mi kedvesemre vártam, s láttam a telt gyümölcs szétolvad nőisztádban, s vizet iszol, leülsz, s isteni képtelen nagy szárnyad átsöpör a téged.

Federico García Lorca. Tánc. Carmen táncol odakint utcádon Sevilla. Hófehér hajs, csillogó, táguló pupilla. Lányok, csukjátok a rácsot. Sárga kígyó, mint a láng, tekerőzik a fejére, s rémlik benne táncolóban réges-régi száz legénye. Lányok, csukjátok a rácsot, mind kihalt az utcakörben, s mélyén messzi félhomálynak, andalusz szívekbe tört régi tüskék visszafájnak. Lányok, csukjátok a rácsot!

Körben fényes a város, a fénylő utcasor alszik. Lobban a fáklya világ elsuhanó kocsikon. Telten a nap gyönyörét indul kipihenni az ember. Vesztett, nyerte vajon, méri tűnődre az ész, s megbékél. Odakint tova tűnt a virág meg a szőlő. Nem sűrög emberi kéz, nyugszik a fürge piac. Ám egy távoli húr megpendül a kerteken át. Ott, tán szerető dalaszó, vagy csak a férfi magány méláz ifjú korán, meg a messze baráton. A kútban frissen csapban a víz, illatos ágyra szitál. Halkan kong a harang az alkonyodó.

az alvó Boáz. Elcsigázta a nap, Boáz lefeküdött. Szérűjén szüntelen estig munkálva fáradt. Aztán szokott helyén vetett magának ágyat, s aludt, rakott búzás, telt vékái között. Bár gazdag, s mezein néki ért búza árpa, mégis jóra hajolt ez aggastyán szíve. Malmainak vizét sár nem mocskolta be, nem rejtett ördögöt kohó tüzei lángin. Szakálla színezüst áprilisi patak. Kévéje sose volt gyűlölködő se fösvény, s látván egy-egy szegény tallózgatót a földjén, hullassatok kalász szándékkal, szólt az ag. Bizton haladt Boáz, nem csábította rossz út, ruhája hófehér becsület, s tiszta len, s mert a szegény felé tárultak szüntelen, búzás zsákjai úgy buzogtak, mint közös kút. És jó gazda Boáz, rokoni szíve hű, nagy lelkű, bőkezű, habár takarni is tud. Asszony szem követi inkább, mint bármely fiú, mert szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Az ag, ki visszatér forrásához az árnak, örök napokhoz ér, s elhágy futónapot, az ifjú emberek szemében láng ragyog, ám de a vén szeme világossággal árad. Aludt övéi köz, az éj ölében ő, mint roppant ház romok álltak körben a kazlak, az aratók sötét csomókban szunnyadoztak, s mindezek ideje az ősi, ős idő. Izrael törzseit akkor bírák vezették, óriások lábnyomát leste a meggyötört ember, sátraival bolyongva, és a föld az özönvíz nyomán lágy, iszamos, vizes mély. Miként Jákob aludt, miként aludt Judit, a hunyszemű Boász lombbal takart a sátra. S látta a mennyei kaput félig kitárva, és hogy feje fölé álom ereszkedik. S álmában álmodott Boáz egy deli tölgyel, öléből nőtt ki az, s a két égig hatolt, nemzedék lánca nyúlt, kanyargott rajta följebb, király dalolt alant, fönn Isten haldokolt. És mormolta Boáz belső szóval a csöndben. Miként lehetne, hogy egy tölgy tőlem fakad, éveim számjegye 80-on túlhaladt, és nincs nekem fiam, s nincs többé asszonyom sem, akivel háltam én, társam rég elhagyott uram, s ágyam helyett ágyadat elfogadta, és most is úgy vagyunk, vegyülve és tapadva, hogy ő még félig él, s én félhalott vagyok. Nemzetet nem zenék, higgyem hiedelemmel, hogy lenne gyermekem, amikor fiatal az ember, reggele még csupa diadal, a nap az éjszaka öléből győztesen kell, ám de reszket a vén, mint télben nyírfa.

Ág, özvegy vagyok, magam, leszállni álmad este, s úgy hajtom lelkemet a sír felé, retesve, mint szomjazó barom a vízre homlokát. Egyként beszélt Boáz, álomban rébületben, szemét Isten felé emelte hunyva bár, cédrus nem érzi meg, ha tövén rózsa serken, ő nem érezte meg a nő lábainál. Amíg ő álmodott, ott feküdt lába mellett a moabita nő Rút, keblen esztelen, s holmi sugárt remélt, amelyel hirtelen a vágyott ébredés világa földerenghet. És nem tudta Boáz, hogy asszony nyugszik ott, és nem sejtette Rút, hogy Isten mire céloz, friss illatot lehelt nyalábnyi aszfodélosz, és Galgala fölött lágy szellő futkosott. Az árnyék nászi volt, fönséges, ünnepélyes, angyalok szálltak ott bizonnyal, rejtezőn, mivel át-át csapott az éjjeli mezőn valami kék, amit az ember szárnynak érez. Alvó lehellete Boáznak a mohán, csobogó patakok neszével összeolvadt. Az év legédesebb hónapja volt-e hónap, lilium virított a dombok homlokán. Tűnődött Rút, Boáz aludt, e csöndes órán föl-föl csendült a nyájkolompja téveteg, jóságos illatokat szív a föld felett, s a fekete füvön inni ment az oroszlán. Aludt urvárosa, aludt Jerimadet, csillagokkal sűrűn tarkált az éjszín égbolt, s az árny eszirmai között a tiszta félhold nyugaton csillogott, és Rút elmélkedett, fátylai közt szemét félig kinyitva, ébren tűnődött, hogy vajon az örök aratás, mely hanyag istene, mentében mely kaszás, hagyta ezt színarany sarló az égi réten.

De édes, messziről s közelről s oly fehér, oly gyönyörű méri, hogy ritka és csalóka illatra gondolok, mely fátyolos fakóra kopott kristály üvegvázából rejtve kél. Te látod éveim, s tudod, hogy bennem él határidőtlenül ugyanegy rózsabokra, s ugyanegy nyárvirít vakító mosolyodra. A nyár, mely múltba hult, s messze jövőbe ér. És szívem éjszaka szólni szeretne olykor, vagy mely rád illenét, a legszebb névre gondol, s fölújjunk holmi szón, mely dibdább suttogás testvéri szájon, ám kincsem csöpp foglalatja, te megtaníts rá, hogy ízem méze más, amikor csöndesen rácsókolom hajaira.

érted. Mintha Naomi menye volna, Ruth. Nappal jár gazdag tévéit körül, cseléd, kinek a munka alja jut. De este forrás várja, tiszta kút. Fürdik, ruhát vesz, hogy ne lenne rút. És jön nyugodni látva a falut, jön. S lábaidnál csendesen legyűl. És éjfélkor, ha kérded, ki van itt, szól együgyön. Rút szolgálód van itt. Tárt szolgálód fölébe szárnyait. Az örökös te vagy. És alszik akkor lelkem hajnalig, lábaidnál, vérettől langyosan, s asszony előtted, és mint rút,

Esküszöm, hogy támasztom házadat, mézbe keverném csontjaim mesét, vagy húsomból támfát szikkasztani. Nő voltam-e, s a szív mélyén fakadt, felfelszökő extázis ágakat lenyesném. Vallom, bűnös gyöngeség, ha szélesebb, mint oszlopderék egy is, s tetődnek vázán túlszalad. Én tűzhely vagy sarokkő nem vagyok, amelyre büszke műved építetted. Az ormok nem bájammal ékítettek, nem bátorságom tart boltozatot. Erőmet nézd, Uram, s adj ott helyet, hogy többet bírok, mint bírnom lehet.

szakad a hó nagy csomókban. Veréb mászká lent a hóban. Veréb, elment az eszed, a hóesés betemet. Nem is ugrálsz, araszolsz, hóesésben vacakolsz. Fölfújtad a tolladat, ázott pamut gombolyag. Mi kell neked? Fatettő? Fatettő? Deszka madár?

Hogy mit láttam? Elmondhatom, de jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem. Csak nézd a jobb kezem.

0: mondta Péter. Az akácfa mindjárt össze is rezdült. Felborzolta a leveleit, sőt, még az ágait is lóválni kezdte. Suttogta Ata az akácfa. Mit kiabálsz? Mondtam már, hogy ne kiabálj. Azt nem szeretem. De hiszen nem hallja senki, mondta Péter. Már este van. Először is még nincs este, zizegte Ata. Villamosok csöngetnek, emberek sétálnak, autók szaladgálnak, te pedig tűkölsz, mint egy autó. Másodszor egy beteg kisfiú ne kiabáljon, mert még jobban megfájdul a torka. Harmadszor pedig már mondtam, hogy ne kiabálj.
1: De Ata, tudod te jól, hogy miért kiabálok. Hiszen ma éjszaka jön, igenis ma éjszaka jön Felicián.
0: Az akácfa megrázkódott. Még szinte-szinte a törzse is megcsavarodott, amint elfordult Pétertől, úgyhogy csak a levelei fonákját mutatta feléje.
1: Péter megijedt egy kicsit. Ilyennek még sosem látta Atát, amint lefelé bámult rá az ablakból, mert Péter nem felfelé nézett az akácfára, hanem lefelé nézett rá a harmadik emeletről, egyenesen az ágyából. Így beszélgettek Atával a nyitott ablakon át, mióta Péter beteg volt. Sok mindent mesélt Ata Péternek, madarakról, villámhárítókról, repülőgépekről, ismert fecskét, vakondokot, két autóbuszvezetőt. Atának nagy volt az ismerettsége. Egyről azonban nem mesél. Soha. Egy szót sem. Feliciánról. Péter jobbnak látta, ha elhallgat. Összekuporodott az ágyában, úgy nézett ki az ablakon. Látta a rétet. Ez nem volt igazi rét, csak egy nagy telek két bérház között, de azért rétnek hívták. Péter jól ismerte a rétet. Ide járt labdázni a barátaival, amikor egészséges volt, mert elől el volt kerítve a rét, de hátul be lehetett menni. Hát persze, hogy be lehetett menni. Az ember csak balra fordult azon a kis földes úton, és már is bemehetett a rétre. Péter nézte a rétet. Most este felé már nem játszott ott senki. Ő meg mikor is játszott a réten utoljára. Csak az az öreg cseresznyefa állt a túlsó oldalon, Móknak hívták általában, itt meg az ablak alatt Ata. Ata, aki hátat fordított neki, úgy könyökölt rá a kerítésre, mert Ata kint állt az utcán, a rétre csak behajlott, de azért ő volt a legnagyobb akácfa az egész környéken. Péter elővette Jankót, a nyulat, és kitette az ablakpárkányra. Jankó szürke bársonyból volt, a füle belül rózsaszín. Nem volt különösebben nagy termetű, így is lehetne mondani, hogy Jankó kicsi volt. Például belefért Péter pizsama zsebébe. De azért nagyon helyes kis nő volt. Péter már régen bemutatta Jankót Atának, sőt, Ata adott tanácsot, hogy mit csináljon Jankó ballábával, amikor kihasadt.

0: Sziasztok, ez itt a Cétla Cigány Közéleti és Kulturális Adás. Vagyunk Gajas Éva, Bari Jutka, és mai vendégünk Molnár György, aki egyébként statisztikus, ha jól tudom, ugye?
1: Hát, közgazdász, matematikus.
0: Közgazdász, és nagyon régóta dolgozik, úgymond a foglalkoztatáspolitikával foglalkozik, a szegénységpolitikával, a szociálpolitikával, tehát ezekről fogunk beszélgetni, és főleg abban a vonatkozásban, hogy mi mit gondolunk arról, hogy milyen lépéseket kellene tenni az új kormánynak, és hogy azok, amit az eddigi évek tapasztalatai mutattak, meg hogy a számadatok alapján mégis merre kellene menni, és hogy mit kellene akár csak a struktúrán belül is változtatni, javaslat szinten próbálunk azokról beszélgetni.
1: Igen.
0: Igen. Köszönjük,
1: vágjunk is bele?
0: Vágjunk bele, bele is vágtunk. Ja. Esetleg, ha mondanál magadról valamit, hogy honnan jön ez a sokféle tapasztalat, hogy mi mindent csináltál mondjuk az elmúlt 15 évben, tudom, hogy hosszabban is lehetne kezdeni, de talán az most így, ha 16 éve van ez a kormány, mit csináltál az elmúlt 16 évben?
1: Eredeti szakmámat tekintve matematikus vagyok, és aztán a Közgazdaságtudományi Intézetben dolgoztam, és szereztem egy közgazdász fokozatot is, és hát főleg ilyen empirikus közgazdaságtannal, szaknyelven úgy vagyok, hogy mikroökonomiával foglalkoztam kutatóként. Ezen kívül, hát így időben majdnem egybeesik, 16 éve önkéntes szakértőként dolgozom egy Kiút program nevű kezdeményezésben. Erről majd beszélünk, és még kiegészítő sportákként voltam pár évig önkormányzati képviselő a 8. kerületben. Én a 8. kerületben születtem, ott élek azóta is, és ilyen nagy józsefvárosi lokálpatrióta vagyok.
2: És hát a szaktudásoddal folyamatosan segítetted, sőt, talán még most is a józsefvárosi önkormányzatot ilyen tekintetben.
1: Igen, alkalmanként. 5 évig voltam a polgármester főtanácsadója, most már nyugdíjba mentem ebből, de időnként még, ha megkérdeznek, akkor nem tudom, elmondom a javaslataimat.
2: Igen, és hát
0: de nem muszáj megfogadniuk,
1: nem? Nem.
2: A tanácsadó a tanácsadónak, igen.
0: Erről is lehetne talán egy külön műsort, hogy a tanácsadó frusztrációi.
1: Nem, hát ez van, de hozzá kell tennem, hogy hát azért a politikusnak nagyobb a felelőssége. Ő hozza meg a döntést, tehát itt lehetnek helyzetek, amikor ő azt gondolja, ezeket a döntési szempontokat mérlegelve, hogy inkább nem fogadja meg a tanácsot. Hát a tanácsadó nem jó, ha megsértődik, hogyha ha nem fogadják el a tanácsát. És nyilván a másik oldalról meg a politikus se teszi jól, ha nem hallgat tanácsadók, és nem veszi körül magát olyan tanácsadókkal, akik kívülről rá tudnak nézni. Mert ugye nagyon gyakran egy ilyen döntéshozatali dömpingben az van, hogy már nincs energia, idő arra, hogy egy fél lépést hátralépve így ránézni az egész folyamatokra, tehát nagyon túl erős a sodrás. A tanácsadónak meg pont az a dolga, hogy egy picit távolabbról is rá tudjon nézni.
0: És akkor ebben neked már van tapasztalat.
2: Igen, és ilyen nagyon sok ügyet vitte végig, de hogy azért a matematikus szakmát, meg a közgazdász szakmát, tehát azért inkább ilyen nagyon szociálisan, vagy szociál területen kamatoztattad ezt a tudást, és nyilván ez nem jelenti azt, hogy nem egy közgazdasági szemmel nézel akármi a szociális
0: kérdés. Hát a foglalkoztatáspolitikával is.
1: Mikrovállalkozás. Ilyen háztartások jövedelmével, fogyasztásával, ezzel kapcsolatos statisztikákkal kezdtem a pályámat, és aztán amivel sokat foglalkoztam, az a munkaerőpiac peremén lévők foglalkoztatása, tehát a közfoglalkoztatás, és azok, akiknek hol van munkájuk, hol nincs, tehát hol alkalmi munkából élnek, hol közfoglalkoztatottak, tehát tulajdonképpen ez a dolgozó szegénység.
0: Akkor tegyük már egy kicsit tisztában, hogy amikor azt mondjuk, hogy közmunka, olyan naturálisan használjuk, de nem hiszem, hogy mindenki tisztában az, hogy ez mit jelent egyébként, mit kell ez alatt érteni.
1: Hú, ez tök jó, hogy megkérdezted, mert ugye gyakran úgy szoktam megkapni ezt a kérdést, hogy jó-e a közmunka, vagy igen. Sem, vagy jó, és ez nagyon örülök, hogy te máshogy kérdezted. Ugye a közfoglalkoztatás az a világon minden jóléti államban van, és ennek az alapvető célja az, hogy ugye a gazdasági ciklusokkal együtt hol megnő a munkanélküliség, hol csökken, hogy abban az időszakban, amikor a piaci munkahelyeken megnő a munkanélküliség, akkor az állam biztosít átmeneti foglalkoztatást, és nem akarok ilyen nagyon belemenni, de hogy ez a keynesiánus gazdaságpolitikának egy fontos eleme volt. Tehát, hogy legyen egy átmeneti foglalkoztatás, ne legyen az, hogy aki munkanélkül van, az egyrészt teljesen jövedelem nélkül marad, vagy csak segélyből tud élni, érezze azt, hogy hasznos dolgot tud a társadalom számára tenni. Tehát ez ilyen szempontból egy jó konstrukció.
2: És ugye az a lényege, hogy nem csak az alacsony iskolai végzettségek számára, így van, tehát hogy ez egy ilyen nagyon vegyes skála, ahol a közfoglalkoztatás jelen lehet.
1: Nem feltétlenül. Tehát ilyen szempontból ez egy hasznos dolog. Olyankor is jó a közfoglalkoztatás, hogyha társul valamilyen komplex beavatkozással. Tehát, hogy valami kis munka, mellette tanulás, felnőttkori tanulás, mellette, ha szükséges, valamilyen rehabilitáció, és hogy például nagyon sokan, akik munkanélkül vannak, vagy nem tudnak komoly fizikai munkát végezni, ugye olyan sokan olyanok, akik egyszerűen ebbe belerokkantak. Tehát ugye tömegével lehet találkozni, akinek mondjuk porckorong sérve van, vagy bármi más ilyen ehhez
2: hát
1: nehéz fizikai munkától, tehát hogy az alacsony iskolai végzettségű embernek egy igen jelentős része az valamilyen egészségügyi terhet is hordoz, tehát egy egészségügyi rehabilitációval együtt. És például az egyenlőtlenségek elleni küzdelem egyik nagy bajnoka az Anthony Atkinson, aki rengeteget foglalkozott, egy brit kutató rengeteget foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ő például lelkes híve a közfoglalkoztatásnak, és csak két nagyon lényeges különbséggel a magyar rendszerhez képest, és akkor itt térnék rá a lényegre. Az egyik az, hogy minimálbért kapjanak a közmunkások, a másik az, hogy piaci munkahelyen dolgozzanak, tehát az állam egy integrált munkahelyen, most ez lehet egy állami foglalkoztató is, de az a lényeg, hogy nem elkülönülten valamilyen nem túl hasznos, nem túl értelmes munkát, hanem egy piaci munkahelyen, és az állam ezt megfinanszírozza a foglalkoztató számára.
0: Ugye? De akkor most mi ezt úgy alkalmazunk, hogy azt mondjuk, hogy támogatott foglalkoztatás. Van egy ilyen jelleg, hogy igen. Közben meg nem, igen, és sokszor pont azért, amit mondasz, hogy ez az alternatív bugyrokat találnak a közmunkásoknak, nem is vezethet át az elsődleges munkaerőpiacra, holott ez az elsődleges egyik célja a magyarországi policy szerint is.
1: Hát nagyon, vagy azt mondanám, hogy nagyon kis mértékben vezetett át. Tehát azért vannak arra vonatkozó kutatások, hogy a közfoglalkoztatottak egy részét segített átvinni az elsődleges foglalkoztatásba, tehát a 2008 utáni nagy válság, a pénzügyi válsághoz kapcsolódó munkanélküliség miatt munkájukat elvesztőket segített áthidalni. De viszont legalább annyian voltak, akiket végképp romlásba döntött, és ennek a fő oka az alacsony közmunkás jövedelem. Tehát, hogyha azt gondoljuk,
0: ami nem éri el a minimálbért Magyarországon.
1: Így van, és azóta csökkent, tehát a közfoglalkoztatás bevezetésekor, ugye, ami nem az Orbán kormány idején volt, igazából 91 óta van közfoglalkoztatás, de ezt a nagyobb volumenűt valójában a második Gyurcsán kormány idején vezették be, és 2011-ben az Orbán kormány először valójában csökkentette, tehát csak a gőz volt nagyobb a propaganda, de a teljesítmény valójában kisebb volt, de ez a nagy tömegű bevezetéskor ugye levitték a minimálbér. Tehát a Gyurcsány kormányban még minimálbér volt, akkor levitték annak a 70%-ára, de most már csak 50%-ára tartunk.
2: Most konkrétan 107 000 nettó a nem középfokú végzettséget igénylőknek.
1: Tehát folyamatosan lemetszették, és az a következménye, hogy aki tartósan beszorul a közfoglalkoztatásba, és nincs a családban piaci munkahelyen kereső, ott tulajdonképpen törvényszerű a leépülés.
0: Igen.
1: Tehát a közmunka ahhoz is hozzájárult, hogy emberek százezrei elveszítsék tartósan a munkaképességüket, mert egyszerűen ebből a pénzből nem lehet megélni. Át lehet hidalni néhány hónapot, a Covid idején főleg olyanoknak volt tartalékuk, valamennyit áthidaltak, és ugye nagyon érdekes volt, hogy a Covid idején a munkájukat elvesztük, döntő többség el is volt hajlandó bemenni a közfoglalkoztatásba, mert stigmatizálónak érezték. Tehát
0: nem választották alternatívaként, inkább kereset nélkül maradtak otthon.
1: Inkább kereset nélkül, inkább fölélték a tartalékaikat, mert attól féltek, és tapasztalatok alapján féltek attól, hogy beragadnak, hogyha ők az önéletrajzukban, egy munkára való jelentkezésükben azt látja a foglalkoztató, hogy közmunkás volt, akkor sokkal kisebb esélye lesz.
0: És ez független a végzettségtől, ezt talán még fontos is elmondani, hogy nem tesz.
1: Így van, és mi kollégákkal végeztünk kutatást itt a teljes közfoglalkoztatott adatbázison, az derült ki, hogy ha valaki magasabb iskolai végzettséggel, most ebben a szakmunkást is beleértem, vagy középfokú, valamilyen érettség is, végzettséggel közfoglalkoztatottként nem a szakmájában dolgozott, mert ugye tudjuk, hogy olyan is van, amikor az állami foglalkoztató ugyanazt a munkát végeztette valakivel, csak átsorolt a közmunkás.
0: Ez a kulturális közfoglalkozott időszak volt, amit ugye, gyakorlatilag rengeteg könyvtárosoktól kezdve
1: kultúri
0: kivették és átsorolt, és kevesebb pénzért ugyanazt a munkát elvégeztette vele.
1: Ugye ez is egy disznóság volt, de hogy a másik, hogyha nem ez történt, hanem az, hogy valami primitív, nem a végzettségnek megfelelő munkát kellett végezni, akkor kimutatható volt, hogy utána sokkal lassabban, nehezebbé vált az elhelyezkedésük, és sokkal kevésbé találtak munkát, és ha találtak munkát, sokkal rövidebb ideig voltak foglalkoztatva.
2: Hát igen, a mentális állapot is azért jó nagy befolyása van, hogy az ember milyen munkát végez.
1: Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a közfoglalkoztatás, ha jól célozva használják, akkor az tud segíteni, és itt az igazi probléma az volt, hogy az egész munkaerőpiaci rendszer erre épült, rengeteg olyan embert szorítottak ebbe, aki esetében más megoldás sokkal hatékonyabb lett volna, és főleg az, hogy egy olyan bérért, amiből nem lehet a munkaerőt újra termelni, vagy hogy ne ilyen elmondtam fogalmaznak, amiből nem lehet tisztességesen táplálkozni, amiből a gyerekeket nem lehet megfelelőképpen fölnevelni, ahol nem tud úgy ruházkodni, ugye egy csomó ilyen emberrel találkoztam, nem tud úgy ruházkodni, nem tudja a fogait megcsináltatni.
2: Pontosan
1: egy csomó ilyen, hogy röstel elmenni egy munkaközvetítőbe, vagy egy vállalati HRS-hez, mert úgy érzi, hogy...
0: Hát ugye a konkrétan leépíti, hogy mondtad, leépíti ezeket az embereket.
1: Úgyhogy ez így összességében, én nagyon határozottan azt gondolom, hogy összességében ennek a tömeges közfoglalkoztatásnak a mérlege az negatív volt, és hát bizakodva várom az új kormány, ugye a programjában azt ígérte, hogy fölemelik a közfoglalkoztatotti bért.
2: Hát
1: én helyesnek tartanám, hogyha a minimálbér szintjére emelnék föl.
2: Én azt olvastam, hogy nem fogja egyébként elérni a minimálbért, én valami fórumon, de vagy hallottál egyébként arra, mert ugye ez most egy, tehát annyira nagy a hangzavar, ugye, hogy most nem tudjuk, hogy igazából milyen irányba megy ez a új szociális minisztérium, mert ugye ez teljesen új, hát nem volt
0: eddig. De még nincs foglalkoztatási államtitkár, nem tudunk erről, nem tudjuk, hogy lesz-e, vagy hallottunk erről?
1: Hát én föltételezem, hogy lesz, vagy tulajdonképpen hallottam arról, hogy lesz, ebben a pillanatban még nincs. Nagyon fontos lenne, hogy legyen, és hogyha ez már szóba jött, akkor megemlíteném, hogy mit gondolok az ő legfontosabb feladatának, mert hogy ez lényeges, de azért még még a közmunkás bérre reflektál, vagy nem tudom. Tehát, hogy itt a programban az szerepelt, hogy megemelik, hogy milyen szintre. Na most természetesen sok lehetőség van, mert az is egy lehetőség, hogy a közforgalkoztatás nem 8 órás, hanem rövidebb idejű, és mellett egy képzés van, de ugye a képzés esetén is kéne a megélhetést biztosítani, tehát lehetnek itt összetett megoldások is, de az mindenképp szükséges volna, hogy a közfoglalkoztatás és képzés közben a megélhetés biztosítva legyen, és a jelenlegi ezt nem biztosítja. És akkor visszatérve, ugye egy picikét kell arról beszélni, hogy mi történt a foglalkoztatási struktúrával. Ugye régen volt egy önálló foglalkoztatási szolgálat, én most az egyszerűség kedvéért, mert az emberek még mindig így hívják, hogy ez a munkaügyi központok és a munkaügyi kirendeltségek, most hadd nem mondjam a hivatalos
0: már nem így hívják
1: nevüket, amelyeket egy ilyen furcsa kettős irányítás alá helyezett a kormányzat, hogy nem is kettős, hanem hármas, mert szerkezetileg belettek sorolva a kormányhivatalokba, a munkai központok a megyeibe, a kirendeltségek a járásiba, és akkor a közfoglalkoztatás szakmai felügyelete az a BM-ben volt, az egyéb munkáért piaci programoké a gazdasági
0: minisztériumban. Ott futó programokkal, igen.
1: Igen, de közben volt a többi program, tehát tulajdonképpen három irányító volt, ugye ez a szokásos technológiája volt az Orbán, hogy soha semminek ne legyen világos felelőse.
2: Meg gazdája.
0: Hát meg ezek az átfedések, mint olyan FETE programban biztos pont a közmunkában foglalkoztatott emberek, miközben azért mégis, tehát nem tudjuk, volt egy nagy
2: káosz. Volt a belügy alatt, ugye, mert a közfoglalkoztatottak
0: lehetett. Az ottani programokkal összeellabdálták
2: őket. Alapvetően csencseltek ezekkel az emberekkel, én most így kimondom. Akkor
0: hát igen, ezt lehet mondani, hogy ez lehetett, ez volt lehetséges, igen.
1: Hát igen, a FETE program is a BM-hez tartozott, tehát ez egészen abszurd struktúra, és hát a legfontosabb az volna, hogy ezt a foglalkoztatási intézményhálózatot megreformálni és kiszabadítani ebből az egészen abszurd helyzetből, újra létrehozni egy önálló foglalkoztatási hálózatot. És nyilván itt még van egy csomó egyéb feladat is, és elképzelhető, hogy az, hogy a hallgató, hogy engem marhára nem érdekel, hogy milyen ez a foglalkoztatási hálózat, és ha nem engem az érdekel, hogy mennyi a közmunkásbér, milyen programok, milyen lehetőségek vannak, de az az igazság, hogy egy színvonalas munkaügyi hálózat nélkül nincs tartós előrelépés. És az nagyon fontos legyen, ezeket a kevésbé látszó előfeltételek minél gyorsabban meg legyenek teremtve.
0: És az a struktúrának a változtatásában hát mindenképpen. Csak egy nagyon eklatáns példa ennek, hogy ugye volt egy időszak, amikor elindultak ezek a közfoglalkoztatások, és nem csak önkormányzatok, de mondjuk civilek is tudtak alkalmazni embereket. Volt egy ilyen időszak, már nem hiszem pontos melyik kormány alatt. De hogy például ekkor én azt vettem észre, hogy mert nekünk is volt civil szervezet, aki ebbe így bekeveredett, már úgy nekünk, hogy én ismertem ilyen civil szervezet, ahol mentoráltam, és akkor ez Borsod megyében volt, és azt akarom ezzel mondani, hogy arra szeretném vinni, hogy az akkori munkaügyi központ gyakorlatilag ezeket a statisztikákat, amik keletkeztek a foglalkoztatás körül, arra használták, hogy igazolják a kormányzatnak a foglalkoztatás politikáját. És nem arra, hogy visszajelezzenek arról, hogy mi nem jó a végeken, mit kellene változtatni, tehát nem indikátorként jelentkeztek, hanem visszaigazolni politikailag azt, hogy amit ők kormányzatilag, központilag kitaláltak, az szuper jó. És ezen volt óriási konfliktusom az ottani munkaügyi központnak a vezetőjével, hogy ő ezt nem értette meg, és egyszerűen nem fogta föl, hogy gyakorlatilag neki nem az a feladat, hogy igazolja, hanem az, hogy ő amit meglát, azt jelezze vissza, és hogy hogyan kell ezeken módosítani. Ezt onnan mondom, mert hogy én, mikor Dániában voltam egy ilyen hosszabb ilyen programon, a Kofut School nevű iskolában voltam gyakorlaton, ami kívülről látszik csak iskolának, de az egy rehabilitációs és munkaügyi központ, ahol megváltozott munkaképességűeket is foglalkoztatnak, és ők statisztikákat is gyártanak a kormánynak, és 70% a költségvetésüknek a kormánytól van, pont azért, hogy átképzéseket csináljanak, akár tartós munkanélkülieknek, akár pedig nem tudom, valamilyen rehabilitáltaknak. Szóval én ott láttam egy teljesen más struktúrát, és amikor hazajöttem, akkor nekem azok az elvek voltak, meg ismeretek voltak a fejembe, és sokkot kaptam attól, hogy ott nem mondom ki, melyik város munkaügyi központja, hogy itt homlok egyenes másként gondolkodtak, és ők voltak a vezetők.
1: Na most ez tehát sokféle megközelítés volt, és hoznék egy példát, hogy egyszer egy kutatás kapcsán az egyik megye valamennyi munkaegyi kirendeltségének a vezetőjével csinált, valamennyi járási hivatal vezetőjével csináltam interjút, még polgármesterekkel, meg helyi, a közfoglalkoztatás helyi vezetőivel. És párszor ezt már elsütöttem, de nagyon fontos, ez pont akkor 5. éve volt ez az új közmunkarendszer, és azt a kérdést föltettem mindenkinek, hogy ha ő előre tudta volna 5 évvel ezelőtt, hogy mennyi pénz fog bejönni az államtól a közszolgáltatás céljára, akkor most szigorúan munkahelyteremtés céllal mire fordította volna ezt az összeget a neki ez a dolga. És nagyon érdekes volt, hogy ugye voltak az ilyen lojális vezetők, akik, ja, én ugyanazt csináltam volna, mint az állam. De a másik fele, és ez akkor engem meglepett, egyöntetően mindenki ugyanazt mondta, hogy a közlekedést fejlesztette volna. Tehát, hogy azt mondták, mert hogy ott nem is túl messzire, akár 20-30-40 kilométerre van munka, de nem lehet eljutni. Mert nincs olyan közlekedés, hogy valaki, és az alacsony iskolai végzettségek többnyire több műszakos munkában tudnak elhelyezkedni, tehát hogy még egy műszakban még el lehet jönni, de igazából a közlekedés, ahol lepusztult, ott az iskola kezdéshez, végzéshez igazodik. De ugye a munka idő meg nem, tehát tulajdonképpen nem lehet eljutni dolgozni, ha valakinek nincs kocsia.
2: De erre most egyébként rávilágítottak egyébként, tehát én ezt olvastam, hogy ők ezt, mármint az új kormány, tehát hogy ezt így nagyon jól felismerte.
0: Ez a közlekedési szegénység, ez egy uniós politikai irányelv.
2: Hát igen, csak hogy ugye eddig azért, tehát hogy most hiába azért nyilván nem csak kutatások mondták, hanem civilek, és akik dolgoznak terepen, mindenki felhívja erre a figyelmet, hogy képtelenség munkába menni, és sok helyen még esetenként az iskolához sem alkalmazkodik ugye a buszjárat, mert egyszerűen vagy eltörölték, nem finanszírozzák, tehát ugye ezek a helyközi járatok, és nem kell messzire menned, Soroksáron a belső helyközi járatok óránként közlekednek, ami elképesztő Budapest 23. kerületében, de hogy ez így történik, de hogy ezt én hallottam, hogy ezt felismerték ennek a komplexitást, és azt mondom, hogy nem csak a közfog, vagyis a foglalkoztatásügyi államtitkár személye is mit tudom én, missziója lesz itt a kérdés, hanem az, hogy mennyire tudnak majd ők ilyen horizontálisan együtt dolgozni a mindenféle különféle államtitkárságok meg szaktárcák. Mert ugye hiába rakják rendbe a közfoglalkoztatást, ha aztán nincsen kivezető út, és hiába kapnak jó képzést ezek az emberek, hogyha azután meg nem tudnak elmenni dolgozni, mert nincs mivel.
1: Ez így van, és tulajdonképpen az nagyon fontos, hogy az Orbán kormányok alatt a közmunkának volt egy ideológiai funkciója, és egy ideológiai alapja, és én igazából ezt gondolom a legpusztítóbbnak, hogy úgy tett, minthogyha az, hogy valaki dolgozik vagy nem dolgozik, az kizárólag az egyén jellemén múlna, hogy ő akar dolgozni, vagy nem akar dolgozni. Most az esetek elsöprő többségében ennek semmi köze nincs a valósághoz. És akkor mindig az történik, hogy persze van néhány ember, akire ez igaz, és akkor ezt általánosítják a végtelenségig.
0: Hát, hogy vannak a sztereotípiák, amire reflektálni akarnak, mint szavazótáborra.
1: Hát így van, és ezt a hazug sztereotípiát erősítik, és tulajdonképpen ez az ideológiai célja volt a közmunkának. Ugye maga ez a munka alapú társadalom is hát végső soron egy hazugságra épül. Már eleve az, hogy például ez a leggazdagabbak esetében föl sem merült, de hogy Isten munkát kéne végezni ahhoz, hogy milliárdos legyen valaki. De ilyen szempontból én ezt nagyon helyén valónak tartom, hogyha az új kormány tudás alapú társadalomról beszél, ebben az értelemben ki is húzva a méregfogát. És még egy pillanat erejéig erre a közszolgálkoztatásra visszatérve, hogy ezen az ideológiai funkción kívül ugye volt egy nagyon erős feladata is, hogy a, elsősorban a kis településeken a, hozzákösse a szegényeket a helyi politikai hatalomhoz.
0: Igen, ez a
1: tehát, függővé.
0: Nagyon sokat beszéltünk erről egyébként az adásainkban. Mindig előjön szinte ez a fajta csapdába ejtés.
1: Egy nagyon erős.
0: Ez egy zsaroló tényező volt, igen.
1: És...
0: De közben meg ugye, Gyuri, bocsánat, hogy szabadon vagyok, behombágok, hogy de ugye az önkormányzatoknak is önrészre be kellett szállni, és akkor volt ennek is egy ilyen különböző időszak, amikor még az országos roma önkormányzatnak is voltak saját büdzséje ahhoz, hogy ilyen kiegészítő pénzeket adjanak különböző foglalkoztatási projektekhez a részként. És ugye volt olyan önkormányzat, akik annyira szegények voltak, hogy a saját közmunkaprogramjukat pont ezért nem tudták elindítani, mert nem volt meg a saját részük hozzá. És hogy ugye még ez is egy ilyen csapda helyzet, hogy ahol a leginkább szükség van egy ilyen fajta foglalkoztatási struktúrára, ott nem is tudták elindítani ilyen hiányosságok miatt, vagy ilyen feltételek miatt.
1: Ez így van, és sőt, én erről kollégákkal folytattam kutatást, vagy folytattunk kutatást a számok alapján, tehát az összes település közfoglalkoztatási adatait földolgozva, és ugye tegyük föl, hogy a közfoglalkoztatás az a munkanélküliségre reagál, és ott van több közfoglalkoztatott, ahol nagyobb a munkanélküliség. Most az derült ki, hogy ez nem így van, mert a leghátrányosabb helyzetű települések, ugye erre vannak mindenféle statisztikai mérőszámok, a leghátrányosabb helyzetű települések rosszabb helyzetben vannak, voltak, mint a többiek, és ott relatíve kevesebb közfoglalkoztatás is jutott. És ez attól van, hogy minél rosszabb helyzetű egy település, annál kisebb szellemi erőforrás van arra, hogy az önkormányzat, vagy az önkormányzat körüli akár vállalkozások kitaláljanak foglalkoztatási projekteket. Tehát ugye annak van egy korlátja, hogy ott hány ember tud söprögetni, vagy az árkot kitisztítani, de az árkot se lehet egy évben, nem tudom én, kettőnél többször értelmes módon kitisztítani. Tehát, és akkor voltak települések, ahol próbálkoztak jövedelemtermelő, akvitén, savanyító üzem, valami fajta uborkatermesztés, asztalos munka, helyi felújítások, egy csomó ilyesmivel, de pont minél rosszabb helyzetben van egy település, statisztikai értelemben, annál nagyobb volt az esély annak, hogy ők nem tudnak ilyet kitalálni. Természetesen mindig voltak kivételek, és ugye a sajtó imádja a kivételeket felmutatni, de a helyzet az, hogy hát ez egy stabil összefüggés, tehát tulajdonképpen a közfoglalkoztatás hosszú évekig, és ez a közfoglalkoztatás csúcsáig tartott, most ez a lefutó időszakban már nem így van, de nagyon hosszú ideig így volt, az valójában növelte a települések közötti egyenlőtlenségeket, és növelte a legrosszabb helyzetek leszakadását, és ez azért volt érdekes, mert ugye közben a kormányzat megszorította az önkormányzatokat, és csökkent az önkormányzatok ellátmánya. Mert azt mondták, hogy ja, hát te old meg a közmunkából. Úgyhogy ennek volt egy ilyen végtelenül káros strukturális hatása is.
0: Egy hatalmi eszközként használták gyakorlatilag a közmunkaprogramot.
1: Igen.
0: Központilag. De visszatérve erre a szellemi kapacitás, meg egy kis települések, hogy hogyan bírnak bánni a lakosságukkal, vagy a lehetőségeikkel, hogy mondok egy csúnya példát, és akkor nagyon nevettem rajta, de egy utólag annyira nem vicces, hogy ugye én sokat dolgoztam tornamenti településeken, dolgoztam a Máltának, ez már itt nem titok, erről már beszéltünk többször, és egyszer volt ez a feladatom, hogy foglalkoztatási államtitkárságnak különböző forrásait segítettük lehívni településeknek. És akárhogy is próbáltam megértetni az adott település polgármesterével, hogy ugye itt most lehet venni traktort, lehet venni ugye jövedelemteremtő programokhoz lehet vásárolni dolgokat. Ő mindenáron ravatalozót akart, és mondtam, hogy de ezt nem tudjuk, mert ez egy foglalkoztatási projekt, és nem lesz ravatalozó ebből, akkor neki nem kell a foglalkoztatási projekt. Tehát, hogy így Mert nem látta be, hogy a településnek az az érdeke, hogy ő ezt megkapja, és teljesen független az attól, hogy ő választási ígéretként a ravatalozó felújítást ígérte. Szóval egyszerűen nem fér a bizonyos településekkel már a vezető fejébe se az, hogy egy vezetőnek egyébként mi a feladata.
1: Hát és ez innen ez abszolút... teljes mértékben így van. Igen, ez egy jó példa volt arra.
0: Igen.
1: Hogy, ugye bár nem csak kis településre, hanem sajnos az egész országra igaz, hogy hatalmas összegeket fordítottak olyan beruházásokra, amelyek nem termelnek a végén jövedelmet. Ugye ezt országos szinten is látjuk, és ugye ez tulajdonképpen az elpazarlása.
0: Igen, ez egyoldalú kiadások és így.
1: Ugye egy olyan kiadás, amit aztán a végtelenségig fönn kell tartani, és soha nem fog jövedelmet termelni.
2: Tehát több plusz pénzbe is kerül, mert ugye fönn kell tartani.
1: Igen.
2: Tehát, hogy nem önfenntartó, így van.
0: És az OFA-ról nem tudom, hogy mi most a hír, hogy ott születtek olyan modellek, vagy olyan kísérletek voltak foglalkoztatás politikában, amit esetleg érdemes volna leporolni, vagy hogy ez egy teljesen vakvágány, vagy nem tudom, mennyit tudsz erről.
1: Hát, ugye, szóval én nem tudok ott olyan eredményről, ami egy országos modellként föl lehetne most építeni. Volt egy csomó próbálkozás, de azért ez is nagyon hamar abba fulladt bele, és ismerek egy csomó kiváló szakembert, akiket elmenekültek az OFA-ból, uh-huh. mert elkezdték azt is politikai célokra használni. Uh-huh. Tehát egy nagyon kevés olyan helyzetről hallott, amikor ez így tartósan használható lenne. És hogyha én itt fölhozhatnék egy saját példát, így említettük a kiút programot.
0: Igen,
1: hogyha,
0: igen. De én pont innen átakadtuk ezeket.
1: Én nagyon röviden elmondanám, hogy ez mi, és ilyen szempontból is nagyon tanulságos. Ugye ez egy távol Bangladesben kezdődött modell, amit nagyon-nagyon megváltoztattunk, hiszen nagyon mások a körülmények.
0: De
1: az a lényege, hogy szegény emberek viszonylag kis összegű hitelt kapnak ahhoz, hogy vállalkozást indítsanak, vagy őstermelővé váljanak. Ezt is beleértjük, és nagyon fontos, hogy ez a hitel a hitelt fedezet nélkül kapják. Tehát semmilyen fedezet nincs, nincs az a veszély, hogy elárverezi bárki a házukat, vagy bármi mást, hanem megkapják erre a kölcsönt, elindítják a vállalkozást, és nagyon fontos része ennek, hogy de hát ebben is segítségre van szükség, tehát itt nagyon eltértünk az eredeti modellekről, terepmunkások segítik őket, akik különböző képzéseket biztosítanak, akik segítenek a kapcsolatok kiépítésében egy kisvállalkozás esetében a beszállító és értékesítő kapcsolatokban, és segítenek az ügyintézésben is.
0: Most, és az adatkönyvelést is kell érteni, hogy hasonló?
1: A könyvelést is, ugye az első években ingyen könyvelést biztosítottunk, és ugye ez nagyon fontos, hogy ez a legális gazdaságban folyik, nem a fekete gazdaságban, mert a fekete gazdaság nem jelent valódi kiutat, vagy mondjuk szürkének, vagy informálisnak, nem jelent valódi kiutat. Na most, ugye ennek a kulcsa a fedezet nélküli hitel működése. Tehát, hogy ez működik. És maga ezt a program, ez kapóra jött, tehát egy csapat már korábban dolgozott azon, hogy ki lehet-e itthon próbálni ezt a modellt, és megnyertünk egy Európai Uniós pályázatot. Ugye ezt a polgár alapítvány az esélyekért a fő finanszírozója ennek, és Felcsuti Péter, de az induláskor egy igen jelentős Európai Uniós pályázatot megnyertünk, aminek pont az volt a célja, hogy próbáljuk ki ennek a modellnek a működését. És akkor ugye mindig az a kérdés vetődik föl, hogy de hát, hogyha nincs fedezet, akkor miért fizetik vissza a hitelt? Na most a háttérként mondom, hogy ez egy alapvetően szegénység.

0: viszonylag több volt a roma, de ez pont nagyon lényeges, hogy jöjjenek létre interetnikus kapcsolatok. Tehát ez egy lényeges volt. És bárhova bementünk, egy első alkalommal, ugye nyilván udvariassági látogatás a polgármester, jegyzőnél, ennél, annál, és az első dolog, hogy hát maguknak elment az eszük. Most a ingyen pénzt adnak a cigányoknak, ezt sose fogják visszafizetni maguknak. Ugye ez tulajdonképpen ugye tipikusan ezzel indult. Na most, ugye a helyzet az, hogy ez nem így van. És ezt én iszonyú fontosnak tartom minden szociálpolitika tervezésekor, és más dolgoknál is volt olyan, hogy ezt próbáltuk megmérni, meg sok ide vonatkozó kutatást olvastam. Tehát az a lényeg, hogy a rossz végétől indítok, hogy mindig van 10-20% közötti ember, aki be fog csapni minket. Tehát aki úgy veszi föl a hitelt, hogy már eleve tudja, hogy nem akarom visszafizetni, vagy máshova viszem eladni az árut, a végén megtalálom.
1: De ez általános 10-20%, tehát a társadalom minden szegmensében megtalálható hasonló típusú ember.
0: Nem csak az, én azt gondolom, hogy ez nem csak a szegényekre vonatkozik, és hogyha én nagyon ügyes vagyok, nagyon jól válogatok, nagyon jó emberismerő vagyok, most nem én engem elég könnyű becsapni, de akiket használtak, az... Igen, akik ott dolgoztak a terepen, ők azért tapasztaltak voltak. Tehát ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor ezt le lehet szorítani mondjuk 10%-ra. De nagy erőfeszítésekkel. És sajnos a közpolitika mindig ezzel az részével foglalkozik, hogy ne csináljunk semmi olyant, amivel vissza lehet élni. De most közben nem gondolunk a másik 85%-ra, és ez a dolog a lényege.
1: Igen.
0: Vagy 90-re, de mondjuk, hogy csak 85. Ugye, mert az is a majdnem a hatszorosa. Tehát a jók majdnem hatszorosát teszik ki a rosszaknak, hogy ilyen vulgárisan fogalmazzak. A többség ez elképesztő pozitív hatást gyakorol.
2: Ez a bizalom befektetés.
0: Én idézek valakit egy beszélgetésből, azt mondja, hogy ide jönnek az emberek, és nekem csóró cigánynak adnak 400 000 forint hitelt, és elhiszik, hogy vissza fogom fizetni, és elhiszik azt is, hogy képes leszek megcsinálni a vállalkozásomat, hogy vissza tudom fizetni. Ugye ez egy kettős bizalom, hát az nem létezik, hogyha beledöglök, akkor is vissza fogom fizetni. Tehát, hogy a többség esetében ez egy olyan hatást vált ki, hogy segít kitörni az elkeseredettségből, a tehetetlenség érzésből, hogy itt kaptam egy lehetőséget. És ez nagyon fontos, hogy egy lehetőség. Tehát nem arról van szó, hogy mi bárkire ezt rátuk márnánk, hanem oda megyünk, elmondjuk, hogy van ez a lehetőség, ha kérdés, megbeszéljük, és akkor egy lehetőség, ha ki akarod próbálni. Most az is nagyon fontos, hogy vállalkozni nem mindenki alkalmas, és ez is egy fontos tapasztalat volt, hogy vállalkozás képes ember, az a szegények között pont ugyanannyi van, mint a középosztályban vagy a gazdagok között. Én azt mondanám, hogy durván az emberek 10%-a. Tehát ez most az őstermelés az egy más ügy, mert az nem annyira vállalkozás jellegű, de a klasszikus vállalkozás, hogy egy kisboltot nyitni, hogy egy fafeldolgozót, mondjuk erdőmunkások volt ilyen ügyfél, hogy belefogni valamilyen javító szolgáltatásba, kereskedésbe, ahhoz kell egy vállalkozói álom. Ha valakinek az nincs, akkor nem szabad. Tehát én nem akarom úgy beállítani, hogy ez a program megoldaná a munkanélküliséget, de azoknak jó, akinek van vállalkozó kedve. És ez iszonyú fontos, mert ezeken az elhanyagolt vidékeken nagyon alacsony a vállalkozások, a kisvállalkozások sűrűsége. Tehát ugye vannak országok...
1: Hát a szolgáltatások minősége.
0: És ami, hát igen, ez összefügg, igen. Mert nagyon kevés van, ettől rossz minőségűek. Tehát most visszatérve az alaptörténetre, hogy a többség az vissza akarja fizetni. Nem biztos, hogy mindenkinek sikerül, de
2: nem a szándék hiányzik.
0: De nem a szándék hiányzik, vagy mondjuk van ez a 10-15%-ban hiányzik a szándék, és de a többieknél nem.

0: és az iszonyú fontos, hogy a szabályozást hogy lövöm be, és most nem a kiút programról beszélek, hanem csak példaként használom, hogy egy bármilyen szociális szolgáltatás esetében, ha én azon dolgozom, hogy te jó Isten, nehogy egy olyan ember is kapjon, aki nem szorul rá, aki nem érdemli meg, és most hagyjuk ezt a megérdemlést, mert
1: ez is egy rossz szlogán, hogy az érdemes és nem érdemes.
0: Ez is egy visszaélés a szavakkal is, meg a magatartásokkal is, de ha én erre koncentrálok, akkor ezzel óhatatlanul egy csomó embert kiszorítok, aki meg nagyon rászorulna, nagyon jól tudna élni vele, becsületesen használná föl. Tehát itt nagyon fontos azt...
1: Hát én, mintha nem akarnának kockázatot vállalni semmilyen programmal, és ez... És lehet, hogy nem csak kockázatot nem akarnak, nem akarnak befektetni ilyen programokba, de közben meg, ha mégis, akkor a kockázatot nem vállalják, ami egyébként minden esetben van kockázat, mindenkinek, akármilyen tökéletes kitalálásban. De hogy nekem az jutott eszembe menet közben, ugye a fekete és szürke gazdaság, meg ugye a vállalkozások, és azért a romák meg a szegények körében jellemző, hogy valahogy mégis megélnek, de ugye nem tudnak kifehérített vállalkozásokat működtetni nagyon sokszor. És akkor, hogy volt-e ilyen elképzelés, akkor azoknak segíteni, akik már eleve benne vannak egy ilyen folyamatban, de hogy még nem olyan szinten tudják művelni, hogy akkor ezt a kifehérítés folyamatán elinduljanak.
0: Ebben az időszakban, ebben az első két éves időszakban, amikor nagyobb összeg állt a rendelkezésére a projektnek, akkor ez kifejezetten, tehát egy csomó olyan ügyfelünk volt, akinek volt egy fekete vállalkozása, vagy informális vállalkozása, uh-huh. és tulajdonképpen a mi hozzájárulásunk ahhoz kellett, hogy ez
1: cégformát kapjon,
0: egyéni vállalkozó, mi többnyire nem cégformát, hanem egyéni vállalkozást részesítettük el, most ebben nem mennék bele a technikai okaiba, hogy miért, tehát ennek a szabályozási, egy csomó szabályozási oka van. Most egy pillanat kitérőt tennék a szabályozási, befejezem ezzel, akkor a szabályozásra valamit mondanék, hogy ez a kifehérítés és a szabályozás, hogy Magyarországon elképesztően nehéz nem Budapesten és nem nagyvárosban vállalkozást indítani. Sokkal több időbe telik, mint a környező országokban. És itt például elképesztő mértékű diszkriminációval találkoztunk. És ez nagyon fontos tudni, hogy a romák számára különösen ennél egy kicsit tágabban a láthatóan nem nagyon jó állapotban lévő szegények esetében, tehát amiről az előbb beszéltünk, hogy oda megy egy bankfiókban, rossz ruhában, hiányos fogazattal, hát nagyon erős diszkriminációval találkoztunk. Egy csomó esetben a telepmunkásoknak a dolga igazából az volt, nem azért kellett segíteni, mert az ügyfél hülye lenne és nem tudná elintézni, bár sokszor hogyan még magas iskolai végzettség és nehéz egy
2: adminisztratív feladatot
0: megcsinálni. De egy csomó esetben egyszerűen csak arról volt szó, hogy ok nélkül belekötöttek az ügyfélbe. Tehát, hogy itt is van egy ilyen segítés, és általában az intézményi környezet, tehát például ez a mikrohitelezés, teszem azt, Romániában van mikrohitelezési törvény. Magyarországon ezt nem sikerült, mi 15 évvel ezelőtt javasoltuk írásban, hogy legyen.
1: Hogy nincs mögött, nem tudnak mögé állami garanciát tenni.
0: Itt csak nem is állami garancia, mondok egy egész triviális példát. Magyarországon üzletszerűen hitel csak pénzintézet nyújthat.
1: Aha.
0: Tehát, ugye, tehát mondjuk egy ilyen hitelt, amilyet a kiprólom nyújt, az jobb lenne kamatra adni, mert hogyha a teljesen, nem magas kamatra, de a teljesen kamatmentes hitelt az ügyfél mindig ajándéknak érzi, tehát hogy legyen ennek egy érzése, nem nyújthatjuk kamatra, sőt nem nyújthatunk pénzhitelt sem, hanem csak áruhitelt nyújthatunk, tehát nekünk kell megvenni a beruházási eszközt formailag, mert ha a pénzt adom az ügyfélnek, akkor megszegem a törvényt. Most ahol van a mikrohitelezés szabályozó törvény, ott pontosan szabályoznak, hogy a szociális célú mikrohitelezés az, az ilyen értelemben más szabályok alá esik. Tehát, és akkor arról, amit mondtam, hogy legyen állami garancia, az egy, hogy nem, az már a vágyálom kategória, de hát...
1: De
2: most el lehet üzenni az álmainkról, nem? Tehát,
0: hogy hát abszolút,
1: és ez nem is álom egyébként, mert valahogy az államnak is érdeke, hogy minél több kisvállalkozó legyen, hiszen sokszor arra építi az adórendszerét is kis és középvállalkozásokra.
0: És ez nagyon érdekes volt, én hát, hagyj említsem meg a Balogh Zoltán nevét, még eddig egy nevet sem, mondtam.
1: Pont felekezde.
0: Aki annyira gyűlölte ezt a programot, hogy ugye akkor a felzárkóztatásért felelős államtitkár volt, és ugye azért gyűlölte, mert meg akarták vonni a 10% állami önrész, ugye az EU-s pályázathoz kötelező volt a 10% állami önrész, amit mi korábban megkaptunk, és ők meg el akarták vonni, a Brüsszelből rájuk szóltak, hogy bocs, de akkor nem utaljuk ezt a 400 milliót sem, hogyha ti nem teszitek be a 45.
1: Igen.
0: Annyira gyűlölte a programot, hogy direkt elküldött egy embert Brüsszelbe, hogy a teljesítési beszámolón elmondja, hogy már pedig a magyar állam ezt soha nem fogja támogatni semmilyen formában. És ezt szépen be is tartották. Tehát itt is egyáltalán nem érdekelte őket az, hogy itt családok százainak segít. Na most emiatt, hogy akkor ez a forrás megszűnt, az EU meg azt mondta, hogy hát ez egy pilot program volt, ezt közvetlenül Brüsszelből finanszíroztak, innentől kezdve a magyar államon keresztül lehet finanszírozni, mi adjuk a pénzt, de ugye akkor még jött EU-s pénz, azóta van se. Azt mondták, hogy nem kell nekünk ez az EU-s pénz, mert mi akarjuk elkölteni. Tehát már úgy értve, hogy még az első felzárkózási stratégiával beírták a kiút programot, de aztán ki is húzták gyorsan, és végül is itt semmilyen állami támogatás nem volt, úgyhogy emiatt egy sokkal kisebb magánforrásból csak egy ilyen mezőgazdasági programot tudtunk folytatni. Hát most az is azért évi 100 családnak segített, de ugyanak nagy hátrány, hogy az idény jellegű, ugye ez csak az.
2: Alapvetően nem lehet vizsgálni akkor a kiút programnak, mert a kifutása az nem történt meg, mert hiszen a nagy pályót
0: az... Ezek a részek a kifutása. Nem, bár ugye ameddig tartott, addig az derült ki, hogy egy ilyen a létrejött vállalkozásoknak egy ilyen 60% volt az egy éven túli túlélési aránya.
2: Az elég jó arány.
0: Ami elég jó, az átlagban 70%, tehát ez nem volt sokkal rosszabb. És ugye itt megint arról szól a dolog, hogy egy tartós, tehát emberek, akik korábban munkanélkülek voltak, azokról kiderült, hogy ők képesek tartósan üzemeltetni egy vállalkozást.
1: És ez nem volt akkor ez egy, bocsánat, egy újabb csalódás, hogy ez így kimászott alóluk a magyar állam gyakorlatilag?
2: Hát az embereknek, hát, nem egy újabb programnak a...
0: Hogy mondjam, én inkább, tehát abban az értelemben nem volt csalódás, hogy én semmi jót nem vártam, tehát csalódás nem, de az, hogy elképesztően káros volt, amit csináltak, azt nyugodtan mondhatom, és ugye soha egyetlen egy minisztériumot nem érdekelt ami programunk, nem is engedték akár, hogy elmondjuk, vagy ha konferenciákon ugyan elmondtuk, és alkalmasint meghallgatták, de semmi nem következett belőle, mert ugye egy ilyen pilotot, egy ilyen kísérleti programot egy civil szervezet, pláne magánadományokból nem tud nagyon hosszan üzemeltetni, vagy nem tud kellő nagy volumenben üzemeltetni. Ez arra jó, hogy kipróbálni egy módszert.
1: Igen.
0: Na most az kiderült, hogy ez a módszer ez bizonyos esetekben működik, nagyjából körül tudjuk írni, hogy mik azok az esetek, és még egyszer így...
2: Tehát számaitok voltak, tehát 60% maradt meg egy éven túl a saját vállalkozásában, ugye akkor effektív fehéredett ott a gazdaság. Ugye a GDP az termelődött, plusz ugye a kistérségekben, hát ez óriási nagy dolog, mert hát egyrészt fizeti az önkormányzatnak bizonyos adókat, pluszban, tehát hogy...
0: És hát ez az uborka termesztési modell is tök jól bevált, ugye ez egy létező piac, ahova a legszegényebbek nem tudnak bemenni, mert nincs pénzük arra, hogy hát az öltözőberendezést, a napszámosként
1: igen. Hát még arról nem is beszél, hogy földhözjutása, tehát hogy földjük sincs, de hát gondolom ez ilyen kertgazdaságok.
0: Szabolcs-Szatmár megyében ott a ház körüli kertek elegendőek, Borsodban ez nem működik, mert ott csak a bodrok közben, de a Borsod többi részén.
1: Ott meg más kultúra van.
0: A talaj. Nem, egyszerűen alkalmas. A talaj, a víz túl mélyen van.
1: Így értem, hogy más mezőgazdasági kultúra van.
0: Ugye ennek van egy nagy, stabil fölvásárló piaca, tehát rengeteg embernek hozott ez is hasznot, és oldotta meg a hát nyilván nem az egész életét, mert ez egy nyári szezon, erre nem elég, de nagyon sok olyan ügyfelünk volt, aki az így megkeresett jövedelemből ugye a legtipikusabb felhasználás volt a téli tüzelőt meg tudta venni, a másik nagyon tipikus volt a gyerekek iskoláztatása, és a harmadik volt, hogy jobb házat venni a faluban.
1: De akkor az energiaszegénység elleni küzdelemnek is az egyik eszköze tulajdonképpen, hogyha ezeket a kondíciókat már is meg tudják változtatni.
0: Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon pozitív volt, de hát azért itt volna egy mennyiség, ami fölött tud ez igazán hatékony lenni. Én remélem, hogy ez is bekerül az eszköztárba, és hozzáteszem, hogy és még egy csomó minden más.
1: Hát akkor gyakorlatilag mi azt mondhatnánk, hogy ezeket a kevesebb, tehát ilyen kicsit alacsonyabb küszöbű mikrohitelkonstrukciókat érdemes volna. Tehát ugye belépési küszöb egy ilyen mikrohitelkonstrukcióba egyszerűsödjön.
0: Abszolút, hát kéne egy ilyen mikrohiteltörvény, és hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy csak a hitelnyújtás az nem elég. Tehát azt tudjuk nemzetközi tapasztalatokból, hogy az nem enyhíti a szegénységet, ez csak akkor működik, hogyha képzés járul hozzá, ha hálózatépítési segítség, ha értékesítési segítség, mert ugye itt az is egy probléma, hogy egy nagyon elzárt faluban, mondjuk ez az uborka fölvásárlás, ez megvan oldva, de tulajdonképpen ez az egyetlen, ami úgy megvan oldva, hogy a konzervgyárak, hűtőkamion megy körbe, fölvásárlóhelyek vannak, igazából nincs más ilyen, ahol ez megvan oldva, tehát hogyha termesztenek valamit, és nincs saját szállítási lehetőség, akkor...
2: Tehát, hogy mégis egy menedzsmentet kell, tehát, hogy egy menedzsment menedzselés is kell
1: hozzá. Hát a piaccal való kapcsolat az, ami ha hiányzik, akkor...
0: De hogy amit nagyon fontosnak tartok, és ezzel kezdeném, az igazából az összes ilyenhez képest még fontosabbnak tartom a pszichológiai hatást. Tehát, hogy mondtam az elején, hogy azt mondják, hogy hülyék vagytok, nem fogják visszafizetni a hitelt. És megvan a másik oldala, hogy és akkor a végén visszafizetik a hitelt, akkor egy elképesztő reputáció emelkedés a faluban. Tehát, hogy ja, hogy ennek az idegeneknek is visszafizették, tehát mi láttunk olyant, hogy mondjuk, aki nekünk visszafizette a hitelt, ugye ez 5 perc alatt elterjedt, mi szigorúan betartottuk, hogy tehát nem adunk ki külső információt, de ez azonnal elterjedt. Hogy mondjuk, akkor ő a boltban, ott a faluban volt 3 kisbolt, akik versenyeztek egymással, és akkor az egyik azt mondta, hogy aki nekünk visszafizet a hitelt, az kamatmentesen kap tőle áruhitelt mondjuk a téli hónapokban, vagy tudta, hogy hát ha nekünk visszafizet, akkor nekem is vissza fogja fizetni. Tehát, hogy van ennek egy ilyen nagyon fontos áttételes hatása is, és én személy szerint azt sajnálom a legjobban ebben, hogy nem sikerült nagyobb volumenben csinálni, és az államot ez nem érdekelte, hogy ennek egy erős ilyen társadalmi integrációs szerepe tud lenni. És általában minden
1: de,
0: olyan dolgok.
1: De akkor ez inkább egy mellék egy extra hatása, nem? Mert hogy mégis az eredeti célja az, hogy ezeknek az embereknek, akiknek máshol, más kondíció, a kondíciók miatt nem adnak, esélyt adnak arra, hogy mégis egy az ő helyzetükhöz igazodóan mégis megkapják az esélyeket, a lehetőséget a továbblépésre.
0: Hát ez is van, de egy másikat mi foglalkozzunk munkaközvetítéssel is, és vannak nem túl nagy volumenben, de és elsősorban romák számára. Mondjuk ott Szabolcs-Szatmár megyében letelepült néhány nagyüzem, Szatmár Optika például, ők sok hátrányos helyzetű embert foglalkoztatnak, és annak a megszervezése, és akkor visszatérnék ugye a munkaügyi kirendeltségekhez, hogy amit ők a jelenlegi helyzetben nem csinálnak, és nem tudnak, hogy egy icipici kis többlet lökést csinálni. Tehát például egy csomó gyárban tesztet töltetnek ki a dolgozókkal. Most, ha valakinek soha nem látott tesztet, és 30 éve járt általános iskolába, és ott sem volt nagyon jó barátságban az oktatási rendszerrel, azért meglát egy ilyet, és azt se tudja, hogy mihez kezdjen. Tehát az, hogy csinálni kis alkalmakat, amikor korábbi évek tesztjeiből néhányat együtt megoldani, egyáltalán mi ez? Aztán furcsának hangzik, de hogy ott élek egy kis faluban, hogy jutok be a gyárba? Hogy oldom ezt meg? Hol kell leszállnom? Tehát egy csomó ilyen apróság van, ami nem túl nagy munkával, de a személyre szabottan odafigyelő munkával sikerült egy csomó embert munkához segíteni azt, hogy ő munkához jusson. És ugye néhány nagy üzem fizette is a közlekedését, ismerve a nagyon rossz közlekedési helyzetet, tehát olyan is volt, hogy akkor összeállt öt ember, vettek egy használt tragacsot, nem tudom, 30 éves ladát, vagy valamit, és akkor azzal jártak munkával, még kerestek is rajta, mert ha öten együtt mentek, akkor a munkáltató által fizetett kompenzáció összegében meghaladta a költségeket. Tehát, hogy ezek nagyon pici segítségek, amikre a munkaügyi rendszer a jelenlegi állapotában igazából nem képes. Tehát itt kanyarodnék vissza.
1: És hogy milyen foglalkoztatás segítő támogatásokra van szükség.
0: És hogy milyen jellegű.
1: Na, hogy az nem merül ki abból, hogy akkor kínáljuk a munkaerőpiacon álláshelyeket. Mert ugye most gyakorlatilag majd, hogy nem kimerül, vannak átképzések, de állítólag oda is nagyon nehezen iratkoznak be.
2: Hát, mert ugye van értelmetlen átképzése.
1: Hát meg mindenki legyen biztonsági őr, meg nem tudom, mindenki legyen kosárfonó, tehát hogy ez a két véglet kb. Hát,
0: kíváncsiságból beültem egy ilyen EU-s forrásból, még amikor volt EU-s forrás finanszírozott állami mezőgazdasági képzésre, és akkor ott jött odaraktak egy fekete táblát, jött egy tanárnő a szomszéd kisváros mezőgazdasági szakközépjéből, és pont egy olyan órát ültem végig, ahol a porzót, a bibét, meg a magházat rajzolgatták ott a szegény emberek. Ugye, aminek nulla értelme de volt, persze. Mi meg ebben az uborkatermesztésében a munkába integrált képzés, hát ez is nem iskolapadban történik, hanem a földön, és akkor ilyen dolgok vannak, hogy igen, itt kell letenni az öntözött csövet, itt megcsinálod a bakhátat, a palántát, akkor a luktól ennyire három újnyira dugod be, hogy se túl sok vizet ne kapja, se el ne száradjon, és ilyen végtelen praktikus dolgokat. Hát most mit érdekli őt a porzó meg a bibe? Nincs ilyen értelemben, ehhez nincs köze. És néhány hónap, tehát az tényleg lenyűgöző volt, hogy ugye ez a szivárogtató öntözéses uborka termesztésnél ugye van ilyen nagy műanyag ballonok, és még abba kell adott esetben betenni a növényvédőszert vagy a tápszert, és akkor, hogy ott amúgy alacsony iskola végzettségű emberek ott böngészik a tápszernek a használati utasítását, és mérik ki amúgy minden segítség nélkül, hogy ja, akkor, hogyha 500 literes a ballon, akkor ennyi grammot kell beletenni, ennyi. Tehát, hogy ez egy tök hatékony.
1: Hát ezeknek az embereknek azért mondjuk már lehet nagyon sok gyakorlati tapasztalata van. Tehát, hogy egyáltalán nem az iskolán múlik az, hogy ők mennyire életképesek, hanem ezek a gyakorlati tudások eleve másból megvannak.
0: Abszolút, de most csak ez a lényeg, hogy egy felnőtt oktatásnak erre kéne épülnie. Tehát az, hogy egy felnőtt oktatás keretében visszaültettem az iskolapadba, és a gyakorlathoz nem kapcsolódó
1: De szerintem itt megint a szabályozás körül ugye kitarthat ilyen képzés. Az, akinek van mondjuk valamilyen pedagógiai tanári végzettsége, most ez a tanárnő valószínűleg azt tudja, hogy az uborkát a piacon kívül nem találkozik uborkával. Valószínűleg ő a porzon bibén kívül nem tudja ugyanezeket az öntetéses módszereket elmondani. Ezt én garantálom, hogy nem tudják elmondani.
0: Valószínű.
1: És akkor viszont megint az van, hogy megint nem célirányosan, és megint nem az az ember, akit a magas struktúra meg akar segíteni, a fontos, hanem akik részt vesznek benne.
2: És bocsánat, csak azért akarok, mert ugye nagyon vége felé vagyunk, hogy így nagyon, igazából bemutattunk, tehát most beszéltünk a programról, meg előtte nagyon sok mindenről, de hogy valójában mégiscsak az a lényege, hogy egyrészt mire várunk, tehát hogy most lezárultak időszakok, itt aztán voltak buktatók, ugye az állam nem befagyasztottak uniós forrásokat, tehát egy csomó minden történt az elmúlt 16 évben, rossz döntések és még rosszabb gyakorlati tudást akartak beágyazni, de hogy ugye itt beszélünk arról, hogy lesz újra egy szociális minisztérium, ahol véletett lesz egy foglalkoztatásügyi államtitkárság, és valamilyen struktúrát raknak mögé, de hogy azért a javaslatokat azért, tehát mi azért beszélünk most már így a Tilos Rádióban nagyon sokat erről, hogy jusson el a megfelelő helyekre. Szóval, hogy igazából mit gondolsz, hogy melyik azok a pontok, ahol a legsürgetőbbe avatkozni jelen pillanatban a magyar foglalkoztatásba, vagy a szociális, vagy a szegény kérdésbe, vagy akár a dolgozói szegénységbe, ugye itt, hogy hol húzzuk meg a szegénységi küszöböt, meg egy csomó minden van, ami ennek a...
0: Hát ennek rengeteg, rengeteg ága-boga van, és az nagyon fontos, hogy nincs egy...
2: Ezért mondtam, hogy nincs, legfontosabb nincs, pontok
0: nincs,
2: talán...
0: Nincs egy dolog, és ugye az egyik, hogy akármilyen módon segítünk, próbálunk segíteni a szegényeknek, abból ha nem jutnak magasabb jövedelemhez, akkor bármilyen szociális segítés az igazából nem ér semmit. Tehát az egyik, ami nagyon fontos, hogy a legalacsonyabb jövedelemből élők, azok magasabb jövedelemhez jussanak. Beszéltünk itt a közfoglalkoztatási bérről, de ennél még sokkal fontosabb, hogy ugye még mindig 22.800 forint a foglalkoztatás helyettesítő támogatás, ami az éhenhaláshoz se elég. Tehát ez rendkívül fontos lenne, és nem igaz az, hogy egy elviselhető mértékű szociális támogatási rendszer az érdemben csökkenteni a foglalkoztathatóságot. Ezek tévhitek. Borzasztó fontos lenne egy minimum jövedelem jellegű, tehát a család méretéhez igazodó, a megélhetési szükségletekhez igazodó szociális támogatási rendszer. Ugye kulcsfontosságú ebben a gyerekek helyzete, tehát az, hogy gyerekek nyomorban éljenek föl, és újra termelünk rossz egészségi állapotú, alacsony iskola végzettségű, rossz mentális állapotú embereket, mert hogy olyan körülmények között nőnek föl, ahol csak kivétel lehet, ha valaki ebből ki tud törni. De hál' Istennek erről szó is van, hogy a családi pótlék jelentős megemelés.
2: Hát ugye meg a kis nyugdíj, tehát a minimál nyugdíj.
0: Minimál nyugdíj, tehát van ennek egy ilyen tisztán pénzügyi része. Na most rengeteg más oldala is van, beszéltünk a közlekedésről, és egy kicsit kitágítanám a területfejlesztés. Tehát az elmúlt 16 évben Magyarországon nem csökkent a különbség, a hátrányos helyzetű, nem csökkent a lemaradása a hátrányos helyzetű területeknek a többiekhez képest. Tehát miközben áramlott be, ameddig áramlott egy csomó EU-s pénz, ezt nem sikerült úgy felhasználni, hogy csökkenjenek ezek a különbségek. Tehát ez nagyon fontos. Ugye kulcsfontosságú az iskolarendszer átalakítása, ami egy létkérdés. És ugye nem beszéltünk még a lakhatásról.
2: Így van. Tehát, hogy...
0: ami nagyon-nagyon fontos, és ugye itt a lakhatás az a mobilitásnak a kulcsa tulajdonképpen, hogy hát jelen pillanatban egy olyan helyről, ahol nincs munka, nem tud senki elköltözni, mert nem tudja megfizetni a lakást. Látjuk, hogy embertelen körülmények között ilyen ugye nem legális munkásszállásokon 15 négyzetméteres sufnikba bezsúfolva, borzalmas körülmények között laknak emberek, és próbálnak dolgozni, és próbálják eltartani a családjukat. Elemi szükség volna a bérlakás hálózat fejlesztésére, amit az önkormányzatok tudnak megtenni, tehát itt egy állami támogatásra lenne szükség, a szociális bérlakás rendszer minimális kiépítésére. Ugye jelen pillanatban az az abszurd helyzet van, hogy a magas jövedelműek több támogatást kapnak, mint az alacsony jövedelműek, ugye, amit Felge Zsuzsa perverz újraelosztásnak hívott. Félreértés ne legyen, nem a jövedelmükhöz képest, hanem abszolút értelemben. És ez elsősorban a tulajdon szerzés támogató lakáspolitikának a következménye, hogy egyszerűen a gazdagokhoz sokkal nagyobb állami pénzek áramlanak.
2: És ami egyébként meg a szegényeknek nem kedves, hiszen fölveri az albérletpiacot, mert hiszen ezt...
0: Így van, és ugye jelen pillanatban az, akinek biztosítva van a lakhatása, vagy az, aki egy horribilis piaci albérletet kell, hogy fizessen, a kettő között ugye olyan hatalmas a különbség, hogy két egyforma család ugyanannyit keres, tegyük föl, az egyik tisztességesen meg tud élni, a másik, aki egy piaci albérletet fizet, az nyomorog, mert elviszi a jövedelemnek egy nagyon jelentős részét az albérlet. Tehát mindenképp szükség volna egy átgondolt lakáspolitikára. És akkor ami iszonyú fontos még, hogy ugye működik egy szociális hálózat, amit az Orbán kormány semmibe vert. Ugye nagyon alacsonyan fizetik őket, itt a családsegítő, a gyerekjóléti rendszerek, a különböző szakellátások, és én ide sorolnám az előbb a foglalkoztatáspolitik kapcsán említett munkaügyi rendszert is, amit közelíteni kéne ezeket egymáshoz. Itt ugye itt több százezer emberről beszélünk, aki ez a tág értelmezett szociális hálózatban dolgozik, akik megalázó bérért dolgoznak, ugyanúgy semmibe vette őket az előző rendszer, mint azokat, akikkel ők foglalkoznak. Szerintem az iszonyú fontos lenne, hogy ők magasabb bért kapjanak, akik ebben a rendszerben dolgoznak, sokkal nagyobb megbecsülést kapjanak, nyilván ennek van anyagi, meg nem anyagi része is, és hát nagyon nagy szükség lenne ezeknek a hálózatoknak a megújítására. Maga az egész szociális törvénykezési rendszer a bizalmatlanságra épül. Tehát amiről korábban beszéltem, és rengeteg példát lehetne még hozni, hogy mindegyik arról szól, hogy ellenőrizzük, szabályozzuk, egzecíroztassuk a szegényeket.
1: Ez a büntető szociálpolitika, ez nagyon régóta létező formája Magyarországon.
0: Egy csomó esetben a szociális, elhivatott szociális munkások ebben lavíroznak, akik ez ellentétes az ő szakmai meggyőződésükkel, próbálják kijátszani azt a rendszert, ami őket gúzsba köti, tehát itt ez nagyon-nagyon fontos lenne, és én bízom benne, hogy a Szociális Minisztériumban lesznek olyan emberek, akik ismerik ezeket a hálózatokat, akik értenek hozzá, akik ismerik a gyerekvédelmi rendszert is, és itt most nem a jogi részéről beszélek, látjuk, hogy igen, és ez iszonyú fontos, de hát van egy másik része itt, akik ebben a rendszerben dolgoznak, egyrészt nagyon alacsony bérért, másrészt nagyon-nagyon rossz erkölcsi körülmények között. Ugye itt most ez a megbízhatósági vizsgálat, amit azt gondolom, ez egy jelképes dolog, de hát iszonyú gyorsan el kéne ezt törölni.
1: Igen, és ez nagyon-nagyon rossz hangulatot is keltett a körülmények.
0: Én ezt az első intézkedések közé tenném, egyrészt mert nem kerül pénzbe, másrészt egy jelzést ad, könnyű megcsinálni, de nyilván, ha csak ez történik, akkor ez így önmagában csak üres szimbólum. Tehát itt egy elég nagy csomagról beszélünk, és és ugye senki nem gondolhatja, hogy ilyen sok év rombolását, és hozzáteszem, hogy hát előtte sem volt, tehát még az Orbán kormány előtt sem mondanám, hogy fényes állapotban voltak ezek a rendszerek. Tehát,
1: hát, hogyha gondoljuk a szociális...
2: Mondjuk egy kicsit több szabadsága volt talán a...
1: Hát a Szűcserika idejére, ha gondolunk, akkor szerintem ott már elindult egy rombolás.
0: Így van.
1: És ez a Gyurcsány kormány idején volt.
2: Hát igen, ez nagyon fontos lenne mindenhol hangsúlyozni, hogy ezeket a rendszereket nem pusztán ez az elmúlt 16 év
1: pusztította. Nem mondom, hogy záró gondolatként, de hogy ugye ha azt veszük, hogy beszélünk a dolgozói szegénység, vagy a dolgozó szegénységről, és hogy gyakorlatilag mindig éhesen dolgoztatta a magyar állam ezeket a szegény rétegeket. Tehát annyi pénzt nem kerestek, hogy úgy éljenek meg, hogy ne legyenek éhezők közben. Szóval ez szerintem sajnos ezt a mondatot el lehet mondani folytatólagosan a bizonyos időszakok. Nem tudom, a rendszerváltás utáni 5-6 év után már, mert hogy akkor is volt nagy vesztese a cigányság a rendszerváltásnak, de utána nem az volt, hogy kompenzálták őket, hanem még mélyebb szegénységbe taszította őket mindenféle szociális megfoglalkoztatási struktúra, amit kitaláltak, vagy rendszerek, programok.
0: Így van, illetve volt egy hullámzás, tehát ez biztos, hogy a rendszerváltásnak a legnagyobb vesztesei azok a magyar romák voltak, és ugye itt a munkáért való harcban ők kerültek a gyenge oldalra, akik áldozattá váltak. A Gyurcsány kormány inkább egy hullámzást érzékelnék, vagy érzékeltem akkor, és ugye voltak próbálkozások, tehát 2000 családi pótlék emelése, ugye a most lett nagykorú a családi pótlék, a családi pótlék emelése, volt próbálkozás arra, hogy a munkaügyi és a családsegítő rendszert közelíteni, volt egy minimum jövedelmű, ugye a rendszeres szociális segély, és akkor akkor volt ez a észak-magyarországi polgármesterek lázadás, és Gyurcsány kormány megijedt a saját intézkedéseitől, és egy-két éven belül visszavonta. Szerintem ez volt a halála egyébként a sok szempontból a második Gyurcsány kormánynak, tehát hogy a saját elveiből visszakozik, akkor abból azt kell, hogy semmit nem gondol komolyan. Szerintem ez egy súlyos hiba volt.
1: Megint lehet, hogy tanácsadókra hallgat, aztán meg a polgármesterekre meg nem. Úgy most fordítva akarom, hogy tanácsadókra először hallgat a tanácsadókra, aztán kiderül, hogy a polgármesterek nem hallgatnak ezekre a tanácsadókra. Mert egyébként mindig sokszor, egyébként a nagyon rossz gyakorlatok, tehát a visszaélő gyakorlatok,

0: Szervusztok, drága hallgatók, Szabi vagyok innen a pult felől.
1: Lilla vagyok, sziasztok.
0: És a vendégünk Blaskó Mihály, aki elsőként teljesítette az eredeti Filipides futást. Jó, erre még nem kapják fel a hallgatók a fülüket, a fejüket, úgyhogy Herodotoshoz nyúlok. Először is a hadvezérek, miközben még a városban tartózkodtak, elküldték Spártába hírnöknek az aténi Filippidészt, aki hivatásos futár volt, és ebből is élt. Bizony, ez a maratoni csata előtt volt, ez a kedves Filippidész ellenséges területeken keresztül futott 240 kilométert, nem annyira aszfaltos terepen, enyhén kivilágítva. Ez azt jelenti, hogy fegyvereket futnia, és még néha ruhát is cserélt. És aztán, mikor a spártaiak azt mondták, hogy nem, akkor visszafutott. Úgyhogy ez a Filippidész futás, ez ezt a 2x240 kilométeres futást próbálja meg visszahozni a köztudatba. Szervusz, Misi!
2: Sziasztok!
0: Milyen volt? Ez 2019 volt?
2: Az első 2019 volt, igen. Egyedül voltam akkor azon a versenyen. Nagyon kevés nevező volt, és egy örök emlék. Azt hiszem ez az egész, mert tényleg egy ilyen nagyon családi kis verseny volt, és egy fantasztikus utazás volt. Így utólag már nyilván sikeresen sikerült teljesíteni, azért ez sokat tesz hozzá. Nekem nem kellett fegyverekkel futnom, viszont az élelemnek egy részét azért magammal kellett vinni, mert nem egy túlszervezett verseny volt még akkor ez.
0: Hát az eredeti futás sem lehetett ilyen túlszervezett, tehát hogy sem voltak ilyen frissítő pontok.
2: Nekem jobb volt szerintem, mint az eredetinek.
0: Előre küldték a családot, hogy segítsen. Ott volt segítőd?
2: Nem, nem. Én azért úgy nagyjából a versenyek nagy részén kísérő nélkül szoktam menni. Nem igénylem annyira a segítséget, bár nagyon örülök, hogyha ha valaki elkísér, de azért, mint tudjuk így a futásban, akik így benne vagyunk, hogy a kísérőnek én szerintem sokszor nehezebb a dolga, mint a futónak. Tehát, hogy nyilván mi futók azért egy idő után hisztisek leszünk, kiki a maga módján, én kevésbé, majd az érkező vendégünk szerintem jobban hisztis, mint én. De azért az egy komoly meló, és nem szívesen teszem ki ezt a feladatot másnak.
0: Az is érdekes számomra, hogy ez az első Filippidész, amit elment első magyarként megfutott Filippidész 2019-ben, ez kedvet csinált, hogy 2025-ben újra megfúsd, és akkor harmadik is lettél.
2: Hát összesen háromszor teljesítettem ezt a versenyt. Ötször voltam rajta, abból három sikeres, kettő sikertelen teljesítés. Most nagyon jól ment a legutoljára, 2015-ben, novemberben van mindig a verseny, de ott éreztem is, hogy jó fölkészülve, jó erőbe érkeztem, tényleg erős voltam nagyon, jó volt a társaság is, a futók is nagyon inspirálók voltak a többiek, tehát volt több magyar is most a versenyen. Ez egy ilyen nagyon kerek sztori lett, ez tényleg minden összeállt. Azért egy ilyen hosszú verseny, ami mondjuk tart 85 órán keresztül, ott azért vannak Y-faktorok, amik közbeszólhatnak. Nekem nagyon szerencsém volt, hogy tényleg semmi problémával nem... plusz problémával, amire nem lehetett volna fölkészülni, azzal nem szembesültem.
1: És hogy jött az ötlet ugye a Spártatlonból, hogy indultál a Spártatlonon korábban, és akkor kitaláltad, hogy hát ha már van ez a dupla táv, akkor azt is megcsinálod?
2: Nem. Töröki és Laci barátom. Vele sokat készültem a Spártatlonra, és egyszer csak fölhívott, amikor közösen edzettünk egyik futásnál, azt mondja, hát van egy ilyen oda-vissza Spártatlon, ő benevez oda, és elmegy. Hát mondom, figyelj, akkor nem ennyi, egyedül megyek én is veled. És hát a történet, az úgy lettem én az első sikeres teljesítő magyarként, hogy sajnos amikor Laci elment először, én abban az évben nem tudtam elmenni, ez 16-ban volt, azt hiszem, vagy nem is tudom, igen, talán 16 vagy 17-ben volt. Ő elment, de borzasztó időjárás volt, neki tért hóesés, szakadó eső, bokáig érő, havas víz, tehát hogy ott minden volt, ami nekem egyszer se. neki akkor nem sikerült, és következő évben én úgy volt, meg én megyünk együtt, de akkor meg ő nem tudott jönni, és akkor mentem én egyedül, és akkor így lettem első magyar teljesítő. Úgyhogy nem kergettem annyira ezt a dolgot, nem nézegettem és bújtam a Spartatlan után, hogy ú, de jó lenne ezt még oda-vissza megfutni, van-e ilyen verseny, hanem így jött, hogy fölhívták rá a figyelmemet, hogy van ez a verseny.
0: Jó, nem tartozik annyira a témába, de hogy mivel így hat szem közt vagyunk, szerintem, hogyha szervezni egy versenyt, ahol oda-vissza meg kell futni Athén-Spártát, és aztán még meg kéne futni a maratont, az lenne az igazi, mert ugye ez volt a Filipidésznek is még a feladata.
2: Ez lesz idén.
0: Ne.
2: De.
0: Meghalották.
2: A tizedik jubileumi Filipidés az idén úgy kerül megrendezésre, hogy aki eddig rendelkezik sikeres teljesítéssel, az nevezhet úgy most a versenyre, hogy Athén, Spárta, Spárta, Athén, és akkor Athénban gyakorlatilag nem, nincs vége a versenynek, hanem elmész még maratonig.
1: Az igen.
2: És akkor az ilyen 520 kilométer lesz a vége. Tehát ők is azért pakolgatják a kilométereket a szervezők, hogy még több, aztán majd valami csinálják olyat, hogy a maraton, és akkor visszafuthat Spártába, vagy sosincs vége.
0: El tudom képzelni, hogy a hallgatók így előkapták most a naptárt a zsebükből, és nézegetik, hogy húha, be tudják
2: nevezni
0: ezt
2: kell.
1: Így. Gondolom, elég családias lesz a hangulat, nem hiszem, hogy olyan nagyon sok...
2: Egyre többen jönnek erre a versenyre. Többen, először, amikor voltam, azt hiszem, ha jól emlékszem, 16 induló volt, de lehet, hogy csak 14. De tényleg ilyen nagyon-nagyon kevés. Tavaly már 50 fölött volt az indulóknak a létszáma. És én szerintem ez így, ez megy is majd fölfele. Tehát ha így folytatódik a színvonalnak az emelkedése, a frissítőknek a minősége, akkor szerintem egyre többen fognak menni rá. De tényleg régen nagyon spártai volt a körülmény. Tehát, hogy volt olyan frissítőpont, hogy egy kartondobozott az út mellett letéve, amit teljesen el volt ázva, és akkor abból ott kellett volna legyen benne mondjuk üdítő, víz, bármi, de mit tudom, volt benne ez zacskó chips. És azért, amikor erre készülsz, hogy mondjuk ott valamit majd vételezel magadnak, kísérő nélkül, vagy akkor azért ezek okoznak galibát.
1: Hát az
2: most már azért jobb a szervezés. Igen.
0: Mit jelent? Tehát mondjuk egy ilyen távra, vagy ilyen ultrákra felkészülés, az mennyi időt viszi el egy héten?
2: 13-4-5-6 óra egy héten, de nem nagyon szokták elhinni, főleg a kollégák, ultrafutó kollégák, most nézzek itt rátok is egyébként, hogy én gyakorlatilag nem futok sokat. Tehát, hogy 100 fölötti hetem nagyon ritkán van.
1: De már benne van a lábadban, nem? Tehát azért már egy jó ideje, talán több mint 10 éve, nem tudom, a
2: 15
1: dubot megnéztem, igen. Hogy azért már elég régen elkezdted ezeket a tényleg kifejezetten hosszú ultrákat. De egyébként az nagyon, benne van a lábadban.
0: Meg nagyon szépen, amit mondasz, hogy 100 fölötti hetek nem nagyon vannak, hát néha becsúszik egy mondjuk 460
1: igen.
0: fölötti hét.
1: Igen, többösíted.
2: Mint az üvegtűrésben, vagy impala, vagy semmi. Hogy
1: egy belefutod.
2: Igen, én két éve egy külön, van egy erőléti edzőm, a Pálos Attila, hagyj reklámozom az Attilát, mert egy fantasztikus pedagógus és egy nagyon jó szakember, sokat foglalkozik gyerekekkel, rengeteg önkéntes munkát is vállal, úgyhogy tényleg példaértékű a hozzáállása az emberekhez, meg akiknek segít. Gyakorlatilag ez konditermi edzést jelent. Most már 2,5 éve dolgozunk együtt, vagy 2,5, és heti 3 alkalommal én kondizok, és gyakorlatilag 4-szer futok egy héten, tehát hogy a kilométerek azok nem olyan magasak.
0: Ez egyébként szerintem nagyon-nagyon fontos már, mint ez a típusú kiegészítő edzés.
2: Igen, igen.
0: És mindig fáj is a szívem, amikor mondjuk nem jut erre idő futóknak, pedig tök jó az a koncepció, amit te is mondasz, hogy kevesebb futás, és a kiegészítő izmokat, kór, egyéb edzésével ugyanúgy rendbe lehet rakni a testet.
2: Hát sőt, az eredmények azt igazolják, hogy gyakorlatilag azóta javul a teljesítményem. Tehát vannak itt mellettem olyanok, akik nem ezt a szisztémát folytatják.
0: Megérkezett Ferenci István, a mikrofonba nyugodtan már beszélhetsz.
1: Neked mi erről a véleményed?
3: Kérdésre hallottam, csak a válaszból kitűnk következtetni.
4: Én inkább a kilométergyűjtésnek a híve voltam egész idáig, úgyhogy én, ha lehetett, akkor minél több kilométert tettem bele. A Misi több erősítést, ezt mindig beszéltük, legalább egyel vagy kettővel többet rakott bele, valamikor heti szinten is. De az az igazság, hogy az utóbbi időben őt igazolta az ő edzés munkája, hogy tényleg szép eredményt érte a Feldi Pidiszen meg, meg azt mondta, hogy azóta sokkal jobban érzi magát. A hosszú futások után sokkal hamarabb regenerálódik, stb. Tehát ilyen tapasztalatai vannak.
0: Az ő szempontjából, meg a saját meglátásod szempontjából biztos, hogy igazad van, de közben van egy olyan faktor is, hogy szerintem ez nagyon-nagyon egyénfüggő. Kinek milyen a pszichés állapota, kinek éppen aktuálisan milyen a testre, mire van szüksége. A
2: testünk tökéletes. Nagyon. Ez köztudott az Istennek, és az én testem az gyakorlatilag, most néztem meg az Odüsszea című filmet, úgyhogy föl vagyok töltődve, gyakorlatilag spártaiak vagyunk.
4: Igen, ortopéd sebész keresik.
0: És akkor a drága hallgatóknak mondom azt az információt, hogy immáron az indiai Hell Race minden második helyezettje beért a stúdióba.
2: Második helyen.
0: Igen.
4: Most én voltam az első. Tartom
0: a... Az egyik dolog az, hogy milyen komplex életet, milyen komplex személyiséget hordoztok magatokkal, és milyen sokféle módon kötötök a sporthoz, amely nagyon fontos alapja lesz a műsornak. De igazándiból ugye ez a Hell Race, ez annyira extrém, hogy az előbbi Fidipidész tulajdonképpen csak megalapozó volt, hogy a hallgatóknak ne égjen le azonnal az agya.
1: Igen, mert ugye elmesélitek, hogy miről szól ez a verseny?
2: A Hell Race? Uh-huh. Átadnám Istvánnak a szót, hogy frissebb, egy 10-12 percen.
4: Hát igazából ugye 217 kilométer hosszú, ami nem számít extrém hosszú versenynek, ennél azért csináltunk már meg hosszabbat, de a szintkülönbség, meg maga, amiken mi átmentünk, meg a magaslat miatt extrémnek mondható. Szerintem amit akartunk ettől a versenytől, én mindenképp megkaptam.
3: Ez egy külön.
4: Ugye utána is olvastunk, Tóldi Petivel is beszéltünk, hogy ő hogy érte meg. Ő is nagyon szarul érte meg a rövidebb versenyt. Tapasztalatait megosztotta velünk, ahhoz próbáltunk alkalmazkodni. Szerintem rengeteg munkát ahhoz képest, hogy mondjuk az én bokám mostanában rakoncátlankodik, rengeteg munkát beletettünk. Szerintem az akklimatizációt is nagyon jól csináltuk. Mondjuk itt igazából a Toldi Petire hagyatkoztunk.
2: Köszönjük Peti,
4: igen, amit végigcsinált igazából, azt csináltuk mi is végig, plusz még azért mi tettünk bele egy kicsi több mozgás, mert nem bírtunk a seggünkön maradni. De ahhoz képest, amilyenek voltak az elvárásaink, szerintem sokkal keményebb.
1: Uh-huh. Mert ugye a hallgatóknak mondjuk el, hogyha valaki nem olvasta esetleg a bevezetőt, a műsorbevezetőt a Facebook oldalunkon, ugye a Himalájában van ez a verseny, Himaláján keresztül mentetek.
0: Hát az elhangzott, hogy 217 kilométer.
4: Igen, az első 2000 indul, ugye?
1: Igen.
0: 2500-on. És 5000-en is vagytok.
4: Igen, 5000-en is voltunk.
2: Hát az a vége felé.
4: Igen, ott volt az igazi kaland.
0: Hát ez így van, hogy fölfelé futunk az elén, és aztán csak egy könnyű lefelé.
4: Igen, 3000-3003 alatt szerintem nem is voltunk.
2: Nem, 2000 után.
4: 30 kilométer után, azt hiszem 30 kilométer után mentünk 3000 fölé.
2: Ez a határ.
4: Vagy igen, és akkor utána nem is jöttünk vissza, csak följebb mentünk.
0: Hát az a gyengék menedéke, 3000 alatt.
4: Igen. Igen. Megéltük, tehát tényleg 5000-en azért megrágott engem nagyon, de inkább ma, amikor lefele mentünk, én akkor voltam nagyon szarul, de utólag egy csomót beszéltünk arról, hogy azt viszonylag jól hoztuk ezt az 5000-es hegymenetet, hogy viszonylag hamar úgymond felértünk.
2: Na, jól mentünk föl.
4: Az, hogy magasabb pulzussal, meg hogy kapkodtuk a levegőt, arra azért készültünk, meg arra számítottunk is. Ami utána engem megtámadott, arra nem számítottunk. Ilyen tapasztalatom még nem volt, szerintem a Misinek is. Jó, hogy ő neki nem volt, mert így legalább ő tiszta fejjel tudott gondolkodni, meg cselekedni, ellenben velem, aki meg voltam győződve, hogy én más országban vagyok, GPS trekket mutogattam.
2: Mutatta nekem az Isten, hogy jó, hogy itt
4: rossz irányba megyünk.
2: Hogy már itt sokat szoktunk edzeni, hogy ez
4: mindjárt
2: jó,
4: ott vagyunk a városban, meg ilyen hülyeséget magyaráztam, úgy tényleg meggyőződésem a mai napig, hogy ha jóban megyünk, akkor visszaérünk a városba.
0: Ez nagyon-nagyon izgalmas.
4: Nagyon.
0: Ugye azt hiszem az induri-pinduri adat még nem hangzott el, hogy 8000 pozitív szint van. Igen. A versenyben, 8000 méter pozitív szint, és hogy körülbelül mikor, tehát a verseny indulása után mennyi idővel kezdett el?
4: 40 óra, 39,
0: igen. És abban mennyi pihenésed volt?
2: 215 perc.
4: Igen, a kocsiba.
0: 215 perc.
2: Nem, de egyszer egy
4: házba. Igen, egyszer egy házba, egyszer egy autóba, de amúgy csináltunk már olyat Milano Sanremót, hogy több ideig alvás nélkül teljesítettük.
2: Azt jól bírjuk.
4: És ott nem voltak ilyen gondok, mint itt. Tehát, hogy ez a magaslati betegség ott nyilván nem is voltunk olyan magaslaton, az nem támadott meg, hogy úgy így fogalmazza.
0: De az megvan, hogy még majd mindenképpen szeretnék kitérni konkrétan, hogy milyen élmény volt a halucináció mindkét oldalról. De lehet, hogy van valamilyen emléke.
4: Hát most már nyilván több emléke van, hogy ott elmondta, de mai napig úgy gondolom, hogy ott mindenki más hülye volt, én tudtam jól.
0: És tényleg Görögországban futottál, vagy nem tudom.
4: Hát és még az órámat is mutogattam, hogy a track szerint és jobbra kéne menni.
2: Megállt, és egy centire az ujját a szemem előtt így mutogatta, hogy Ácsi kis barátom, itt valami nem tetszik nekem, itt valami átverésnek vagyok az áldozata. Hívok egy taxit, bemegyünk a városba, és kiderítjük. Hogy ez a mondat elhangzott. Lehúztam a napszemüveget a fejemből, és annyit mondtam neki. Mondom, Síp, tehát B, meg István, ha ezt most komolyan mondod, akkor nagyon nagy baj van. És azt mondta, hogy erre emlékszik, hogy a szemüveget lehúztam, és hogy ezt mondtam neki, hogy ha ezt komolyan mondod, akkor nagy baj van.
1: És megijedtél egyébként, hogy nagyon nagy baj
2: van? Hát amikor már harmadszor volt, első volt, hogy meggyőződése szerint ott mi szoktunk edzeni, a második, hogy meglátta a hidat, hoho, ott a híd, be kell menni jobbra, tavaly is a szervezőkkel beszéltünk, hogy csak jobbra, meg utána balra, és 2 kilométer múlva vége a versenynek. És aztán rá tényleg egy 2-3 perccel jött neki még egy ez a...
4: De még egy
2: kavárlatba. Igen, ott már azért akkor ott féltem. Tehát hogy tényleg volt bennem egy ilyen aggódás, hogy ez most vajon mi a baj, mert oké, szoktunk halucinálni. Szerencsénk volt, mert a fegyőbb
0: idézem. Várjál. Erre még majd visszatért, parancsolj, folytasd.
2: Semmi a szer hatására nem. Csak futás.
1: Csak fut az emberek.
0: Csak nem kell hozzá bírjához. Termelődik.
2: Mert a fegyőbb idézem volt, hogy futottunk a hegy... ahhoz képest, hogy a Himalája a hegy, a fegyőbb idézem az egy dombocska, de az akkor egy hegynek tűnik. Ott volt a hegytetőn, hogy egymásra néztünk, azt mondja, te mit látsz ott? Hát mondom, mit? Plazmatév. Vagy milyen?
4: Plazmatév.
2: Ja, én is azt, akkor jó. És akkor én nyugtában dicsértük, hogy jó, akkor mi plazmatévét látunk.
1: Jó, hogy mind a ketten ugyanazt halucináltátok.
2: Igen, mert akkor volt, hogy az úgy szíven, ott egy kislány, nem?
4: De tényleg, hogy este mit csinál az ott? És akkor egy oszlopnak a letört alja volt. De tényleg egész közel merészkedt, hiszem 10 méter, amikor észrevettük, mégse egy kislány.
1: Igen. Ezekre lehet készülni valahogy, vagy olvasni róla, így mentálisan készülni, hogy fú, egyszer
4: már csak tapasztaltam először kárdipidiszen ezt az ilyen fajta halucinációt.
2: Igen, de akkor nem voltunk olyan mélyen benne. Tehát abban oké, halucinálsz, de ott azért teljesen tudtunk magunkról. Itt azt lehetett látni, hogy itt azért ez egy profi szinten van már az Isten ebben akkor. Mesterkúzus. Hát igen, az egy kicsit félelmetes volt, de aztán ilyen rövid pihenőkkel kijöttünk belőle. Tehát, hogy mondtuk, üljünk le, oké, leülünk, volt egy egyszer, mondtam, hogy jó, most akkor fél órát aludhatsz. Leült, és ahogy letette a fejét, de ezt most teljesen komolyan mondom, hogy nem volt 2 másodperc, hogy csuka volt a szeme. Na, gyere, letelt a fél óra, és megyünk. És akkor utána megint volt egy jó negyed óránk. Aztán bejöttünk a célba.
4: Így van.
1: És most mennyi idő volt neked, hogy így kitisztult a fejed?
2: Nem, bocsánat, nem tiszta a fej.
4: Az az igazság, hogy azért ebben a versenyben ebbe azért nagyon sok séta van. Tehát felfele, meg azért 3500 fölött nagyon-nagyon sokat sétáltunk, és így igazából sokkal hamarabb kipihentem magam, mint mondjuk egy feldipédész után, ahol kevesebbet sétáltunk mondjuk. De hát nem tudom, merjem mondani. Az az igazság, hogy a verseny közben is azon gondolkodtam, hogy mondjam neki, hogy mit gondolok, mert én tényleg abban a tudatban voltam, vagy vagyok, hogy ez a híd ott a várostávad, de közben ugye én arról a városról beszéltem, ahonnan indultunk, tehát teljes képzavar. Úgyhogy, de jó volt megélni, meg az, ez nagy bakancslistánk volt, tehát az, hogy ki lett pipálva, még így is, hogy a lábam nem 100%-os, ez óriási élmény, még ha az utolsó ilyen versenyem volt, akkor is megérte.
0: Te tudjátok, hogy van a Hell Race-nek az ultra verziója.
4: Ja, tényleg, igen. Már beszéltünk róla.
2: Ja. Szóba került. A család is hallgatja, hogy nem merünk nyilatkozni. Szóba került. Itt a hallánk, itt a mikrofont.
0: Igen, én is Lillának beszéltem.
5: Sziasztok, amúgy én Beda Szabi vagyok, csak kicsit felkéstem, de itt vagyok.
1: Szevasz, Szabi. Szint időn belül vagy Szabi, úgyhogy bőven.
5: Azt mondjátok, a halucinációk ez a magas szint miatt voltak vajon, vagy csak már annyira fáradtak voltatok? Vagy
0: igen, hogy a biokémiaival foglalkoztatok ennek.
4: Utána azért elején, vagyis a verseny előtt nem nagyon olvastam róla, de a verseny óta rengeteget, Misi is küldött át cikkeket, inkább ez a magaslati betegségnek mondják, ez az ödéma-szerű tünetek az agyba, amik abszolút azokat a jeleket mutatták, amik nálam jelentkeztek.
0: Bár tehát jól értem, hogy az alacsonyabb nyomás miatt az agy egy kicsit megdagad, és attól megnövekszik az agy. Igen, nyomás, igen. És az okoz ilyen különös dolgokat.
4: Hát és az érdekes, hogy amikor már lefele, tehát 5000 nem tudom mennyi voltunk, és akkor jöttünk lefele, igazából a legrosszabb
2: volt. Ott még jobban volt, mint én, 5000-en ő. Tehát igen, a hegytetőn.
4: Ott még tök jó voltam.
2: Jó volt, ahogy lejöttünk.
4: És igen, akkor
2: az ő kísérője erre mondta azt, hogy amikor látták, hogy azért valami nem stimmel, ott mondta, hogy szerinti a magaslat, és most nem tudom pontosan, hogy ő hogy fogalmazta angolul, de az volt a lényege, hogy a test nem felejti el azt, hogy te ott voltál. Tehát, hogy nem ott jött rögtön neki, hanem ugye már nem is tudom.
4: 9-10 kilométer volt vissza amúgy a versenyből, amikor a legrosszabban voltam.
1: Az igen, komoly.
0: Hát a hegymászók, akikkel beszélgettünk, azért rendszeresen beszámolnak, hogy milyen problematikus az ereszkedés. Sokféleképpen. És hogy milyen érdekes, hogy azt gondolnánk, hogy mennyivel könnyebb a versenynek, vagy a hegymászásnak az a szakasza, és hát nem egyértelmű.
4: Nem, hát amit én utána olvastam, akkor a legtöbb tragédia, vagy haláleset, az mindennek ennek a következménye. Nyilván nem kicsiben, mint ami én átmentem, nyilván ők magasabban vannak, de hogy nem tudja, hogy mit csinál az ember, amit úgymond a filmekben is látsz, hogy levetkőznek, lecsatolja, igazából velem is bármit meg lehetett volna csinálni, rá lehetett volna beszélni szerintem bármire.
2: De azért nem feltétlen mondom azt, hogy egyetértek ebben, mert ha belegondolsz, a hegymászok is az alaptábor, az majdnem ugye ezen a magasságon van, mint ahol mi versenyeztünk. Uh-huh.

0: azon a határon mozog az agya, amikor még már gyárt ilyen különös bálványokat, de még nem dőlt be nekik.
1: Hát neki is gondolom, az ultrafutásban azért sok tapasztalatot tudott ő is szerezni ezzel kapcsolatosan. Egyébként én is azt gondolom, hogy föl tudsz rá, tehát észre tudod venni, hogy valami van. Én egyszer letérdeltem az út mellett, mert mondtam, milyen jó fejek a görögök, még az első fejdíjbidésznél volt, hogy mesefigurákat festenek fel a fehér sámba. És akkor letérdeltem, te figyel vagy, Misi, miért festenének mesefigurákat? És akkor jön egy ilyen, hogy oké, akkor most pihi.
2: A Harrisre hogy készültetek? Ugye beszéltünk arról, hogy ki mennyit edz meg, hogy edz, hogy erre volt valami külön edzéstervetek, vagy egyébként edzővel készültök?
3: Nem. Én a Zsuzsival edzettem régebben, nagyon jó volt. Kemény a Zsuzsi, nagyon sokat edzettünk, szerintem nagyon sokat fejlődtem nála, de a munkám miatt kénytelen voltam hát nem edzőt váltani, azóta igazából nem edzővel edzek. Igazából a hosszú edzéseket majdnem mindegyiket együtt csináltuk a Misivel, még erre a versenyre is. Most itt a 30 és plusz edzéseket mondom, úgymond a hosszú futásokat. Kékes, én nagyon sokszor megcsináltam, hogy két edzés között ugye a Fáy utcából felfutottam a 3-as határhegyre, és akkor az emelkedőt megfutottam egy kétszer-háromszor, és akkor az is mondjuk lett egy 30-as. Igazából így készültünk, azt terveztük, hogy kimegyünk Ausztriába ilyen 2500-3000 magasságra egy pár napra, de ez nem jött össze. A Toldi Petivel beszélve, a Misi beszélt a Szőnyi Ferivel is, és ők is azt mondták, hogy igazából a kinti akklimatizációnak lesz fontos jelentősége. Ha most kimegyünk 3-4 napra bárhova, az rajtunk nem fog segíteni. Úgyhogy ezt el is hessegettük. Nekem én is annyi, hogy a kicsivel többet kondiztam az előtte levő hónapokba, de hát én azt el is fogytam teljesen. Amit izomba felszedtem, az el is ment.
0: Elfogyasztottad?
3: Igen, teljesen. De már majd verseny előtt is. Nem ettünk húst.
1: Igen, az azért külön bokot megérjére ez a előtte két hét Indiában.
3: Hát nem mertünk igazából húst tenni. Tehát mit rizst tettünk, tojást.
1: Csicseri borsó.
3: Igen, csicseri borsó, tényleg.
1: Bab.
3: Ilyeneket.
0: Annak egyébként a hülyeseknek nagyon magas a fehérje.
3: Nagyon a fehérje, de mi azért húsevők vagyunk.
0: De hogyha a tudatodban az van, hogy a húsra szükséged van, akkor már meg is történik
1: hát,
0: a leépülés.
1: Hát azért oként pakoltuk a kilométert a magaslaton. Aha. Tehát azért nem a...
3: rengeteget túráztunk.
1: Nagyon sokat mentünk. Több mint 150 kilométerünk volt ott a 12 nap alatt, ugye, hogy volt?
3: Igen.
1: Tehát, hogy ott azért mentünk szépen.
0: És ez helyileg hol volt?
1: Hát Indiában voltunk egy kis településen, Koti városában, az a Manalitól, Manali volt a versenynek a rajtja, az Manaliban 2500 méteren, Koti 2600,
3: igen,
1: egyébként ez pont a
3: 10 kilométer volt
1: útvonalon van, ahol a futás megy az eleje, és ott egy pici hát panzió. Most egyébként teljesen rendben volt, nagyon kedves szállásadókkal, és akkor ott azért mi bevállalósabbak vagyunk, mert Peti például javasolt, hogy víztisztító, meg fogmosást is tisztított vízzel csináljuk, hogy baj legyen. Mi azért ebből kicsit lazábbak voltunk, tehát üveges vizet ittunk mindenhol, de azért a vendéglátós véremből is kiindulva a húst nem
3: lehet volna megpróbálni. Olyan helyen, ott lent tudom, ott túráztunk, hogy Everest Café az ott kéve, onnan akkor megértünk, ez jó hely.
1: Hát tudom, mint a szárnyát meg a combját, mert a film, amikor merre van a módon,
3: kézzel evett mindenki, és akkor hát ne konyhát képzelje, ahogy csinálták, hát nem is tudom, milyen hely volt. Na mindegy, megcsinálták, muszáj volt tenni. És akkor bejött egy munkás, ott nagyon koszos embert képzelje, és akkor ugye minden asztalra ki volt téve egy kancsó víz, de a víz az úgy volt, hogy ugye ilyen sziklás helyen voltunk, egy cső lógott ki a sziklába, és ott folyt le a víz. Hát ami jött le hegyekbe, oda be a kancsót, mindenki abból ivott, és akkor bejött a munkás, fölemelte a kancsót, beleivott, visszarakta, és akkor beállt a sorba rendelni. És akkor abból se ittunk többet.
1: Nem, az tényleg, tehát hogy
3: az kemény.
1: Láttunk már sok csodát, de hogy ott azért tényleg extrém. Tehát, hogy ott a hús az bevállalós, tehát ki van
3: legyek,
1: tehát melegbe, a húsba, bebarnulva, ott vágják kint az utcán.
3: Igen.
1: Tehát az, na igen, nem biztos, hogy lett volna a verseny után.
0: Más valami kalandba belefutottatok Manaliba, mert Manali az egyik leghíresebb hasis

0: Elővidéke Indiának, és ezért boldogok rendszeresen...
1: Erre gondolok, igen.
2: Nem.
3: De csak meg se kéne átadni.
2: Nem, sáfrány.
3: A sáfrány, igen.
0: A sáfrány, igen, élőadásban vagyunk sáfrány, persze.
3: Igen. De mi oda sértek, hogy esetleg érdekel minket.
2: Biztos a szintől halucinálás?
3: Igen, ezt a tekesek a farkon.
4: Vannak így összefüggések, igen.
2: Nem adtak valami a
3: táplálékszintől. Na, legközelebb viszünk az biztos ilyeneket is, hogy egy jó fehérjét kellett volna vinni, séknek.
2: Vagy rajta,
3: meg egy 4-5.
2: Kell kérdezni, hogy mi az, csak meg kell venni.
3: Hát egyébként az egész kaland volt. Innen elmész Budapestről, elmész a világ másik felére, egy teljesen más környezetbe, azért a Pisti is egy felgyorsult életvitelben van szerintem, én is, ugye a Vasasnál edző, én vendéglátással foglalkozom, és belecsöppensz egy olyan világba, ahol egyszer csak az a bajunk, nem bajunk, hanem vakarjuk a fejünket, hogy de mivel fog eltelni ma a nap? És akkor, hogy ilyen apró örömök, hogy kávéfőzés. Tehát ez annyira belégett a fejembe, hogy reggel az ott a szánsz, hogy az egy óra elment vele. Hogy nekem meg kellett főznem a kávét.
2: Szigorúan neki.
3: Hát igen, ez ki volt adva Misikének. Mert ugye arról is én gondoskodtam, de mindegy. Kávéra azért eléggé...
2: Igényesebb
3: vagyunk, hogy ilyen speciális kis kávégépet vittem ki, és nagyon jó kávét tudtunk vele főzni, és akkor minden reggel kávé, Pistnek ki volt számolva a sósütő, amit édesanyám süt ilyen hosszabb versenyekre, hogy megeszik belőle minden nap egy 4-5 darabot, és akkor ez elmegy egy óra, hogy reggel ott elkávézgatunk, beszélünk, és most én nem tudok sajnos jól így körbeérni szerintem, tehát nyilván nincs hozzá annyira érzékem, de a szállásunk azt úgy kell képzelni, hogy egy völgyben volt, és a telibe ablak volt. És ahogy te feküdtél, bármerre néztél, a hegyeket láttad.
2: Havas hegytetet,
3: igen. Se autó, se ember, se zaj. Tehát tényleg egy ilyen teljesen ellentétje annak, ami itthon van. És akkor egyszer csak azt vettük észre, hogy 2 órán keresztül nézzünk ki a fejünkbe, és csak bamboljuk a hegyet. Nézzük a pásztort, hogy merre megy ma merre viszi a birkákat, meg hogy ott alszik kint este, úgyhogy tüzet gyújt. Tehát, hogy ilyen...
2: Keveset használtuk a telefont, csak a család nagyon-nagyon keveset, nagyon jó volt, tehát no telefon. Beszélgetés,
3: hát és kártya,
2: hát most igen, még várom a fejleményeket, mert nyilván vadóságot felhalmozott az úriember.
3: Tetemesen, mert 5 Mátyás királyt elbúgtam.
2: Az a 2 kopasz csáv azért van kín, hogy...
3: Ez nem a tekesek.
2: Ők a behajtók.
4: Egyébként ti mióta vagytok barátok?
3: Nem a barátom.
4: Nem.
3: Ismerős.
4: Szükséges rossz.
3: Egyébként a családomról úgy van, a Pisti a kisfeleségem.
2: 18, ugye? Vagy mikor volt a BSM? Rá egy évre körülbelül. Azt hiszem 17-esen találkoztunk, vagy 17-es vagy 18-as BSM.
4: Ott találkoztunk először, ugye? Igen. Akkor 40, azt olvastam a interneten, hogy te 40 éves korodban kezdtél el ultrázni vagy futni? Hát és a BSM volt az első
3: ultra. Ki lehet számolni, mindjárt 50.
2: Igen. Az volt a BSM, igen. És arra ilyen internetes edzésprogrammal be lehetett regisztrálni, úgy készültem, precízen, ahogy küldték a programot, azt csináltam. Úgyhogy...
4: Mert akkor már nem focisztál, tehát hogy akkor a focit...
2: Az elején még fociztam, új edző lett a Vasasnál egy német úriember, Mihály Löning, és akkor ő még kiváltatta a játékengedélyem, de akkor csak ilyen beugró szerep, mert már nem voltam
3: oda való. Gyorsan rúgott még 2-t a Vasas, vagy a Kadina.
2: Igen, nem voltam már oda való nyilván, de igen, akkor már az idősebb voltam.
0: Egyébként labdarúgóként látod előnyét annak, hogy a labdarúgó edzések milyen mértékben terhelik, vagy éppen megedzik a szalagokat, boka, térd, tehát ez egy teljesen más, mint a...
2: Hát az a foci, hogy inkább kicsinálja ezeket, tehát a kitámasztások.
0: Hát igen, ha megedzit, azt ilyen kicsit idézőjelben próbáltam.
2: Igen, inkább megöli, lásd az én bokámat is. Talán annyi, hogy nyilván, hogy egész életemben sportoltam, nem kell a nulláról kezdni, úgymond az edzésedet, de hát azért egy focist edzést ne hasonlítsunk össze az ultrafut, és nem a focistákat megbántva, mert én is onnan jövök, de hát nem hasonlítható össze az ultrafutóknak az edzés programjával, mert itt a szorzók azért komolyabb, heti szinten is komolyabbak, és még aki tényleg komolyabban veszi, vagy eredményesebb ultrafutónak számít, azt ne felejtsük el, hogy ő neki azért erősíteni is kell, rengeteget nyújtani is kell, úgyhogy a szabad idejéből rengeteg időt veszel, és legtöbb ember ezt a munka mellett csinálja, úgyhogy kicsit azért nekik nehezebb. Nem kicsit, nagyon.
0: De például az izomzatod, hogy a gyorsulásról átálljon a hosszú megterhelésre, az mennyi idő volt?
2: Hát soha nem voltam gyors.
0: De a labdarúgóként biztosan kellett
2: gyors,
0: sprintálni
2: gyorsabb
0: rengeteget.
2: Voltam, de soha nem számítottam annak a fürge gyereknek. Az a klasszikus befejező csatára az előverekedni és megtartani a labdát, abba azért mondhatom, hogy jó voltam, meg a munkabírásom az jó volt. Úgyhogy a gyorsaságomból sokat nem vett el az ultra, de az izomzatomat azt nagyon. Ugye 88-89 kiló voltam, amikor mondjuk a legjobb formában voltam a foci alatt, most 82-83, és ez igazából inkább izom. Tehát a felsőtestem is erősebb volt, meg a lábom is jóval. Tehát azt azért elfutom.
0: De ez nem egyszerűen az izom struktúra átalakulása?
2: De biztos, hát persze, lassú mozgás több. Most egy labdarúgó mondjuk másfél órát edz egy nap, lehet legtöbbször csak mondjuk egyet, azt sokszor fel se húzzuk a cipőt.
5: Igen.
2: Hát most jó, nem, azért tízesén már felhúzzuk, de amúgy szerintem aki ultrafutásra adja a fejét, az a 10 kilométer az a kimegy, és akkor mondjuk nagyon lassan kocog egyet, és akkor ez egy jó regeneráció.
5: Szabad menjünk futásra.
2: Igen, hogy elvégeztem, de tényleg sokszor csak azért megyünk ki.
4: És akkor a BSM-en találkoztatok 17-ben vagy 18-ban, és akkor ott ismerkedtetek meg, és akkor ott kezdődött
5: igen,
4: el
5: köszönöm,
4: valami.
5: Köszönöm, hogy nem használtad ezt a barátságszót.
4: Igen, hogy kisipoljuk.
5: Ne menjen be a nézőre, hogy a hallgatottnak, hogy
2: csak az ismerkedésben.
5: Igen, ott azt tudni kell, fontos, hogy én a Kispestnek szurkolok, a foci csapat, a kedvenc csapatom, és hát azért van köztünk ebből adódóan azért rengeteg zika, meg beszólogatás, főleg amikor
2: mint legutóbb, amikor elvertük őket, gondolom, arra gondolom.
5: Most pont ők nyertek egyszer, nyilván, oké, gratulálok ezúton is.
2: Köszönöm
5: szépen. Amúgy nem érdemeltétek, majd nem mindegy, és veszteni tudni kell. Van egy székesfehérvári barátunk, a Sós Peti, egy remek srác, sokat futott ő abba az időbe, és nagyon sok versenyen részt vett, a Pistával futott ott együtt a Sós Petin videóton, ez volt nagy vidi szurkoló, szegény Peti.
4: Ezúton is üdvözlök,
5: igen,
4: Peti.
5: Igen. És a Pisti Vasas mezbe.
2: Így van.
5: És hát én jöttem hátulról Kispest szurkolóként, én tudtam, hogy a Pisti ki, és hát most így a rádióban nem nagyon mondható, de elmondtam egy-két ilyen keresetlen szót, hogy hajrá Vidi, meg aztán nem hajrá Vasas, egy-két ilyen cifra szóval, és akkor utána cél volt, összepacsisztunk, ciao, aztán.
2: Hát meg ugye a BSM azért is jó, hogy négy nap találkozol a célba is, a következő nap a rajtba, szerintem nekem az egyik kedvenc versenyem volt. Amúgy az volt az első ultrám, ha jól emlékszem, és utána nem tudom mennyi idő telt el, és mondtam is, hogy ha igazi ultrát akarsz, akkor ő tud egy jót.
5: Nem kell az verseny,
2: bármikor elmehetünk, mondom, az de jó. És akkor elvitt a vérkörre ez az állat.
4: Aha.
2: És a terepet előtte csak sétálva láttam.
5: Kettő szendvicsre érkezett meg a fiatal
2: ember. Megérkeztem két vajon zemlével, mondjuk egy géllel, egy literizóba.
5: 60 elekkel küldtettem a páromon, hogy olyan fehér vagy ennek a szendvicsre. Úgyhogy mindenki nem megyünk az erdőből.
2: Az kiadta magát a vérkör.
6: Hány kilométer?
5: 80
2: valamennyi, 83 azt hiszem.
5: Hát ez sok a szint, mert ugye azért abban vannak ilyen mókás részek.
2: Vannak, de amúgy futható terep, igen, így utólag mondom, hogy jó futható.
5: Jó futható. Gyönyörű rész az a
2: szép, igen. Meg a szervezők is jöttek, küldtek üzenetet, hogy ja, tényleg, és valahol el volt rejtve kóla, meg ilyen. Nagyon-nagyon jó. Emlékszem, Bokorán be volt téve egy dobott kóla, hogy fogyan ültem neki.
5: Most hallucinálat.
2: Nem ott volt. Nem. Úgyhogy az első igazi megméret, mondjuk szerintem a BSM is azért 4 napig szaladni az azért az komoly. Igen. Nem biztos, hogy ha jól megfutod az UB-t, meg a BSM-et, nem tudom eldönteni, melyik a nehezebb.
3: Az a BSM.
2: Igen, mert az UB-n azért hamarabb túl vagy. Itt meg azért...
3: Na, várj, a Szabi néz.
2: Jó, hát a Szabi mindenket jól megfutja.
3: Nem megfutjuk, a Szabi megfutja,
2: mi megtúrázzuk.
6: Nekem meg UB nehezebb, mint egy BSM.
2: Hát jó, mert szerintem is nehezebb. Hát próbáld meg, hogy nem 5 perces lövész.
6: Igen, így nem azért, mert mindenki a maga szintjén tolja, vagy a saját tempójában megy, de ugye nekem egy UB már azért ez az mondjuk 150 km után már azért annyira nem esik jól.
2: Igen,
6: bárhogy is.
2: Igen,
6: nekem abszolút. A BSM meg azt a napi 50-et azt meg én úgy...
2: Szerintem is könnyebb. A Misi mondja mindig azt, hogy
3: nekem
2: azt
3: nekem.
2: Ő mindig ezt mondja, hogy neki sokkal rosszabb a harmadik nap elindulni.
3: A harmadik nap az... 11-szer csináltam a BSM-et, ami azért soknak számít. Tehát, hogy tényleg rutinos van benne. Sosem mentem oda úgy az elsőn kívül, hogy tehát mindig azért fölkészültem rá. Tehát, hogy nagyon alulkészülve vagy alulegyzeten nem mentem. De a harmadik nap, tehát ott én mindig valahogy... Nem akarok fölkelni.
4: Az a leghosszabb táv is, ugye?
2: A második, nem,
4: a második
2: a harmadik a maraton plusz egy kicsivel többen.
6: Az a legrövidebb a harmadik.
3: Igen, általában akkor szoktam rosszul lenni, picit akkor van ilyen hány, azt lehet, hogy csak fejben, de menni kell, utazni kell, szállás, vége a napnak.
4: Logisztika, igen.
3: Azért mindig sokan megyünk, ez egy nagyon jó esemény volt. Rendezzétek meg újra. És az egy, meg nem hagyja az embert ellustulni.
2: Egész télen.
4: Igen, mert ugye az a szezonnyitó tulajdonképpen, ugye
2: a ráadásul most a utóbbi ez tök hamar is
3: órán volt.
4: Igen, március, igen.
0: A hallgatóknak mondom, hogy a BSM egy olyan verseny, ugye, amit 4 egymás után követő napon rendeznek meg, az első nap 48,5 kilométert futnak a rátermettek és a rátermetlenek, a második nap 53,2 kilométert, aztán jön egy 51,2 kilométeres szakasz, és a negyedik nap...
4: A
2: negyedik a 41,3, 43, vagy 44, igen, 43, valamennyi, igen. És akkor így jön ki a... közel 200.
0: És volt olyan verseny ebből a nagy felhozatalból, amit megfutottatok, amire azt mondjátok, hogy ezt azért ajánlanátok, hogyha valaki így szeretne az ultrában gondolkozni. Bármilyen szubjektív vagy objektívokból.
3: Ultra versenyt?
4: Uh-huh. Igen.
3: Hát a San Remo az nagyon jó volt, de azt már nem rendezik meg. Az Ultra Milano San Remo.
2: Segítőt vigyetek.
3: Dehogy kell. Az sajnos nem, ott az utolsó 80-90 kilométer a Côte d'Azur-ön megy, végig Genovától mész Nizza fele, ott a tengerparton, az mindenért kárpótol.
2: Csak amikor vízért könyörögsz, mert te vagy az egyetlen, akinek nincs segítője, kopogsz be mindenhova, és azzal megy el az idő.
3: Igen, de ez megint egy teljesen új műsor, tehát, hogy a kísérőkkel való futás, vagy a kísérő nélkül, mert azért én szerintem teljesen más kávéház, amikor 6 kilós vagy 7 kilós táskát cipelsz magaddal, vagy mész egy szoftkulacsal a kezedbe, és adják a kezedbe. Uh-huh. Jó, ez nyilván mindenkinek a saját döntése, de szerintem, amikor teljesítesz ezt, ugye sokszor beszéltük a fejdipidész után, hogy segítő, segítő nélkül, én azt mondom neked, hogyha bemész segítővel egy ilyen versenyen, egy ultraversenyen, utána, jó, a habitusunk miatt is, biztos, hogy az lenne az első, hogy oké, de ez nem volt az igazi, mert segítségem mentem. Hogy akkor menjünk neki a segítség nélkül, ez teljesen más jellegű.
2: Hát inkább a San Remóra, mert ugye ott nagyon felhívják a figyelmet arra, hogy legyen segítőd, autós segítőd, mert 50-60 kilométer is van a frissítő állomások közt. És ott is van az én 4000 méter szint, ha jól emlékszem.
3: Meg az elején nagyon ilyen autóút mellett kell menni.
2: Igen.
3: Az nem egy vidám része, ott nagyon kell figyelni is. Ott nem is voltunk túl jó állapotban az első frissítőpontnál, a másodiknál meg még rosszabb állapotban voltunk, ott az olaszok azt beszélték, de hát ugye mi értettük, csak ők nem tudják, hogy értjük,
2: hogy a két
3: magyar az valószínű, hogy lefőtt a kávé. Voltam a Pistán, hogy most az előbb, amikor mondom, mentem ki, pont ezt mondták, de úgy felhúztuk magunkat, hogy akkor gyerünk. És egy komoly versenybe kezdtünk 200 kilométernél, vagy 210-nél, 3 olasz derék versenyzővel. Még ott kergettük egymást, de az egy nagyon, az egy kemény verseny, így kísérő nélkül, meg időjárás is elég szélsőséges volt, esett, aztán meleg nagyon volt, meleg volt.
0: Aha, tehát jól értem, hogy egy olyan versenyt ajánlottok, amit már nem rendeznek meg, illetve majdnem meghaltatok.
4: De azért menjünk.
2: Mi ajánljuk a
0: helyezést is, de ott is egy,
3: mi jól éreztük magunkat, de ott nagyon sokat beszélgettünk, ha ott lenne velünk mondjuk a feleségeink ott lennének, biztos, hogy abból oltán nagy balhé lenne, hogy oké, de most megyünk haza. Tehát, hogy mi jól érezzük magunkat ilyen körülmények között, vagy mi pozitív?
2: Hát oda nem, szerintem oda nőnem, amilyen mellékhelyiségek, meg amilyen objektumok ott léteznek, oda be sem menne. Az én feleség 1000%.
4: Az a helyzet, hogy engem ez így érdekel.
2: Na, akkor jót ajánlok.
4: 10 éves tervben benne van.
6: Na, elmegyünk együtt.
4: Jó, megyünk együtt. De nem szereted a hideget, a meleget szereted.
6: Akkor nem megyek mégsem.
2: Annyira azért nem volt hideg, mint amennyire mi is száll. Jó, hát most hó volt, most miért nem annyira hideg?
3: Én nem tudom, de kapusznis pulcsiba feküdtem az ágyba, nem volt
2: annyira hideg. Hát most mi a hideg?
3: Innen elmentünk a 40 fokból.
2: Nagy volt a kontraszt.
3: Az első napokon esett is az eső, ráadásul ott azért hűvöske volt, de megszokod. De tényleg valóban én szerintem sokkal nagyobb meglepetés volt így utólag, amiről lehet, hogy direkt nem szóltak a Peti, ne sikerüljön, ez most jutott a szembe.
2: De a városban nagyon nagy szemét van, tehát aki volt már Indiában, a borzasztó szemét, igen.
4: Bocsabi, miről a véleményed?
1: Én sose volt.
0: Hát, abszolút hatalmas dzsuha van Indiában, és én egy olyan párral büszkélkedhetek, akivel voltunk együtt Manaliban.
2: De az emberek van nagyon, nagyon kedvesek. Tehát akárki, a segítőink, a szállásadó, mind nagyon kedvesek voltak velünk.
3: Ne állam kalappal, nagyon kellemes csalódás volt. Szóval még az annyi az időjárás, hogy hogy arra készültünk, hogy hideg, betettünk minden, tehát a bőrön 90% az összes téli cucc.
2: Most mindössze mennyi volt? -1-2 volt a leghidegebb.
3: És igazából egy olyan... a napsütés nappal arra senki nem készített föl, hogy figyelj, ott meg fogsz olvadni.
4: Meg a pára volt pára.
3: Ne szerencsénk volt se.
2: A pára nem, de a nap az
3: gyilkos.
2: 25 fok volt, mondjuk én 40-nek éreztem, de hogy hosszúba kellett menni.
3: És nem túlzás.
2: Fejedet eltakarva, napszemüveg, a fülem szétéget, a szám hiába kell, tiszta se volt hetekig, amikor hazajöttünk, trommá égtünk.
4: Na, akkor mégis ez a te világod, Badassz, ami mert te szereted az ilyen meleget.
2: Abszolút vékony ma, de hosszúba.
6: Hát ha valaki hoz mellettem éjszaka egy hűsugárzót, akkor...
2: Rengeteg kutya volt, de viszont nem olyan mér görögbe, széttámadtak minket folyamatosan olyan támadások.
4: Azért kell futni, hogy a kutya ne...
2: Hát én láttam mindig berekedni a kutyát, és elkezdett dobáltani őket, támadtak, én is támadtam, hogy én el voltam az a kutyusokkal. Itt Indiában más volt. Este fejlámpa. Ezt is akkor képzeltem? Kutyák. Este a fejlámpa miatt ugattak, a napon meg kísértek minket.
4: Tehát, hogy várták a kaját, nem?
2: Biztos.
4: Hozzá vannak szokva.
0: Hogy néha leesik egy-egy végtag.
4: Néha nem őket eszik meg, hanem kapnak kaját.
2: A kesejük is voltak tényleg.
3: Az igen. Az
4: sokkal kesejük.
2: Dögötették az úton mellettünk. Mondjuk azért este, hogy rávilágítasz fejlámpával, kesérre, az felszáll, na.
3: Igen, nagy dögök egyébként, így
2: nem vagy
3: természetűben nem ilyen nagy.
2: Nem.
3: Mondja, forduljunk vissza, hogy túl sokan van. Már mindegy,
2: jöhet, ha átvelünk szembe, tudod, ették a dögöt ott az út közepén, mondom.
4: Egy-két futó kiesett.
2: Nekünk ugranak.
6: Elmentek, körözgettek.
2: Nem voltak. Amint a dögök fölött mentek, fölöttünk, de tényleg nagyon nagyok.
3: Visszamentünk 2 óra múlva, ez egy edzésen volt, hogy ette a marhát, egy döglött marhát tettek a kesejük, fölmentünk az a szerpentines részen, jövünk vissza, és nem tudom, 2 vagy 3 órán telt el, visszafele megyünk, és hát nem kicsi egy marha, már a fele nem volt ott, amint amikor fölfele mentünk.
2: Igen.
0: És még lehet, hogy ők ejtették el?
4: Igen.
2: Ők gácsolták el, mi azt is láttuk, amikor elgácsolják.
3: Pisti látta azt is.
2: Én azt is láttam, amikor elgácsolják.
0: Misi, és te edzővel készülsz?
3: Nem.
0: Futáshoz... Érzetre?
3: Abszolút. Hát ugye amúgy is csak úgy tudok kimenni edzeni, hogy amikor a munka, bocsánat, megengedi. Tehát nekem, ha megírnak, hogy most vasárnap hosszú futás, ha éjszaka megyek haza munkába, vagy késő este, nem biztos, hogy vasárnap futnám meg, vagy teljesen mindegy melyik napra. Nem is lenne úgy kedvem hozzá edzővel futni. Nincs is olyan tervem, hogy én most olimpiai bajnok leszek, már bármilyen számba itt az ultrafutáson belül. Úgyhogy nem gondoltam szükségességét a fizikai edzésnek, amit mondtam, az sokat mondták nekem előtte, hogy az fontos, meg jó lenne, nem hittem benne, nem is érdekelt annyira. Nyilván az is azért hozzátartozik, hogy egy felkészült ember foglalkozik veled, hogy tényleg elmond mindent, melyik izom, mire jó, hogy jó, ha nem tudod, akkor hozza a bábút, a csontvázat, az zomotogat, tehát hogy ilyen fél anatómia órát is tart közben az Attila barátom. De azóta sokkal jobban teljesített, de még az elején mondtam, hogy én tényleg kevesebbet futok, tehát a 100 fölötti hetek nekem kevés van, nincs sok.
0: De ehhez képest 2025-ben 23 óra 12 perc alatt futottad le az Ultra Balatont, és ezzel a korosztályos második helyet ért. Az egy erős futás.
3: Hát arra azt mondják velem szembe ülök is, hogy olyan már azért egy, abban már nincs
2: sok kávézás, nem fér
3: kaszinózás, igen. És ebben nekem még ráadásul volt a végén még egy kis abszolút, egy szerintem negyed óra, tehát 23 óra belül simán ment volna, de nem is érdekelt annyira, hogy most 23-on belül. Ez egy jó összejött futás volt, jól ment. Meg a tavalyi évben amúgy is minden erős voltam, tehát hogy ott minden versenyen.
0: Gyorsan osztottam, szóloztam, az 6.36-os átlag, méghozzá úgy, hogy abban benne van minden, tehát hogyha eszel, iszol, kicsit lefekszel aludni, megmasszíroztatod magad, rendelsz egy pizzát.
3: Nem, de egyébként mi a Pistával közösen megyünk, akkor azért nyilván tudjuk, hogy helyezés van, akkor azért akkor meg tudunk padulni, főleg ő. Akkor ő nagyon el tud borulni az agya, hogy akár egy pozíciót is javítsunk a Fejdipidészen 480 kilométernél teljesen indokolatlan volt, hogy most
2: 10-ben legyünk,
3: menjünk, de előzzük meg az olaszt. Egy géllel fölmentünk az emelkedőn, ott sprinteltünk, teljesen nem normális, szerintem majdnem meghaltunk a pulzusunk miatt, de valószínűleg tényleg hatásos volt ez is, mert ez az olasz azóta emlegetem, amikor találkozom
2: a mai napig,
3: hogy ott nem értik, hogy mentünk úgy. Szóval csak annyi, hogy mi azért meg szoktuk élni ezeket a dolgokat. Tehát ha mi szeretnénk inni közben egy jó kávét, akkor ha látunk egy jó helyet, ahol lehet inni kávét, akkor bemegyünk és iszunk egy kávét. Ha szendvicset szeretnénk enni, mert most azt kívánjuk, egy most 80-90 órás versenyekről van szó, akkor bemegyünk. És akkor nem 90 óra alatt sikerül teljesíteni, nem 91. De annyi élmény jön ezek által, meg hogy a szervezőkkel beszélgetünk, meg általában azért megcsináljuk a műsort is ilyen helyeken. Ott azért jó hangulat szokott lenni, és sok olyan sportásunk van, akik ilyen verseny után azért mindig mondják, hogy úristen, de jó, hogy nektek ilyen élmény az egész, hogy így megélitek, mint hogy nyilván, aki pozícióért megy, meg dobogóért, annak nincs erre lehetősége, neki menni kell.
2: Hát persze, a tájat se látja,
3: Zsuzsival
2: pont ezt beszéltük, amikor megnyerte a Feldipidis, hogy igazából a visszaútra nem is emlékszik, mert csak arra koncentrált az energiát, mint egy zombi, igen. Csak arra figyelt, energia belemével, hogy mikor tud pihenni.
3: Mi meg mondjuk, hogy itt tettük a szendvicset, hogy hány gért ittam meg
2: közben. Azóta nyilván mi is kiokosodtunk, hogy ez úgy történt, nyilván néztük a pozíciót, de nyilván ő is nézett minket a GPS-en, és akkor ahogy visszaérünk Athénba, akkor a verseny szerint a bal oldalt kell menni az autópályán. És a csávó azt csinálta, hogy jobb oldalt a kocsi mellett, tehát volt neki egy kísérő kis busza, a lakóautó, és a jobb oldalon mentek, és a lakóautótól mi nem láttuk a csávot. És akkor én akkor voltam szarul, mert az utolsó frissítő nem volt se kaja, se pia, és már energiahiányom volt, nagyon hány ingerem volt, és akkor Misi beszaladt mondani pékségbe, hogy akkor ő is vesz valamit, meg hozott egy fantát, sose felejtene, és akkor hozott valami kaját, így beleharaptam, és én nagyon hány ingerem lett, kiköptem. És akkor így azt mondja, oda néz meg, hogy ott az olasz szembe. És előtte meg azt láttuk, hogy 2 kilométerre van mögöttünk a GPS-en, és akkor így mondom, akárhanyját neki, most mit csináljon barátom, és egy darab génünk volt kettőnek, de az koffeines, a jó Hammer, az öreg Hammer, 50 mg koffeines, köszi Krisztián, és akkor azt megfeleztük, ráküldtük a fontát, átsétáltunk, azt mondta, azt mondja, gyere mögé, és akkor emlékszem, hogy nyakán így kim voltak az erek, és
3: mert én már nem akartam,
2: mentjük föl az emelkedőn, és megelőztük a csávót, úgyhogy a mai napig emlegeti, hogy ott meglepődtek a lakóautóba, hogy
3: rossz élet a csávó,
2: hogy életre keltünk. Igen, életre keltünk.
0: És ez melyik év volt?
2: összefolynak. 23-2?
3: Első közös. Az volt az első sikeres.
2: Akkor 22, szerintem.
0: 22. Ja, csak közben nézem a Duvon, hogy meg az 21-es eredményeket találtam csak meg, de ugye az akkor a kérdés, hogy feltudik-e.
2: 21.
0: Misi 3 nap 23 óra 16 perc, 490 kilométerre, és István pedig 3 nap 23 óra 16 perc.
2: Az lesz az?
3: Az az.
0: Nagyon, nagyon közel van egymáshoz.
2: Igen, nem véletlen.
3: Igen, nem úgy mértük.
6: Direkt nem együtt futottatok be, vagy?
3: Együtt futottatok
6: be. Egy
0: csapat az időmérés. 23 óra 16 perc, 44 másodperc. Misinek 23 óra 16, 42. És akkor emiatt István a M40-es kategóriában harmadik lett. Még Misi lecsúszott a dobogóról.
3: Mindig ezt csinálja. Direkt az olimpiát rajtán csipszőnyeget.
2: Egy kicsit.
3: Cipőfüzőt.
6: Nem, az neked jó.
2: Cipőfüzőt. Igen,
6: igen, igen. Akkor még mögötted indul. Várjál egy pár
3: másodperc. Ennyi csak kis barátom, ennyi. Majd jutol érlek.
4: És tényleg, Misi, neked hogy jött ez az ultrázás?
3: Hát, nem túl egészséges életformát folytattam, hogy ezt ilyen nagyon érthetően fogalmazzam. A vendéglátásnak van egy olyan speciális életformája, főleg a benne dolgozóknak, hogy azért munka után ki tudják engedni a gőzt. Hát ezt én is így tettem, ráadásul a társaság is olyan volt, akikkel együtt dolgoztam, hogy nem mondták azt, hogy menjünk haza aludni, és hát azért úgy megettük, megittuk, amit lehetett, és meghíztam, meg magánéleti krízis is volt, édesapám halála, tehát ott minden egyszer egy, mit tudom, egy másfél hónapon belül, mármint az életforma az egy hosszabb volt, mint néhány hónap, és akkor azt mondtam, hogy el kell kezdeni valamit csinálni, mert ez így nem lesz jó, le kell fogyni egy kicsit. Volt egy, akkor egy szerveztem egy esküvőt egy focista barátomnak, és akkor átvertük őket a menyasszonyi tortával, hogy megcsináltattam nekik a tortát egy fából, és akkor vágták fel a tortát, a menyasszonynak fejét néztem, és mondom, picit kemény jobban. És akkor nem tudta fölvágni, megijedt, de majdnem elsírtam magát, hogy úristen, mi lesz a torta, és akkor nyilván vicc, fotó, csináltunk egy közös képet, és azt megkaptam bekeretezve, és akkor az a fotó azért az sokat jelentette a motivációba, hogy úristen, hogy nézek ki, hát mondom, azonnal el kell kezdeni valamit csinálni, és akkor a Gloria telepen másfél kilométert futottam 20 perc alatt, ez most nyilván ilyen kocogás séta, így kezdődött, aztán jó volt, fogytam tőle, egyet jobban ment, és akkor így rám ragadt. És jött az első BSM, én nagyon gyorsan szerencsém volt, mert a BSM az gyorsan neveztem a versenyre, tehát néhány, fél év múlva már az elsőre meg volt a nevezésem, és az nagyon megfertőzött. Uh-huh. Az a hangulat ott, akkor még nagyon családias is volt.
2: Hát az edzésterőre készült.
3: A BSS-sel, igen. Uh-huh. Úgy nagyon jó hatását láttam annak a futásnak, tök jó volt közösségbe lenni, rengeteg új barátot, embert megismerni, végre nem a szakmámból, ez nekem nagyon, nagyon fontos volt, vagy most is fontos, hogy azon kívüli civil, vagy hát más foglalkozás folytató embereket, mert azért nyilván mindenki a maga munkájában azt mondja, hogy egy külön kaszt, vagy külön állatfaj, a fotbalista, fotbaledző, főleg a Pista, nem, meg a rádióriporter műsor, igen, meg még egy, de hogy a vendéglátás én szerintem az még jobban, egy picit ilyen elvontabb, és ebből a szempontból ez nagyon nagy boldogságot ad, hogy ennyi remek és jó emberrel tudtam megismerkedni, vagy tudok. Hát és akkor ez nyilván szerelem, életforma, azóta meg kitart. Szerencsére sírülések nélkül, szerencsém van. Nyilván én azért nem pörköltem el úgy a lábamat, mint a Pisti. Nekem ez most szerencse, hogy nem volt annyira sportos életformám előtte. Lehet a génjeim is jók, úgyhogy így jött nekem a futás.
6: És egyébként, amikor elkezdtél futni, akkor hány kiló voltál, vagy hány kilóval voltál nehezebb, mint most?
3: Hát 25-tel voltam 25. nehezebb. Most vagyok 84, és akkor 106 vagy 107 volt, azt hiszem a legsúlyosabb ilyen 20-valány kiló. Most Indiából, ha jöttünk, akkor 81 voltam. Tehát 87-tel mentem ki, és 81-el jöttem haza.
0: Egyébként haza. Van egy ilyen, hogy aki túlsúlyos volt, annak ugye az izmai azt a túlsúlyos testet mozgatták, és hogyha elég jól kezd el fogyni, elég jó edzésmunkával kezd el fogyni, táplálkozás, pihenés, stb. Ez mellé hozzácsapódik, akkor sokkal több izmot meg tud tartani, és utána testőhez képest az nagyon nagy előny.
3: Csak irigykedik.
2: Tudom, mire gondolsz, neki nem sikerült.
3: Ilyen felső testőt, csak álmodtál. Meg ilyen tartalizmokról. Ilyen bokáról.
0: És mit szól hozzátok a család? Tehát, hogy azért te edzésmunkában nagyon sokat beletoltok, a napi 2 óra edzésmunka is azért elég sok, úgyhogy mellette van munkahelyetek.
3: Más nincs. Tehát család, munka, edzés.
2: De tényleg így van.
3: Aki ultrafutó, és azt mondja, hogy mellette borzasztó nagy társasági életet...
2: Az valamit jól csinál.
3: Hát, vagy nem mond igazat. Mert azt veszük észre magunkon, most jó, mi korosztályban nem mondom, hogy öregek lennénk, nyilván vannak jóval fiatalabbak is, de ultrafutáshoz szerintem nem vagyunk öregek, sőt. De hogy azért azt látjuk, hogy ez a fajta életmód, meg ez a szenvedély, ez a függőség, ezt
2: kell mondani, használtad.
3: Ez egyre jobban azt csinálja velünk, hogy ilyen beszűkülünk. Tehát tényleg ez a ami fontos,
2: hogy... De mondjátok, hogy ti is.
4: Azért, amikor az ember arra gondol, hogy mondjuk szombat reggel 7-kor már ott lesz a normafán futni mondjuk 40 kilométert ugye mi aszfalton futunk a Szerpentines úton, és akkor mondjuk van egy jó kis péntek esti szakmai nap, ahová szoktatok ugye invitálni, és akkor azt mondom én is, hogy bocs, nem megyek, mert nekem holnap 4:30-kor kell, mert 7-kor edzés, tehát hogy egy csomó mindent felülír.
6: Hát és ezeknek a válaszoknak, amikor
4: ilyen rossz, most tudok menni, mert most ilyen, nem tudok futni.
2: Ilyen rossz a lívvel. Neked mit írsz?
4: 6 hétig nem tudok futni, úgyhogy most
2: neked
4: mehetek.
2: Neked mit ír felül? Az edzés.
6: Hát nekem is nagyjából ezek vannak. Hát most család nincs, hát munkaedzés. Hát nekem a társasági élet egyébként az is a futócsapat.
4: Tehát egy idő után valahogy kialakul, hogy a társaságire mondjuk...
6: Igen, hogy maga a futóedzések is, az is egy társasági esemény, hogy együtt futunk, meg utána van, hogy beülünk a helyi kis kocsmába, vagy ilyen büfébe, málaszörpöt inni, meg beszélgetni, meg ugye rengeteg program, amit Lilla is mondott, ilyen szakmai este, buli, tegnap este is buli volt, úgyhogy így vannak ilyen, vagy járunk moziba.
4: Igen,
6: ilyen
4: mondjuk azért nem azt mondom, hogy én is csak a futás, és akkor nincs más, csak hogy az ember azért megtanulja, hogy miről kell lemondani ahhoz, hogy mondjuk akkor egy edzést is jól meg tudjon csinálni. Nyilván azért én is törekszem az egyensúlyra, tehát hogyha azért van olyan, hogy mondjuk egy céges rendezvény, vagy tényleg így barátokkal összeülni hétközben, akkor azért kimarad egy-egy edzés, akkor azt megbeszélem az edzőmmel, hogy most nem tudok menni, és akkor majd, nem tudom, kedden nem tudok menni, de akkor megyek csütörtökön. Amúgy is van, de hogy azért tényleg egy idő után szerintem így az embernek muszáj a céljaihoz valahogy igazodni, mert akkor nem fogja tudni azokat a teljesítményeket hozni egy versenyen, vagy azt a teljesítést most függetlenül attól, hogy most dobogó, nem dobogó, de hogy egyáltalán végig tudjon menni, pontosan. Vagy úgy tudjon hát odaállni a rajtba.
2: Igen.
4: Tehát, hogyha úgy állsz oda rajtba, hogy tudod, hogy nem raktad bele az edzésmunkát, akkor sokkal nagyobb a stressz. Tehát akkor...
2: A lelkiismeret furdalásod van, hogyha nem...
4: Hát ha nem feltétlenül lelkiismeret furdalás, hanem az, hogy én, amikor így komolyabban versenyeztem, mondjuk mi az, hogy komoly, mert hozzátok képest én sokkal kevesebbet versenyeztem, mert nem is tudom, meg kisebb távokat, de hogy azért amúgy is izgulok, vagy hát gondolom ti is azért valamennyit csak stresszeltek, vagy nem stresszeltek semmit tényleg. Akkor majd beszélgessünk erről. De hogyha még ott van mellette az, hogy fú, most tényleg ezt is kihagytam ezt az edzést, nem csináltam meg, 70%-os a felkészülésem, akkor azért szerintem úgy nehezebb neki indulni.
3: Az biztos.
2: mondjuk én a család mellett így próbáltam arra figyelni, ne a családtól vegyem el az időt. Például amikor a gyerekek kicsik voltak, és mondjuk volt, hogy Egerszegen dolgoztam, vagy Siófokon, a egy évig a napi szinten jöttem-mentem, akkor csomószor azt csináltam, hogy 4-kor felkeltem, befutottam a délibe, Solymárról, és akkor ott fölvettek a játékosok, levittek Siófokra, és vagy utána hazadobtak kocsival, vagy vonattal hazamentem, vagy ha nem kellett menni a gyerekért óvoda iskola, akkor kiraktak a déliből, és akkor a rövidebb úton hazafutottam, és az egy tök jó hosszú futás volt. Tehát így, volt baj.
0: Egyébként apukám mesélte ezt, aki futballista volt, hogy ők azt csinálták, hogy mindig az edzésre is futottak, meg az iskolába is futottak, és hogy ez nagyon kiegészítő volt, mert ezzel megsporolták azt hiszem 50 fillért kaptak a szülőktől villamosra, és azt spórolták meg, és abból lehetett fagyizni, vagy babjeles tenni.
4: Ezek te is úgy kezdtél el futni.
2: Most a BKV nem lát focistát, nem is
4: tudom. Ide-oda mentél, és akkor futva mentél.
0: Ja, futva közlekedtem. Persze, abszolút. Egyébként közben megnéztem, Lilla, hogy mire szabadkozol, és én úgy számolom, hogy 7 magyar bajnoki aranyérmed van.
4: Majd kérdezzük meg az AI-t.
6: Még azt is tegyük, hogy a legalább ultrafutója is van.
0: Ultra Balaton pálya csúcs 20 óra 15 perc, 15 másodperc.
2: Én 3-ra azt mondtam, hogy jól voltam.
6: Ultra Tiszató pálya csúcs, amit most garanyjárvilag sikerült csak meg.
0: 2019-ben és 21-ben mindenképpen az év ultrafutója voltál. Tehát, hogy amikor
4: itt a... Ezek az
6: BSM pályacsúcs többek között, ugye azt
2: is tudom. Az mennyi?
4: Hát azt már megdöntötte az Andi, amikor hát az 19-et csináltam, nem emlékszem már. Az első BSM volt, nem emlékszem.
0: Azt nem találtam meg így nagy gyorsan, de megtaláltam, hogy 2021-ben az 50 mérföldön te voltál a világ vezetője. Tehát a nők közül a legjobb 50 mérföldet te futottad.
2: Ezt ne is mondd meg.
4: Nem volt 13, 20 óra alatt volt szerintem talán.
2: Még jó, hát én 17 óra alatt futottam. Hát akkor még te jó, hogy 20 óra alatt futottam.
4: Tehát az első volt olyan 20 óra körül, és akkor a második.
2: Jó, hogy az első volt 20 óra, azt hittem, hogy a legjobb.
4: De nem tudom.
2: Szerintem az 15 alatt van.
4: Majd megnézzük, és akkor majd be...
6: Inkább én 15, nem?
2: Szerintem is.
4: Igen, 15, igen, igazad van. A második, amikor másodszor csináltam, akkor az volt 15 óra.
0: 16 óra, 16 perc, 46 másodperc, egy ilyet találtam.
2: Mennyi?
0: 16 óra, 16 perc.
4: 16 óra, 16.
0: És egy évvel később, 2019-ben 15 óra, 17 perc.
4: Igen, így van.
0: 2 másodperc.
4: Ja, most szóval
0: egyébként ezek tudnak valamit, tehát hogy mi is ilyen furcsán, tehát nehezen tudjuk értelmezni ezeket a számokat, de szerintem az átlagsugarú hallgató, az így lefagy, hogy ezek most mit jelentenek?
4: Most már én is nehezen tudom
2: értelmezni. Mit jelent, hogy az utolsó 50 kilométert 4 órán belül kellene utolsó nap?
3: Hát akkor inkább legyek utolsó.
4: Hát nekem is
2: nekem 4.28 lett, emlékszem, amikor felbúzítottál, hogy egyszer 4.30-ra az utolsó napot, és fájt neki a combja, elindultam egyedül, meg tudom csinálni, mentem, süket a csengőt, nyomtam az utolsó 5 kilométerre, nem is emlékszem, ott a befutónál, ki voltam száradon, inni is álltam meg, és az belül volt nekem, de hát az...
4: De ezek jók, ezek a motivációk, amikor így vagy
2: egy
4: helyezést szeretnél, vagy mondjuk látsz egy ellenfelet, és akkor ugyanúgy felszívja magát az ember, hogy akkor...
3: Kis ábrákat a térképen, hogy van online jelkövető, mindig mondja a végén, na nézd meg, hogy hol
2: meg ilyen gyökérséget mi mindig csinálunk, hogy kitalálunk, hogy mint, hogy kijön szilveszterkor, és akkor mindig 11 órakor este elindulunk a kis szénásra. Korom sötétben.
4: Az igen.
2: Előtte lencsétettünk,
4: hát igen, hogy legyen szerencsétek, igen, ez az kell.
2: Egy tányérkával, egy kettőre, hogy hol van égudunk.
4: Ez a legjobb.
2: Ezeket mindig kitalálunk.
0: Ezen a helyrészen másodikok lettetek, tehát egyszerre futottatok be.
3: Igen.
0: Gyakorlatilag. Ki lett az első?
2: Kőpapírolló, elbukta a Misi. Ugye?
3: Ha nem, az első lett, aki megy.
2: Igen, első lett, és akkor mert senki nem hitt nekünk. Hát nem értettem, ahogy mondták, hogy kivel futtok? Mondom, együtt. Hát de hogyha mi van, hogyha az egyik kell, mondom, megvárjuk. De és hogyha az egyik kiesik, akkor az majd megbeszéljük, de nekünk elég egy autó, mert mindenkinek biztosítottak autót, mondtuk, hogy nekünk egy autó elég. Hát együtt biztos nem tudtok menni. Na mindegy, és akkor együtt mentünk, együtt is beértünk, és akkor bajba voltak, mert nem volt érem. Vagyis hát nem is érem volt, ilyen emlék. Igen. Plakett. Azt nem tudom miért, első helyezetben volt kettő, de a másodikból nem. És akkor hoztak egy elsőt, meg egy másodikat.
3: Én is akkor hogy volt? Hogy kőpapírolló.
2: Kőpapírolló. A kőpapírollót megnyertem. Megnyertem a kőpapírollót, és hátra volt dugva a csávonak, és akkor te választottál. Ugye így megnyertem, és akkor a kettesre ütöttél. Kettes, igen, nekem van az egyes. Igen, és akkor igaz. Érem szerint első...
0: Egyébként a Pogácsár csinált egyszer ilyet.
2: Kőpapírolót?
0: Kőpapírolót, tehát ketten nagyon erősen mentek, és akkor a cél előtt elkezdtek kőpapírolózni egy másik bringással. Tényleg?
2: Most nézze, egész jól át.
3: Hát általában jól át. Ja.
0: És aki első helyzet lett, az mondjuk mit jelent, mennyivel futott be előttetek meg?
3: Hát ott átveszem a szót.
2: A Vedát várja mindent. Most jössz te.
3: Beköszönöm szépen, befutó. Befutó. Tehát 6 kilométerrel vagy 7-tel a vége előtt még vezettünk majdnem 40 percen. És a segítőink azok nagyon, nagyon jó fejek voltak, mert a verseny előtt este ugye meg kell mutatni, hogy a táskába hogy pakoltál be, mert nyilván abból adjon neked a kezedbe, amit szeretnél. És egyet kértünk tőlük, hogyha bármikor azt mondjuk, hogy be akarunk ülni az autóba 10 percre, 15 percre, 20 percre, enni, inni, ne engedjék meg, mert az mindegy, csak kamu, az csak ilyen...
4: Alibi,
3: így van. És ezt nagyon jól tartották, hogy tényleg egyszer volt, hogy Pisti be akart ülni, hogy ott teszi meg a kaját, mondta neki, hogy nem, gyerünk tovább, még el is kezdtek velünk sétálni utána az egyik srác, és az a lényeg, hogy nagyon átérezték azt, szerintem nekik is fontos, hogy tehát mint kísérő, hol fogsz, akit ő kísér, az hol fog beérni. És gyakorlatilag ők is versenyeztek. Azt látták, hogy nagyon jó pozícióban vagyunk, itt toltak minket, menni kell. És mindig mondták, már nem is kérdeztük, de mindig mondták, hogy mennyire van mögöttünk az indiai srác. De folyamatosan. Elmentek mellettünk kocsival, jók vagytok, nem nőtt a különbség, vagy nem csökkent a különbség. És ez a 40 perc volt, mert azt hiszem, hogy egy elég sokáig. És ott a vége előtt, amikor...
2: Hát amikor legszorabb voltam, ott az 40 perc elismert.
3: Adott el. És ott a 6 kilométer a vége előtt előzött
2: meg minket a srác. De nem is ez a hallucináció miatt, hanem...
3: Másokat hánytam.
2: Nagyon sokat hánytam, és hiába ittam bármit, az egyből kijött, és akkor igazából leültettek. Igen. És akkor előzött meg minket a srác. És nyilván utána arra 6 kilométerre, mondom, sok minden nem emlékszem, valahogy beértünk, egyszer csak ott voltunk.
3: És ahhoz képest beért is értünk, hogy elkezdett angolul nyilatkozni.
2: Utána meg valamiért tiszta lett a fejem, viszont a gyomrom az nagyon nem volt jó. És a hazaút, az hány óra volt kocsival?
3: Hát még utána mi visszamentünk Manaliba, rögtön a verseny
2: kocsival,
3: után.
2: Kocsival, Szerpentin, azt végighánytam.
3: Végtelen, nem tudom, 7-8 óra.
2: Nyomta neki, a kanyarokba,
3: és Colin McRae-re tényleg.
2: Szerpentinem végig.
3: És a 2 percig be kell állni hányni. Én mondtam, hogy szerintem ez a Pisti mindjárt előre nyúl, és onnan megfogja a csávot, azt tudja.
2: És az a baj, hogy eszembe se jutott.
3: Igen, ebből látszik, hogy baj volt.
2: Igen, hogy eszembe se jutott, hogy tényleg, hogy egyébként vezetek én, vagy valami.
3: Hát így voltam.
2: Igen, tehát hazautas szerintem az lehet, hogy keményebb volt, mint a verseny. Mert utána aludtunk 4 órát, és utána mentünk még 14-et kocsival, onnan 8-at repülővel Zürichbe. Ugye, Zürich? Igen, átszálltunk Budapestre, hogy odaérjek edzésre másnap. Mert azt belevettem a fejem, hogy odaérjek edzésre, mert arra senki nem számít, és igazából oda is értem.
3: Igen. Tehát stabilan voltunk, a jó pozíciót fogtunk. Úgyhogy éppen ezért tudjuk, hogy mi lesz a jövő évi programunk majd.
2: Igen.
3: Azért sejtjük a május-júniusi programot.
4: Jézus, lehet, hogy hallgatja a család.
2: Az, nem baj.
3: Édesem, vásárolni nyugodtan magadnak szép ruhát jövő héten.
2: Nem tudsz mit csinálni, drágám.
3: De
4: ha menni kell, akkor menni kell.
3: Igen. A legfantasztikusabb feleségeink vannak.
0: Lejárt a műsoridőnk, de én még szeretnék kérni tőletek egy darab bölcsességet, amit az útrafutástól, vagy Himalájától, vagy Indiától tanultatok.
2: Bölcsességet.
3: Hát az neked
0: vagy tanácsot.
2: Mit jelent a bölcsesség?
3: Mi az a szó? Igen, nézzük meg. Bölcsesség.
2: Hát egy mondatba?
0: Igen.
2: Hát az nagyon nehéz lesz, mert hogy én sportoló voltam, válogatott szinten is, és rengeteg országban játszottam, de valahogy az ultrafutók olyan magas polcon vannak az én szemembe, mert hogy a munka és a magánélet mellett annyi edzés munkát tesznek bele, ami megsüvegelendő, és amit megtanultam, hogy nincs határ.
0: Szuper, Misi.
3: Könnyesek a szemeim. Egyébként ez tényleg így van.
2: De egyeteti?
3: Nehogy nekem ez lesz, majd pontolom a listára. Azt én mondtam. Hát én magamból tényleg, hogy ez a akárhonnan kis faluból elindulsz, egy abszolút testnevelésből felmentett életformával, és akaraterő fej, és a melót beleteszed, a lehetetlen az nem létezik. Tehát, hogy szerintem, tehát semmiben nem vagyunk különbek, mint a másik. Elkezdtünk valamit, amit szeretünk, beletesszük a melót, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy így egymásra találtunk, és így tudjuk tenni ezt az egész sportot. Ez egy fantasztikus közösség.
2: Á, jó, igen.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, Blaskó, Mihály és Ferenc István volt a vendégünk.
4: Köszönjük szépen. További sok sikert kívánok.
0: Jó mulatást.
2: Köszönjük. Van Star Wars rajongóit?
0: Elmesélem mindjárt. Az történt, hogy egy barátommal voltunk

0: Igen, most meg fogod kérdezni, hogy miért ez volt a kezdőszám, ugye?
1: Feltetom a klasszikus kérdést itt a Búgócsigában DJ Schaeffnek. Kedves DJ Schaeff, miért ez a számot választott kedves, a kezdő zenének?
0: Kedves DJ Elliot, azért választottam ezt a kezdő számot, ezt a számot kezdő zenének, mert hát hosszas kutatások után kikutattam, hogy ez volt az első olyan könnyű zenei felvétel, amiben a hip-hop szó, mint zene, vagy hát mint ilyen tánc, vagy valami akármi zenéhez kapcsolódó módon megjelent.
1: Nagyon jó.
0: Amikor ott darálják, hogy mit lehet csinálni.
1: Aha, a hip-hop, hibidibi hip-hop előtt még jóval.
0: Igen, és mert egy kicsit gondolkoztam azon, hogy honnan is jött egyébként ez a hip-hop, hibidibi hip-hop biribiri, aha. Tehát hogy miért lett hip-hop a hip-hop, és tulajdonképpen annyira jutottam a nagy etimológiai keresgélésbe, hogy a hop, mint ahogy már ugye a Lindy Hop, meg ezek, az ugye önmagában táncot jelentett a slangben, már a 30-as, 40-es helyett, években is.
1: Vagy akkor valami helyett, ahol lehet, hogy let's go to the hop, olyan is volt, nem?
0: Volt olyan hogy is, tehát hogy a hop az maga az valahogy a táncoláshoz kötődött, és akkor igen, ebből a hip-hop, ez a valóban csak így az MC-knek a kis tekeréséből lett, de ez a Devil's szám, ami 63-as, azt hiszem, a You Can't Sit Down, amit aztán nagyon sokan feldolgoztak, ebben hangzik el először ez így.

0: egyszerre lépős dire akart utalni. De ez a klasszikus izé, hogy igen, ki mondta először azt, meg kirepelt először, meg ki, igen. De ezek mind aranyosak amúgy.
1: Igen, és
0: hogy
1: kiveséztük.
0: Igen, és hogy az egész azért érdekel minket ennyire, ugye, kedves hallgató, aki a múlt adásokat nem hallgattad, hogy New Yorkban, és vagyunk ugye már több mint egy éve, és hogy a New Yorkon belül is most a hip-hop gyökereit keresgetjük.
1: Hát sajnos a nem, körülten,
0: igen,
1: de
0: Margit, igen.
1: A műsor témája van, igen. New York körül.
0: Igen. Hát igen. És akkor ezt fogjuk most folytatni, úgy, hogy mint ahogy az adás előtt beszélgettük itt a folyosón, nem fogunk tovább lépni az old school-tól egyáltalán, sőt, még a 70-es évekből hát, sem, nem olyan nagyon mozdulunk ki.
1: Ilyen kicsapási vonalaim, de túl sok nem, az biztos.
0: Igen, hát túl sok minden felmerült, ugye egyrészt elkezdtük nézni ezt a dokumentumfilm sorozatot az egyik ilyen igen, helyen, és akkor... hogy ott elhangzottak mondatok, amíg egyébként tényleg az van, hogy minél többet foglalkozok ezzel, annál jobban átérzem, hogy amúgy ez tényleg összefoglalta tehát a fekete zene megérkezett ott valahova. Uh-huh. Most jó, nyilván ez ilyen túl van izélve, de hogy az hogy visszanyúltak a régi zenékhez.
1: Igen. Vagyunk, eshetünk túlzásokba.
0: Igen, hogy visszanyúltak a régi zenékhez, szedtek össze mindenféle régi funkot, szólt, akár rockzenéket. Kiderült, ugye, akkor már Kepkelové is repert a 30-as években, és hogy az egész a ritmusra beszélés az megvolt. A régi lemezeket beduplázták, stb. Tehát ez egész így, és akkor ugyanakkor történt az, amikor már a feketék az egy picivel jobban el voltak fogadva, és ezt tudott egy igazán nagyot szólni. Aztán később a Rapper's Delight című első lemezen is kiadott, hát nem hip-hop. Tudom, hip-hop számmal, mondjuk vagy nem így. Tudom, amiben rappelnek a srácok, és hogy arról beszélgettünk ott, hogy azt a Sylvia Robinson, aki tényleg egy régi egyébként énekes gitáros volt, ő éppen akkor úgy érezte, hogy most ez ott New Yorkban az utcákban nagyon megy, és akkor talált végre valakit a pizzériában, meg a nem tudom az utcán.
1: Igen. Igen, konkrétan ott a valakit keresett, azt hiszem, és akkor ők vele ott találkoztak valami pizzériában volt szakács, azt hiszem az egyik arca a Sugar Hill Gangből.
0: Igen, a Big Bang Hank, vagy nem tudom már, nem sem hiszem, hogy jól nevére.
1: És akkor ott ült Wonder Mike, és nem tudom ki meg, és akkor mondták, hogy jó, akkor
0: gyertek, és mind a hárman egyformán jók vagytok, úgyhogy nem tudok dönteni, úgyhogy gyertek mind a hárman, és igen. Akkor ezt elvileg ugye bementek a stúdióba, és úgy játszották föl az eredeti verzió ugye 15 perces, hogy egy huzamban, és akkor azt utólag ott mondták a srácok, hogy ez azért volt így, mert hogy ők nem amúgy ehhez szoktak meg. Hozzá, igen, meg hogy ők ehhez szoktak hozzá, hogy ha valaki befejezi, akkor mondani kell a következőt, és nincs megállás. És aztán utána gondolom, ott valaki integetett az üvegen keresztül így a nyakát elvágva, hogy most már fejezzétek be, és akkor 15 perc múlva befejezték, igen. És akkor belült fel ez a kérdés, hogyha belecsaphatok az én lecsomba, hogy akkor most ezek, mert ugye az a kedves hallgatók biztos tudják, hogy a Chic Good Times című dalából, majdnem nótát mondtam, csak a kedvedért, de aztán nem mondtam ki, hogy abból egy kvázi sampling, én azt hittem sokáig, hogy ez egy sampling is volt, és csodálkoztam én magam, hogy most miért pont az, amikor egyébként a diszkóhoz ugye ezek a gyerekek nem nagyon nyúltak hozzá, mert nem is nagyon tetszett nekik az a fajta világ, meg nem tudom, hogy akkor miért pont az? És akkor az derült ki, ugye, amit sejtettünk, hogy ez nem sampling volt, mert akkor még amúgy nem, tehát, hogy... Nem volt sampler. A 80-as évek, a 85-nél fog majd bejönni az. Tehát, hogy még a komoly stúdiókban sem tudtak ilyen technikát alkalmazni, ami szerintem nagyon durva. Tehát, ha belegondolunk abba, hogy most egy rohadt mobiltelefonnal 3 perc alatt csinálsz magadnak egy mashupot kb., hogyha egy kicsit ügyes vagy, és tényleg a Chic zenekart összerakod a Metallicával, most mondtam két nagyon szar példát, de hogy így igen. Tényleg bármi, hogy érzel valamit, mert egyébként szoktunk így zenét hallgatni a kocsiba, hogy fú, ez a zene, ez tök olyan, most például a Vince mondta, hogy volt a nagy színpadon ez az amerikai srác, akinek most megint nem fog eszembe jutni a neve, mindegy, hátha, mindegy, egy
1: most a Szigetről beszél.
0: A Monster Sziget Fesztivál, és akkor

0: ott az az énekes srácnak van egy száma, amiben tök rá lehet pakolni egy ilyen gyimesi népzenét. És akkor így ez például, jó, hát akkor ezt most meg is csinálom, és akkor letöltesz egy appot, vagy már van is egy ilyen applikációd, és megcsinálod a telefonodon.
1: Elképzelhető.
0: És akkor ott meg a Sylvia Robinson a Sugar Hill Recordsnál nem volt szempler a stúdióban.
1: Hát, mert még nem találták föl.
0: Mert még nem találták föl se, meg hogy maga az egész, hogy
1: Tino
0: akkor most...
1: Tino Dilantos Sebestyén is szeretett volna a Fender gitárra játszani, de...
0: nem volt még.
1: Még nem volt
0: igen.
1: Neki.
0: Na, egyébként igen, most így mondod, igen, tehát hogy inkább ez, hogy még, nem, hogy még maga a technika hát nem tartott, volt, hogy nem volt rá, tehát hogy akkor fogalmazott meg ez az igény.
1: Hát amikor ezt az fajta zene készítést kitalálták, hogy kivágjuk a darabok, mert előtte olyan nem volt, hogy darabokat kivágunk a maximum lekoppintottak, vagy kivettek, és lefölljátszottak újra egy-egy részt valami számból, mert ilyenre azért vannak példák.
0: Igen.
1: De az, hogy úgy készítünk lemezt, hogy így cut and paste, egymás mellé celuxozzuk a darabokat, olyan nem addig volt. Nem volt. És az kézzel, lemezzel kellett megcsinálniuk, és aztán, hát gondolom utána, amikor már erre nagy igény volt, akkor kifejlesztették.
0: Még azért sok idő nem is telt el, ugye, mert ez 79-ben jelent ez a szám meg, és akkor ott ez a stúdiózenekar volt ugye a, mindjárt mondom, ez a bizonyos, na nézed már.
1: Nem tudom. Én a nevüket nem tudom.
0: De amúgy...
1: Csak a tagoknak a nevét tudom, egy-kettőt.
0: Ja, aha.
1: Mert annak én utána mentem még majd.
0: A tagoknak a... Ja, de azt akkor mondjad, mert most egyébként én pont...
1: Hát, volt ez a Skip McDonald, meg Doug Wimb is, azt hiszem, akik aztán később a Londonba költöztek, vagy hát Angliába mentek, és az Adrian Sherwooddal csináltak egy csomó zenét. Ugye van You Sound Dub kiadónak volt a producer Adrian Sherwood, nagyon híres volt akkoriban, itt 80-as évek vége, 90-es években, és először csináltak egy Tacklehead nevű ilyen kicsit ilyen instrumentális, elektronikus, dabos valamilyen zenét, abba belehallgathatunk egy picit, hogyha gondolod. Mert
0: hát mindenképpen.
2: Diffuse the ticking time bomb of tension which could explode into a conflict.

0: Luis Capaldi.
1: Igen,
0: köszönjük szépen.
1: Luis Capaldi.
0: Lehetett.
1: Aki?
0: Az énekes, akiről beszéltél a színpadon. Nagy színpadon.
1: Ja, nem
0: akinek
1: volt.
0: Nem jut eszedbe a neve.
1: Ilyen művészneve volt, ilyen egyszavas művészneve volt, mint a Drake, de nem az.
0: Ja, nem az, jó. Igen. Na mindegy, és aztán tovább folytatták, és megcsinálták a Little X nevű formációt, ami meg ilyen bluesos, öregis sztori volt. Az meg így szólt, mondjuk. Nagyon jól beleérik egyébként a sziréna a háttérben,
1: igen.
0: De az nem a számban van, hanem a Street Life Budapesten.
1: Hát igen. De ilyenben így csináltak ők? Ez akkor, tehát ez ilyen mikori?
0: 92-es, azt hiszem.
1: Aha. Ja, akkor későbbi megfejtés, amikor már előbb említett Adrian Sherwood-dal közösen.

0: ők korábban voltak stúdió zenészek ott, a Sugar Hill-nél.
1: Aha. Igen. Hát ők voltak a Sugar Hill-nek a házi zenekara, ezek az arcok, aha, akik ezt csinálták, csak 20 évvel később, vagy 15 évvel később.
0: Aha. Lehet, hogy ugyanazokról az arcokról van szó. Egyébként egy két zenekar volt.
1: Igen.
0: Volt egyik a közvetlen, akkor, amikor elkezdődött ez a... Tehát amikor kiadták a Rapper's Delight-ot, meg a Sugar Hill Gangnek az első, nem tudom, albumát, 80-as évek elején, 80-81-ben azt hiszem. És itt én az jegyzeteimben nincs feltüntetve az, hogy kik voltak ők, csak az, hogy a komoly viták voltak, ugye, mert hát ott hát egyrészt volt a Chic, az eredeti szám, amit a Nile Rodgers, a zeneszerző, aztán később fel is tüntették a későbbi kiadásokon a nevét, és hogy élet egyik legjövedelmezőbb perét nyerte ezzel meg, mert azt a számot, bár hát nem tudom, nyilván amúgy a Chic Good Times is valószínűleg sokszor lejátszák azóta is, de talán a Rapper's Delight az nagyobbat ment azért.
1: Hát, hogyha azt nézzük, ami mondjuk a dokumentumfilmből kiderült, akkor azokban a hetekben, hónapokban ott New Yorkban legalábbis mindenhonnan.
0: És mindenhonnan. Igen, ugye mentél fel a lifttel, és akkor minden emeletel ezt lehetett hallani. Az igen, ez jó, ami most igen. Ja, és hát a másik meg az, hogy kiderült, hogy a Big Bang Hanknek nem voltak saját szövegei, hanem Grandmaster Kez nevű másik fazonnak a füzetéből leste ki a szövegeket, és hogy
1: hát
0: akkor...
1: a Cold Crush nevű zenekar, vagy igen. Cold Crush Brothers
0: igen.
1: volt, akiknek nem nagyon jelent, meg egyébként én nézegettem, meg hoztam, azt hiszem egy számot találtam tőlük, de nekik ugye nem nagyon jelent meg lemezük, meg kis
0: hát,
1: lemezük
0: igen,
1: se.
0: Egy ilyen kazi, volt egy ilyen kaziuk.
1: Hát
0: nem
1: több kaziuk volt, mert ugye a fellépéseiket fölvették néha, de egyébként ők nem érezték úgy, hogy ennek olyan nagyon nagy szüksége lenne, hogy ez felvételre kerüljön, de minden esetre az ilyen partikról voltak kazetták, és akkor a hívek azok azt hallgatgatták otthon, akik ezeket a zenéket szerették, és hát akkor ők voltak az egyik legmenőbb ilyen csapat, már a Grandmaster Flash and the Furious Five-on kívül, mert ugye ők már akkor ilyen szupersztár státuszban voltak, legalábbis ebben a közegben, és turnéztak mindenfele külföldön, és hát így maradt is egy űr a helyükön, és akkor például a Cold Crush Brothers is ebbe az űrbe futott bele, de azért a lemez készítés meg a lemez szerződés az nagyon messze volt tőlük, meg hát igazából sok embernek nem is jutott eszébe, mert
0: hát
1: nem
0: utcai,
1: volt benne annyira pénz, vagy nem látták, hogy ebbe pénz van.
0: Igen, nem látták a potenciált, és hát miután jött a Rapper's Delight, akkor ugye ezek az igazi rapperek nem is nagyon szeretik, vagy ilyen, ezek a, hát nem tudom, nem hitták magukat rappereknek még akkor szerintem, de hogy így nem, ez a közösség, ez a szubkultúra nem nagyon szerette ezt a zenét, egyrészt a diszkós feelingje miatt, másrészt, tehát egy kicsit ilyen nyilván volt benne irigykedés is, meg minden egyéb dolog, mert utána ők utána elindultak rögtön turnézni, még Európába is aztán eljutottak, nagyot mentek ezzel, és akkor viszont utána az akkor már egyébként együttműködő Grandmaster Flash and the Furious Five, ugye, igen, akik meg úgy lettek, hogy a Grandmaster Flash keresett magának valahogy, ott is volt valamelyik ilyen Cold Crush-os csávó, szerintem egy ideig.
1: Lehet, nem tudom.
0: Mert ezek nyilván, bár New York nagyon nagy, de a szubkultúrán belül voltak átjárások, biztos, különböző bulik között, és akkor a bulikon összeverődött valahogy ez az öt csávó, és akkor ők a bulikon ők ott
1: rádumáltak
0: az egyébként még mindig Grandmaster Flash-nek arra
1: beat-jeire,
0: dolgára, hogy igen, egyébként ő ezt csinálja, hogy rakosgatja egymás után ugyanazt a lemezt, visszaforgatja, meg ezért, tehát a beat juggling, meg a nem tudom, beleszkeretseget, és akkor viszont, amikor stúdióba vonultak, akkor már megint az volt, hogy akkor ott már nem voltak, tehát ott más,
1: ott már Grandmaster
0: Flashnek igazából csak a hatása volt meg még az az egyetlen lemezük, ami megjelent, a The Message című, az Grandmaster Flash and the Furious Five, de hogy amúgy Grandmaster Flash nem nagyon csinál semmit ezen a lemezen, csak a hatása van ott, és meg akkor igazából, meg a neve, és akkor na az, amit biztos te is ismersz amúgy, és nekem ilyen, ja, most nézd, meg nyomogatom a laptopomat, hogy amit biztos ismersz, csak nem, így nem ebben a kontextusban, hogy mielőtt megjelent volna ez a lemez, mert nyilván Grandmaster Flash ott volt a felvételeken, és úgy érezte azt, hogy jó, persze lerakott volna az asztalra, de most neki itt akkor már lőttek lassan, tehát hogy oké, akkor nem lesz rá szükség, mert a lemezeken nem ő fog egymás után lemezeket rakosgatni, hogy megjelent 81-ben ez a The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel nevű kis lemez. Uh-huh.
1: Nem ismerem.
0: De ismered.
1: Ismerem, jó, oké.
0: Csak, és akkor ez olyan volt, hogy ez bement, 3 nap alatt vette föl.
1: És akkor csinált egy mixet?
0: Aha. Tehát egy mix kazit csinált, egy mit tudom, 6-7 perces izét, mixet, és akkor...
1: abból vágtak egy 3 percest?
0: Igen, de az eredeti 7 perces is valahogy már akkor, nem tudom, megjelent valahogyan, valami maxi 12-incses valószínű, persze. Igen, volt. Na, és akkor ez az.
1: Na.
2: Viszont.
1: Yeah.
0: He say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he say, he

0: benne, ugye ez a rendőr világból van.
1: Igen.
0: Akkor itt megint egy Apache, igen, ez három nem az játszóval vette föl, és akkor elmondása szerint persze nyilván, hogy ez tényleg live, hogy az egész három nem az játszóval, és 5000-szer följátszotta, és ha még volt egy tük, pici kis hiba, akkor, akkor izé, hogy itt minden beat stimmel, és mindig a ritmus ott van, és izé, most jön a Queen, Another One Bites the Dust. Tehát tényleg mindez hozzányúlogatott, tök jó, egy ilyen kis, letett egy ilyen kis alapkövet, hogy akkor így kell ezt csinálni, ezért. Meg hogy az én is itt vagyok. Igen, ez a, ez a scratch. Kedves gyerekek. Én most érted, én tudok is scratchelni, hallod? Én bevallom.
2: Igen. Hát ennyire igen.
0: De jobban nem.
2: De nem is volt rá szükség.
0: Nem, nem, igen. Na, szóval, hogy tényleg, és akkor ugye hogy volt ez az általad behozott a múltkor ez a Super Rapping Number 2,
1: igen.
0: Ami már azon a nagy lemezen jelent meg, és hogy akkor az, hogy született, azt még csak emlékezhető.
2: Azt is kinyomoztad?
0: Kinyomoztam, és akkor csak emlékezhető, hallgassunk egy másodpercre bele.

0: És akkor ez így megy, nem tudom hány percig, és akkor nekem nagyon-nagyon-nagyon, tehát tudtam, hogy ezt már hallottam valahol, és akkor megnéztem a kedvenc adatbázisomat, a 20 szempöldöt, és nem dobott rá ki semmit konkrétat, csak ez a dallam volt ismerős, és akkor kiderült, hogy igazából, tehát maga az, hogy legyen folytonosan valami szemplünk, valami olyan, ami már egyszer megtörtént, az a hatás megmaradt, de hogy ők egyébként gondolom, hogy Grandmaster Flash segítségével találták ezt a számot, ez a Hold On Family 7 Minutes of Funk című száma.
1: Aha. És akkor ezt dolgozták föl kvázi.
0: Ez a gitár is megy tovább ott a szólógitárban, meg amit nem nagyon mertem benne fel, vagy ez egyébként egy ilyen jazz funk szám lesz utána később.
1: Mm-hmm.
0: És
1: jó, de nekik csak ez a groove volt, gondolom.
0: Igen. És akkor a Got to be Real című Sherry Lynn számból is van benne valami ötlet, de csak ez, nem tudom, ebben nem fedeztem fel nem semmit, hogy miért, ez aha. Így. És akkor, amit még mondanak hozzá, hogy akkor a faktor, amit Grandmaster Flash belerakott, az az, hogy ezt a dinamikát és
1: tehát tulajdonképpen összerakta, hogy milyen zenékből kéne összerakni egy számot.
0: Tehát egyfajta ilyen kurátor, vagy hogy szelektorként vett részt ebben az egészben. Akkor még igen. És akkor ez itt meg is jelenik a szövegekben, hogy 3x2=6, you say Fresh is the king of the quick mix. Vagy quick mixnek nevezte ezt a technikát. És akkor volt a következő, a Message című szám, ugye?
1: Igen.
0: Amit szintén mindenki ismer.
1: Na, azt elméletileg ezek a Sugar Hill-es arcok játszották föl.
0: És akkor lehet, hogy itt lesz a jegyzeteimben az, de csak azok kedvére, akik nem ismerik esetleg, vagy nem tudják, hogy miről van szó. Igen, tehát itt már nem emlékszem a nevekre, amit mondtál, de Gyuputi Fletcher volt az egyik.
1: Jó. Skip Back to Ride.
0: Okay.
1: Nekem ez a kettő maradt meg a fejemben.
0: Én ezt az egyet írtam fel, de többen voltak, akik ezt így kitalálták, és akkor ők az akkori legmodernebb Oberheim DMX lobgéppel és Prophet 5 szintetizátorral
1: bárhát is jelentsen.
0: Igen. Hát, és akkor ami miatt ez még, tehát ebbe Grandmaster Flash már egyáltalán nincs benne, tehát semmi. És hogy itt jött be az, hogy itt ugye kemény szociál társadalom kritikai, hogy milyen szar nekünk, hogy tehát ez egy kemény oda mondós szöveg, hogy egyébként tele van drogossal az utca, a feleségemet nem merem otthon egyedül hagyni, nincsen munkám, és ne bántsál még te is, mert nagyon
1: igen, meg az emberek közel vagyok az utcán.
0: Népisállál, minden, tehát ahogy akársz, ami, tehát hogy szépen bedobták ezt, és akkor ez már nyilván a Rapper's Delight után megindult az, hogy egyébként voltak Sugar Hill kiadványok, és ez is ott akkor megjelent. És ez viszont már rögtön hozott is egy bomlást, hogy addig ezek a számok többsége arról szólt, hogy te vagy DJ Shave, most akkor adom a mikrofon, mondd meg a frankót nekik, nigger, és akkor utána, bocsánat, hát ez így van. Tehát, hogy dobáltak egymásnak a lasztit, és akkor amúgy bulizunk, csajozunk, tehát körülbelül egy ilyen, well hello feeling, hogy itt vagyunk a Balcsin, és nem tudom, ez ment ott lenne a pincébe, meg kint a parkba, és akkor itt viszont már bejött az, hogy amúgy hé, figyeljetek már ide, végre beleülöthetem a fejetekbe, mert úgyis megveszitek ezt a lemezt, nekünk amúgy szar.
1: Igen, igen, de egyébként ez már a izéknél is, hogy lehet, hogy finomabb formában, de egyébként a Cold Crush Brothersnél is már így voltak ilyen.
0: Igen?
1: Igen, hát ott legalábbis a doksit, ahogy néztem, ott volt egy ilyen nagy battle, az akkori két legnagyobb banda, ugye ez a Cold Crush, meg a valamilyen, várjál, milyen, nem Furious, hanem Fabulous Five, vagy valami hasonló
0: volt igen.
1: A nevük, és akkor, hogy őnekik volt egy ilyen rap battle-jük, amit megrendeztek, és az volt ott a Battle of the Century, vagy nem tudom, valamilyen fantázia névvel futott,
0: igen.
1: És akkor hát ez a klasszikus, hogy mind a két banda fölment, nyomtak egy-egy műsort, és akkor a végén a közönség, amelyiknek hangosabban üvöltött, az nyert $1000.
0: Igen.
1: Azt hiszem ez volt a tét.
0: Aha.
1: És akkor ott a nem a Cold Crush Brothers nyert, hanem a másik csapat, mert azok ilyen cuki fiúk voltak, és ilyen partizós zenét toltak, és a csajok nagyon szerették őket, meg tolták ezeket a Temptations táncot, meg nem tudom, betanultak koreográfiákat,
0: ilyenek,
1: és akkor azzal ott levették a lábáról a lányukat, de aztán egyébként meg a Cold Crushról beszéltek utána az emberek inkább, és hogy ők már akkor azért keményebb szövegeket is toltak, nem csak ezt a gyertek, érezzétek jól magatokat.
0: Hát, igen, de nekem azt tetszett egyébként ebből, hogy annyira nagy volt ott a nyomás, meg lehetett érezni, hogy úristen, ez most így nagyon nagy csata lesz, hogy a klub tulajdonos azt mondta, hogy figyeljetek, nem tudom, hát mennyi pénz,
1: $1000,
0: hogy akkor figyelj, legyen az, hogy a győztes kap 700-at, a vesztes meg 300-at, döntsétek el, melyik legyen, és akkor így, tudod mit, nem. A győztes vigyen el mindent.
1: Így van.
0: És akkor tehát ezek kemények van, nem? Nincs izé, nincs osztozkodás.
1: Mehet egy Cold Crush Brothers.
0: Az nagyon jó lenne, mert én, jó. Igen, nagyon jó lenne.

0: Ez arról a mixtépről van vajon, vagy ez már valami
1: nem,
0: később?
1: Ez valami később, ez egy kicsit későbbi szerintem, de még, meg de ők még... a Weinstein-nak az volt ez a film, abba, annak a soundtrackén van egy számuk, egy picit azt is elindítom, jó?
0: Show me.
1: Ennek van az elején egy ilyen kis bemelegítés.
0: Mert ez is még ilyen hangszeres stúdiózenézene volt alatt.
1: Az olyan
0: nagyon
1: volt,
0: jó, ezeket imádom egyébként, mert ez csak egy pár évig tartott így.
1: Ugye?
2: There's two around the corner, but they've been bust over 2 years.
3: Really?
2: Yeah, but this one up the hill, they were 8
1: Fantastic Five volt a másik.
0: Fantastic Five.
2: Hey.
1: Grand Wizard Theodore and the Fantastic Five.
0: Yeah.
3: Yeah. I'm looking for the graffiti artist.
4: We are all graffiti artists.
1: Oh,
2: well,
1: yeah.
2: Well, let's get in the taxi.
3: All right, let's go.
1: Mindjárt elindul.
0: Én élvezem ezt a kis street

0: Nekem ez az alapja is ismerős, most lehet, hogy ez... Ez egy daraszól, nem, ezen rajta van egyébként ez az alap, és ők is reppelnek rá később már jóval, 2000-es évek elején szerintem, és hogy, hogy most ez ebből van-e kiszedve, vagy, hát. Vagy már ők is kiszemplingelték ezt, mert nem tudom, a Wild Style az ilyen 85-6 körül, hát mit ezt, tudom ezt én, mindegy, de az már 80-as évek közepe. És majd majd fogunk hallani, hogyha eljutunk odáig, hogy akkor már voltak szemplerek.
1: Igen, hát ez lehet, hogy már az volt. És egyébként abból is lehet hallani, hogy rosszabb minőségű egyébként, tehát a, már hogy maga a zene nem annyira kitisztult, tehát olyan, mint hogyha a pincéből szólt volna, vagy nem tudom.
0: Ja, hát,
1: tehát, hogy, hogy nem olyan, mint, a, mint egy stúdió zenekar által följátszott zene, hanem egy picit olyan elmosódottabb, vagy hogy mondjam. Tehát nem annyira élő és dinamikus a dolog.
0: Aha, hát igen.
1: Megpihentél?
0: Ja, nem, nem, mert közben megtaláltam, hogy akkor utána elkezdtem tovább nézni, mert hogy, hogy az volt, hogy, hogy a Sugar Hill Gangnek volt még szám, ami én tökre azt hittem, hogy, hogy, hogy a sampling, és azt is zenekar játszott el, és akkor eljutottam, hát ez a Kick It Live from 9 to 5, nem tudom, hogy az megvan-e, mindegy, berakom azt a, amiből amúgy ki mintázták idézőjelbe, és egyébként ezt még a 20
1: szempli, kiidézték.
0: Igen, is akár úgy jegyzi, hogy ez sampling gelve van, de azt a zenekar játszotta, ez az eredeti.
1: És ez mi?
0: Majd mindjárt mutatom, itt a közepére érünk. Most bele fog tekerni, kedves hallgatók, ez a Pleasure zenekar Joyous című száma. Na ez.
1: Aha.
0: Ez a kiállás, ez most a szám közepén van amúgy. És akkor még lesznek fúvósok is majd benne.
1: Egy kis süsű a sárkány
0: Igen, egy kicsit ilyen, igen. Az is egy nyúlás volt, azt tudod.
1: Tudom, persze, mindent tudok.
0: Na, és akkor így tovább, és akkor ugye a Sugar Hill Gang Kick It Live from 9 to 5, azt meg ez. Tehát amúgy tényleg elég patentül ott van.
1: Igen, csak sokkal erősebbek az ütő hangszerek.
0: Amúgy igen, most, hogy
1: előrébb vannak keverve.
0: Most, hogy ennyire egymást elhang.
1: Meg ilyen gépes dob, vagy ilyen elektromos dob van benne.
0: Aha.
1: Tapsgép vagyok.
0: A tapsgép az már, igen, az a taps, igen, a szinti taps.

0: ez egy jó, de az nem tudok leállni, az egy 7 perces szám, hogy benyomjuk a gombot és repelünk. És hogy hogy ez már egy 83-as, és hogy ez a szám, ez a Positive Force nevű zenekar volt, akik hát alapból három zenészből álltak, de hogy
1: ez a Sugar Hill Recordsnál jelent meg, mert igen, bocsánat, igen. Mert én félreértettem, mert azt hittem, hogy Sugar Hill Gang szám még.
0: Ja, nem, ez a Sugar, ez jó, a Sugar Hill Gang szám még, igen, ezek ugyanúgy voltak.
1: De na, a Positive Force az mi?
0: A Positive Force az volt egy másik zenekar,
1: ja, hogy ők játszották fel.
0: Igen, jó, a háttérzenekart hívták így a másikat, akik ebbe, és akkor, hogy ők meg tök ismerősek voltak.
1: We got the funk.
0: Igen, és akkor ezt most már máshogy hallgatom ezt a számot, mert ők csináltak egy darab lemezt, ami saját zenéjük van, és akkor az meg ez volt, amit már ezerszer hallottunk, ugye, mert szerintem mind a kettőnek megvan kb.

0: És akkor, de ami még jobb, mert ugye itt nem voltak fúvósok, és akkor volt egy fúvós szekció, amit meg úgy hívtak, hogy Chap Horns.
1: Igen.
0: És tőlük is találtam amúgy saját zenét. Na. A Chap Horns a Police-szal is, meg a Stones-szal is koncerteztek, tehát ilyen elég patent kis ritmus szekció volt, és van egy ilyen jó, fúvós jó saját. Azt mondtam, ritmus.
1: Igen. Nem baj.
0: De fúvósok voltak ők, na.

0: Kicsit olyan palóznak, nem, palóznak, akkor nincs már jazz. Jó, akkor mit mondjak, nem tudom. De nem, a liftnél egyen jobb.
1: Hát egy, igen. Nem teljes
0: Average lift. Wide Band.
1: Average Wide Band.
0: Igen. Meg a, melyik volt a másik, az a Dán zenekar, aminek egy száma van? Mindegy.
1: Nem tudom.
0: A Garden Party a szám címe.
1: Ja, Mezoforte, de az nem izlandi.
0: Vagy izlandi, jó, mindegy. Van, onnan éjszakról jöttek, ahol hideg.
1: És egy csomó lemezt csináltak.
0: Amúgy igen.
1: Egy csomó lift zenét.
0: Igen. De azért ez jobb. Azért attól jobb.
1: Most kérek elnézést minden Mezoforte rajongótól, köztel édesapámtól.
0: A Garden Party az nekem... Benne van azért a...
1: Bocsánat, csak eszembe jutott valami.
0: Amit most nem mondasz
1: el? Igen.
0: Na jó, akkor most mutatok még egy számot, csak azért, hogy utána, hogy lezárjuk ezt a honnan nyúltak a Bacau Rhythm and Steel Band, Eight Wonder című száma.

0: Igen?
1: Igen. Szerintem igen.
2: Gondolom, hogy ez akkor később volt?
1: Hát, ha ugyanaz, amire gondolok, majd mindjárt meg.
0: Nem mutattam a Grandmaster Flash félvezet, és akkor lehet, hogy ez vagy a Sugar Hill Gang féle verziót.
1: Igen, ez egy mostani zenekar.
0: Akkor az fordítva történt?
1: Igen.
0: Aha.
1: Ők csináltak ezéből is egy a 50 Cent-nek abból a
0: számából
1: is egy tök jó
0: a PIMP-t,
1: igen.
0: Azért meg is van.
1: Igen.
0: Na, akkor igen. Pedig azt hittem, hogy mekkorát fedeztem fel, ha hallod. Nem, vagy legalább azt lehet látni, hogy azért működik ez visszafelé is.
1: Igen, a hatások.
0: A hatása, a korai hip-hop hatása, igen.
1: Holisztikusan kell szemlélni a dolgokon.
0: Na.
1: Big Bang Bang.
0: Yes. Na, te jössz.
1: Hát én megnéztem még egyébként azt, mert itt sokat beszéltünk a Sugar Hill-ről, és úgy érdekelt, hogy volt-e valami más is a piacon, már így a kezdeti időszakban lemezkiadás szinten. És egyébként találtam egy Tough City nevű kiadót, akik szintén elkezdtek még a korai időszakban hip-hoppal foglalkozni. De előtte még talán annyit, hogy amikor berobbant ez a hibiri happos Sugar Hill Gang Rapper's Delight, akkor utána ugye boldog-boldogtalan elkezdett rappelni.
0: Hát igen.
1: És akkor találtam ezt a csodálatos számot Joe Buttontól, aki ugye egy ilyen klasszik latin bugalú előadó volt, úgyhogy mielőtt még a Tough Records-ba belecsapnék, akkor ezt a Rap O Clap O című számba egy picit belehallgatunk, jó?
0: Ó,
1: ez szalszolos.
0: Aha, meglepő.
1: Nem rossz, tehát...

0: Na mindegy, hát ez ment.
1: Egyszerű dal, semmit nem akar.
0: Így van. Na jó, mindegy. És akkor kicsit megnéztem ezt a Tough Recordot, és tök érdekes volt, mert ők egyébként azt csinálták, hogy ezt 81 vagy 3 körül alakították meg, és először azt csinálták, hogy fölvásároltak régi zenéket, főleg olyanokat, amik így esélyesek voltak arra, hogy pont ebbe a körbe használatra kerüljenek. Tehát ilyen kis kiadósok funk 45-ös sok jogait megvették, mint például ezt a Honey Drippers Impeach the President című kislemezt is.
1: Ladies and gentlemen, we have the Honey Drippers in the

0: És akkor már az olasz szándékkal?
1: Hát nem hiszem, nem hiszem, csak így ki akarták gondolom adni, és akkor utána be is perelték szépen a szem LLQJ, meg az APMD is felhasználta ezt a számot később, és akkor ezzel egyébként szereztek némi pénzt, de hogy ilyen funk kiadóként indult tulajdonképpen, ilyen funk jazz oldalon, és akkor náluk egyébként a 45 King volt, aki ott indult, és még a 80-as években, mondjuk itt van ez a Freestyle című szám.

0: 2010-es szemplingben.
1: Ez szempling, ez igen.
0: Igen. És
1: idegesít, hogy tudom, hogy...
0: És akkor ugye 45 King csinálta ezt a darabot. Amiből ezt... És akkor ez a klasszik, hogy itt semmi nem történik, csak ez.
1: Ja, ez igen.
0: Két perc, igen.
1: De nem is ez a perre.
0: Nem.
1: Hát minek is kéne.
0: Hát amit aztán ugye sokan hozzányúltak ehhez a... ez ugye egy intrója a... nem is tudom mi a számnak a címe, a Martha Winfrey-nek egy számának az első három másodperc, ami vissza se tér a számba egyébként, ez a fúvós rész. De egyébként a kornak az ilyen menőbb zenekaraitól, vagy MCA-től is adta ki dolgokat. Itt például a Spoony G, The Treacherous Street-től. Ja nem, ez nem ők voltak. Na jó, bocsánat, az téves. Volt egy Lakim Shabazz nevű figura, akinek egyébként tök jó kis zenéket csináltak. De neki is a 45 King csinálta a zenét.

0: Most már biztonságban vagyunk, mert Ozzy behozta R2D2-t, úgyhogy, úgyhogy most már jobban érzem magam. Nem tudtam, hogy mi hiányzott a stúdióból egyébként.
1: A stúdió egyik örökkellőke a birodalmi, a falkon, a fejed fölött.
0: De azt nem látom, én mindig csak Artur szoktam látni.
1: Ez már a kultiban is ott voltak, ezek a papírbabák.
0: Jó, szóval, hogy volt az...
1: Ez sampling volt, bocsánat.
0: Ez is sampling volt, szóval tudom, hogy így előrébb ugrottam,
1: nem,
0: csak
1: nem,
0: most
1: hát 85.
0: Így ez volt az, amiket még megnézegettem. Uh-huh. Illetve még egy dolog volt, amire rá találtam, ugye itt mindig keressük a női előadókat valahogy ebben a férfias világban, ami a, uh-huh. a popzene az 50-es, 40-es, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as és 90-es években is még szerintem abszolút férfi dominancia volt. Egyébként még most is nagyjából, de most már sokkal több női előadó van, és sokkal nagyobb sikereket is érnek el, mint régebben. De hogy volt egy Sugar Hill Recordsnál egyébként volt egy női zenekar, mindjárt meg fogom találni, a The Sequence, igen, akiknek volt a Funk You Up című daluk, ami elég sikeres is volt így a kiadó lemezei között, és egyébként az egyik tagjuk az Angie Stone volt, aki aztán a 90-es évek végén, meg 2000-es évek elején, vagy első részében ilyen nagyon híres Neo Soul diva volt.
1: Igen?
0: Igen, sőt, még a Lenny Kravitznak a Let Love Rule turnéján is szaxofonozott, állítólag.
1: Beszarás.
0: Úgyhogy ő egy ilyen, és azével működött együtt sokat a D'Angelo-val, aki nemrég halt
1: emlékszem,
0: meg.
1: Emlékszem, igen.
0: Úgyhogy ő egy ilyen komoly beindítója volt ugye 2000-es évek elején ennek az új szól hullámnak, de itt még nem énekelt annyira, hanem inkább rappeltek, azt hiszem három csaj volt a The Sequence.
1: Uh-huh. Itt is már vannak jó kis szintízék, de igen, meg a clap-clap, az is izé. De szerintem... Na, hallgassuk csak, akkor a bassline az mi lesz vajon? Az basszus gitár lesz, vagy izé? Hát az gitár szerintem. Hát ez egy nagyon korai, ez 81-2 körül.
0: Igen, ez még korai.
1: Akkor ez még gitár.

0: Hát ilyen ének,
1: igen,
0: szép, vagy nem tudom.
2: Hát ez nagyon jó.
0: Csak hogy ez a vonal is meglegyen, mert azért voltak lányok is a,
2: bizony.
0: A Sugar Hill Recordsnál is, akár meg így a hip-hop kezdeteinél is.
2: Yeah.
0: Még egy volt, a Lady B, akit találtam.
2: Lady B személyesen?
0: Lady B. Aha.
2: És van valami?
0: To the beat you all.
2: Oh yeah. Majd a következő adásra, első házi feladat, a Winley Recordsnál megnézzük, hogy ugye a Tánya a Winley után... Hát, nem mixtem.
1: Találkoztatok.
2: Hát, utólag.

0: Kemény.
1: Nagyon jó.
2: Vicces.
3: Jó.
1: Miközben megtaláltam.
3: Figyelj, arra csak annyit szeretnék mondani, hogy a záró számom nekem olyan 6 perc körüli.
1: Jó.
3: Jó, csak hogy most egy hosszabbal.
1: Hoztam. Jó, nekem viszont most előttem azt, elfedettem.
3: Na, jó van,
1: akkor most csak egy magnós. Tolani. Egy magnós,
3: egy magnós az fölér majd kettővel, nagyon, nagyon kemény.
1: Jó, nem, most én azért akartam a Vigad the Funkot, de aztán később kontextusban helyeztük, és ez igen. Na, igen. Hogy, hát, viszont megtaláltam itt közben a jegyzeteimben a harmadik lépcsőjét ennek a Sugar Hill Gang, a Grandmaster Flash and the Furious Five sztorinak.
3: Igen.
1: Mert hogy ugye ott akkor volt egy bomlás, tehát az egyedül az 5 tag közül csak a Melly Mel merte bevállalni, hogy ő, tehát az csak ő reppeli, és akkor utána ott felbomlott a zenekar.
3: Ja, a Message-et?
1: A Message-et,
3: azt egyedül tolta.
1: Azt egyedül tolta, igen. És akkor...
3: Az mennyire kemény a Melly Mel abban a dokumentumfilmben, hogy ilyen szétterpesztett lába, mackónadrágba, és a füléből meg ló ki valami Bluetooth ilyen kihangosító.
1: Igen, tudom. De ezek mind nagyon kemények, tehát szerintem bemondhatjuk, hogy Netflixen megy a sorozat, gyerekek.
3: Ez nagyon kemény. 4 év volt. Nem, az tényleg érdemes megnézni. Az minden perc arany.
1: Igen, és akkor utána ott később volt még egy, amit már csak, tehát hogy Melly Mel és Duke Booty, nem tudom, ők, igen, akiket az előbb is emlegettem, ott már teljes szétvás, de ezt is ismerjük amúgy. Na jó. A jó édes anyádat, te.
3: Ezt most nem nekem mondtad.
1: Nem, ezt a gépnek mondtam, tudod, szokásos. De most már megy.
3: Ezt én nem ismerem.
1: De ismered.
3: Igen.
1: Igen.
3: Én ebben nem vagyok olyan jó. Egyszer lecseszett egy buliba is lelettem már gorombítva, hogy nem ismerek valami
1: Grandmaster Flash.
3: Nem, te nem gorombítottál ezt valamelyik résztvevő.
1: Ja. Ez a Message 2. Na, ők folytatták ezt, akkor most mutassuk már meg, mi volt. És akkor jött a... Ja, és közben ez a szerencsétlen Grandmaster Flash meg elkezdte perelni a kiadót, a nem létező, tehát hogy amúgy oké, hogy nem szereplek a lemezeken, de hát az ötletek, meg hogy ott voltam meg hogy adjatok pénzt.
3: Na jó, mondjuk Grandmaster Flash az egy ego.
1: Igen, tehát igen, igen. Az a csávó is, úristen.
3: Ja. Ő róla azért süt, hogy
1: igen.
3: Nem egy underdog.
1: Hát nem, igen. És akkor jött a White Lines, ugye?
3: Ja.
1: Ami szintén, ami már úgy jelent meg csak
3: feldolgozás, vagy hát ilyen...
1: Hát bizony, igen, azt most már az előbb beégtem ezzel a feldolgozásos divat, de
3: a White Lines... Nem, abba biztos lehet.
1: Igen, az a White Lines, az megvan, és az a... Akkor felhívjuk először az eredetit, hiszen... Igen. És az a csodálatos Liquid zenekar Cavern.
3: Igen.
1: Című 1982-es
3: Igen,
1: száma,
3: hát ez még ebbe a... Milyen diszkó volt, amit a Z Recordsnál, Mutant Disco jellegű darab egyébként ez a szám, tehát, hogy abba
1: abszolút
3: a diszkó punk, vagy nem tudom, mibe vonalban van.

0: gondolom már mindenki meg is
1: már fel is ismerte a, mindenki.
0: Az egyébként másik White Lines-t. És remélem, hogy itt van, mert az lesz a legjobb, hogyha meg nem hoztam ide.
1: Én elhoztam.
0: Akkor add már fel, please. Én most nem találom.
1: Kiestél a szerepedből.
0: Igen, na, és akkor közben még beindul, mert itt ez jó sokáig fog tartani.
1: Igen, mert ez a hosszú verzió.
0: Nem baj. Igen.
1: Hiya, baby.
0: Hogy akkor ez is már Melly Mel csak, tehát hogy ez. Igen.
1: De ez úgy is jött ki, hogy Grandmaster and Melly Mel.
0: Igen.
1: De ott és akkor ugye a B oldalon van a Grandmaster Flash and the Furious Five Scorpio.
0: A Scorpio, igen.
1: Igen. Tehát a 12-es kislemez, vagy hát ilyen maxi, az így. Aha. Így van feliratozva legalábbis. Freeze.
0: Igen.
1: Hiya, baby. Minden?
0: De hogy is nem. Hiya, baby. Abszolút.
1: Csak én mindig elsietem ezt a Hiya, baby. Nem várok eleget.
0: Hát... Ugye itt már tovább mentek a megmondó szövegekkel, hogy akkor itt a kokainfogyasztás és a bulizás és a nem tudom mi, hogy akkor don't do it, igen.
1: Mi se csináljuk.
0: Igen.
1: Te se csináld.
0: Igen. Ne csináld, ugye a CNK-nak van most egy ne így áll című száma. Ezúttal is üdvözöljük DJ Radart, aki igen. Biztos örül, hogy megemlítettük ezt a...
1: Biztosan.
0: Majd a száradó emberben leadhatjuk végre. És hogy a businessman is caught with 24 kilos, van egy ilyen szövegrész, és erős akkor he's out on bail and out of jail, and that's the way it goes. Ez nem másról szólt, mint John DeLoreanről, aki 82-ben
1: aki a DeLorean-t föltalálta.
0: Igen, az autójáros. Igen.
1: Back to the Future autója.
0: Igen, és hogy ő állítólag belekeveredett egyszer valami ilyen drogos bizniszbe, amikor, tehát, hogy ez egy ilyen megmondós, viszont hát durván lenyúlták ezt a liquid számot, uh-huh. amiből lett egy nagyon csúnya per, aminek a végén ez az egyébként tök névtelen zenekar $600,000 jött el, és ez akkor azt jelentette, hogy a Sugar Hill Records tönkrement gyakorlatilag. Ezt se tudtam, hogy emiatt a szám miatt gyakorlatilag mondom, nem tudtak felállni.
1: Hát a $600,000 akkor most sem kevés pénz, hát de az, akkor, igen. Akkor azért jóval többet jelentett.
0: Ja. További fun fact, hogy lett egy nem hivatalos videóklipje ennek az akkor még New York University filmes diák Spike Lee rendezésében, uh-huh. És az akkor még szintén kezdő Lawrence Fishburne játszik benne.
1: Akkor még Larry Fishburne-ként, azt hiszem.
0: Igen?
1: Korai filmekben, igen, amit néha úgy sikerült elkapni, aha. Őt így egy-egy filmbe, és akkor eleinte Larry Fishburne-ként szerepelt, vagy hát úgy jelent meg a stáblistákon.
0: Uh-huh. Na, és akkor igazából nekem már csak az van, amit ugye, hogy ezek a technikai érdekességek.
1: De az engem pont érdekelne.
0: Na, akkor már pedzegettük ezt, hogy akkor hogy tűntek el a hangszerek a stúdiókból. Ezerszer felt már ez a téma, és most lehet, hogy egyébként máshol máskor történt ez, de nagyjából itt a 80-as évek közepére tűnik el. Három faktort említ itt a világháló, kérem szépen.
1: Faktor 1.
0: Faktor 1, a dobgépek felemelkedése, uh-huh. A pontosság forradalma.
1: Itt romlott el minden.
0: Az első csapást a dobosok kapták. És akkor van ez a Lin LM1 nevű dobgép 1980-ban, aztán az ikonikus Roland TR-808.
1: Ja.
0: És akkor ezt nyilván imádták a producerek, hiszen a stúdió dobost ki lehetett szépen

0: Kis pofonka, a második, az 83-ban a MIDI szabvány megszületése, ami szót most egyszer akkor elmondhatunk, hogy mit is jelent a rövidítés, Musical Instrument Digital Interface. Ugye, nem kell magyarázni, tehát, hogy bármi igazából, bármit, amit te akarsz manuálisan kezelni, azt egy digitális, hát egy digitális hangszert tudsz belőle csinálni, és ez lehetővé tette, hogy összekapcsolódjanak a hangszerek, és kvázi beszélgessenek egymással.
1: Én ezt sose értettem, de én ehhez nagyon buta vagyok.
0: Hát, amúgy én is, de hát az alap, ami szokott MIDI lenni, ez a MIDI billentyű. Tehát amikor
1: azt szintén... értem, hogy egy, igen, tehát hogy egy bármilyen billentyűre mondjuk rá teszel gitár hangokat, és akkor a billentyűket nyomkodod, és akkor azok a húrhangok jönnek.
0: Igen, és akkor tehát, hogy ez a sequence, akkor igen, született meg a sequencer,
1: igen,
0: fogalma, más, hogy egy, nem értek, egyetlen igen, ember a számítógép előtt ülve megírhatta a dobot, a basszust, a szintis dalamokat és a gépek gomnyomása szinkronban lejátszották az egészet. Ennyi. Tehát, hogy igazából nem kellett ott, igen. És akkor feleslegesé vált egy egész zenekart fenntartani, és akkor a harmadik pofon, ezek a bizonyos, ami a hip-hopban, ugye, a szemplerek megjelenése, a kegyelem döfésként fogalmaz a mesterséges intelligencia, akit megkérdeztem erről, a kegyelem döfés, a végső csapást a digitális mintavevők, az EMU SP1285-ben és az Akai S986-ban. Tehát, ha korábban kellett egy basszus futam, vagy egy szép fúvós, akkor azt a Chaps Holmes-szal kellett felvenni, vagy kibérelni valami zenészeket, most meg szépen gomnyomással digitálisan kivágták, és amúgy persze nyilván jogdíjat vagy fizettél érte, vagy nem, ami lehet, hogy többbe került, vagy nem tudom, hogy ez hogy ment akkor, de ott akkor
1: azért
0: egyébként...
1: Ebből nagyon sok pereskedés volt, és a hip-hopnak, főleg a szempleres hip-hop igen, korai időszakában azért ez teljesen ilyen kalóz módon ment. Tehát volt, aki egyáltalán nem tüntette föl, aztán volt, hogy föl kellett tüntetni, akkor egyébként onnan lehetett tök jól levenni, hogy milyen zenét szeretsz igazából, mert megnéztél egy-egy ilyen lemezborítót, és akkor ott föl voltak sorolva, hogy ezt honnan, ki volt az előadó, nem tudom, tehát hogy azért volt egy-kettő, ahol föl voltak tüntetve, hogy kitől szemplereztek, vagy kitől vágtak ki, de hát egy csomószor volt, hogy ilyen tök ismeretlen zenékből vettek ki darabokat.
0: Persze, és a Pleasure, Joyous,
1: és aztán utána. Hát de még az elmúlt időszakban is, amikor Kovács Katit kiszemplerezték, vagy a Gyöngyhajú lányt, Kanye West, ugye, mert azt gondolta, hogy majd ezt senki sem fogja észrevenni.
0: Hát meg a Sebestyén Márta song volt egy ilyen, nem is,
1: De az direkt meg volt csinálva, tehát az nem le volt lopva, ha jól emlékszem.
0: Ja, hát de ott is volt valami, emlékszem valami ilyen, hogy Sebestyén Márta
1: ott szóval, hogy a 90-es években egy csomó ilyen per volt, és akkor utána kezdett ez rendeződni valamilyen szinten, hogy akkor ezt föl kell tüntetni, jogdíjat kell fizetni, trallala. Még az se volt egyértelmű, hogy jogdíjat kell utána fizetni.
0: Van egy telefonunk.
2: Halló!
3: Csomó ilyen per volt.
4: Halló, sziasztok!
0: Szia, mond!
4: Rádiót most hallgatom, ez most felvételes műsorban.
0: Nem, itt vagyunk a stúdióban, kedves
1: hallgató.
4: Aha, akkor ez most élesben. Jó, meg kis csúszás van akkor a rádió és a...
0: Szia, Győre Mix!
4: Honnan tudtad?
0: Hát, DJ Elliot és DJ Séf megismeri DJ Győre Mix hangját, azért.
1: Cső. Főleg DJ Elliot, ha ismeri meg.
0: Viszont az tök ciki, mert akkor azt mond, most fogod azt mondani, hogy tele beszéltük hülyeségekkel igen, az adást, igen?
4: Igen, sajnos, eddig bírtam.
0: Na, mesélj!
4: Hát gyerekek, nagyon-nagyon örülök ezeknek a régi idők visszaidézésének. Igen, valójában egy hát nem akarom magam az egóba rakni, mert mindig azt mondják, túl szerény vagyok, most így van, egy hip-hop történész, úgymond idézőjelben, ezt így odarakhatnám most már a hip-hop aktivista mellé a
0: igen,
4: életem során. Rengeteg könyvet, videót, amiről beszéltetek, zseniális Netflix sorozat, de az egy kicsit ilyen, úgymond karszolgatja azt a bizonyos felszínt.
0: Csak úgy, mint mi magunk is, igen.
1: Így mi is, igen.
4: És az, hogy a karszolások néha rossz helyre kerülnek, és hogyha a lemez karszolod meg, akkor a barázdán ott az hallható is, sok esetben lejátszatlan lesz. Úgyhogy csak annyit akarok, igazából igen, három olyan, hát kicsit égetőkő, kicsit zsákutcába mentetek, de mondom, nem negatív hangsúlya jövök, hanem...
0: Persze, halljuk.
4: Kedves, pozitíva, hiszen ti vagytok az a generáció, akik nagyjából én is csak egy másik ugye vízfolyáson csorogtam a

0: a budapesti hip-hop, budapesti kulturális életbe, ugye én inkább a rappet választottam. Na szóval gyerekek, annyi van, és ezt a kedves hallgatók, nem azok, akik hallották egy órával hamarabb is, vagy nem tudom mikor, én 7 óra után kapcsoltam, sőt 6:50 körül kapcsoltam be, akkor Zugóba keveredtem a városba, és most még mindig Zugó lenne, de már megérkeztem egy órát.
1: Mi a tudást oszd meg velünk, légy szíves.
0: A legfontosabb, igen, mindig a kezdeteknél vannak a bajok, hogyha ott valami megbicsaklik, akkor abból egy tartós sérülés lehet, és nem akkor lelkileg is akarom senkit.
1: Légy szíves, áruld el, hogy mi a titok.
0: A legendás Grandmaster Flash és Furious Five-os balhé az egy kicsit sajnos sokkal összetettebb, órákig tartható, de én azt kell mondjam, a legfontosabb, amit tényleg érzek, hogy helyre kell raknom, hogy korábban ugye mindenki a repertoárról beszél, 79, ugye az a bizonyos év vége, az az október megjelenés, aztán ugye mindenki elkezdett kapirgálni, hogy akkor legyenek mások, de most nem erről beszélünk, csak így nagyjából az évben, jó évben vagyunk, és azt tudni kell, hogy már 75-ben voltak ezek a bizonyos kis blokkpartik, ahol a Grandmaster Flash még csak kezdőként gyakorolgatta ez a bizonyos...
1: Ezeket ugye megtárgyaltuk már, igen.
0: Ez rendben volt, csak hogy hogyan lett a Furious Five, és hogy a Flash keresett magának MC-ket, hát ez igazából egész pontosan nem így volt, olyannyira, hogy már 76-ban neki megvolt a Furious Five-ból 3 MC-je, akiből 2 szomszédja volt, és ugye a mellőmelnek a tesója, a Kid Creole, és aztán még a Mr. Ness volt még bele, akikkel már 76-ban úgy voltak bulin, hogy ott már konferálták a Grandmaster Flash, a mi DJ-nk, aki már a beatboxot püfölte. Tehát ez egy kicsit előrébb indul a történelem, hogy ezt a nagyságrendileg így elhangzott, és ami szintén fontos, hogy a Younger Generation volt az első olyan reformáció, akik már 77-ben stúdióba vonultak, majd 78-ban felvettek egy felvételt, ott a Flash nélkül még, és ebben is már a mellével benne volt, és ott már elrepelte azt a legendás sorát, amit a Message 3. verziében hallunk, de most a tartalom akkor, hogy miről szól a szöveg, ugye azt most ne boncolgassuk, mert azt érdemes egy fordítógépbe berakni, és akkor kiderül, hogy nem teljesen arról szóltak a témák, még a szociális problémákat is boncolgattak, sokkal inkább nem személyeskedős dolgok voltak benne, ha bár mondjuk elvitte a kocsiját tényleg egy ilyen autó, amikor nem fizeti már a bírságokat, meg ugye a fenntartását, akkor tényleg elvitték a kocsiját, az valós tényeket közölnek a dalban. Uh-huh. De nem is ez, a Sugar Hill Gang körüli kis mizéria is egy kicsit elcsúszott, mert ott igazából ténylegesen volt, ugye a Sylvia Robinson neve nem hangzott el, vagy csak én nem...
1: Már az előző adásban elhangzott azért.
0: Abban meg volt, bocsánat, aztán hallottam, ugye, a Sylvia Robinson volt az atya, úristen, nő. Igen. Én ezt ilyen viccesen szoktam mondani, tehát tényleg egy istenű szerepbe, saját magát is ebbe helyezte, konkrétan ugye őrakta össze, ugye az üsztenetátok, az valószínűleg nem hibáztatok, mert ti is képbe vagytok, de a legfontosabb, hogy ez a Grandmaster Flash story, ez nekem megvan az életrajzi könyve, ami egy komolyan mondom síráshívás az egész, ott benne van, hogy honnan jött, hogy egy vidék, New Yorkhoz képest egy vidéki tanyán nőtt fel, 6 vagy 7 nővér mellett, az egyetlen kisfiú, a legkisebb testvér, ugye ez a mesében is jó hangzik. Erről a Flashről lehetne egy teljes adás, sőt, akár többet is adni, én csak azt szeretném helyre rakni, hogy a Flashnek ő volt a hunyó, ugyanis ő, amikor már befutott az Grandmaster Flash Furious Five, az a Message lemez, az egy ilyen, inkább csak egy ilyen hype lemez volt, valójában az nem is valóságos album, 82-ben már a balhé már régen fort, sőt annyira fort, hogy a Grandmaster Flashnek összesen a Sugar Hill Recordsnál 3 darab maxia van jegyezve, az nekem mind megvan a gyűjteményemben, ez is tudom mondani, hogy azokban nem erepelt egyetlen egy Furious Five tag sem, hiszen ott a Sylvia Robinson próbálta a Grandmaster Flashnek egy olyan nagyon hype-ot felépíteni, hogy a Grandmaster Flash majd el fogja vinni a hátán, nem is a kiadót, de legalábbis egy sok pénzt fog neki keresni, és a Sylvia Robinson saját maga elmondta, amíg életem szegény már ő sem is közti nyugodjé végében, és ő elmondta több interjúban, amiből hozzám is tudott szerencsére pár ilyen valós interjú adat, amiben elmesélte, hogy ő konkrétan a Grandmaster Flashnek összerakta a listát, hogy miket mixeljen bele abba a bizonyos nem a házi mixba, hanem a stúdióba. Oda rakták neki a lemezeket, hogy legyen egy kis Queen, egy ilyen meselemez.
1: Tehát ez a Wheels of Steel, amiről beszélsz, az ment a műsor elején, akkor mi pont nem hallottad, hogy azt akkor a Sylvia Robinson válogatta ki a Flashnek?
0: Így van,
1: 81-ben
0: a felvétele, és a Flash annyira ki volt már szegény magától is, meg mindentől, hogy mégis a nevével, mivel a Furious Five megfutott ugye a talán leghíresebb mai napig top 3-as old school klasszikus a Message, amiről tök jól beszéltetek, meg van Message 2 is. Ezekben egyébként ott, javítanak, hogy a Duke Booty az benne volt az egyesbe is, és ő írta a zenét, ő a zeneszerző volt, és azt mondta mellé, hogy senki nem áll melléd a Furious Five-ból, csak te vagy egyedül, akkor én rappelek veled. És ő rappelt még mellette, amúgy utána eltűnt az egész képből, sose volt, nem is volt, hogy a Furious Five-nak, de ez is egy nagy dolog, amit sokan nem tudnak, remélem most már ti is megjegyzitek. Duke Booty neve, ő aranyba foglalt név, ha ő nincs, akkor nincs elektro rap. Tehát ő, neki köszönhetjük, a Burn Track-ot az csak mind utána jött. Tehát a message az tényleg az Úristen, és ott a nő most kimarad. De a Sylvia Robinson volt az a bátor hölgy, aki azt mondta, hogy srácok, azt csináltok, amit akartok, hiszen bele vagyunk pénzzel, belefér. És az Elek ugye sztori, meg az a Comedy Centerek, meg a Top City Records, hú, a gyerekek ott egy újabb évet írnék.
1: Hát az még a következő adásoknál lesz, igen.
0: Messze van, igen, a Cold Crush vadászról is említenik, ugye a Fantastic Five MC-t nagyon okosan kijavítottátok. Igazából a Fantastic Five MC ugyanolyan laza gyerekek voltak, mint a Cold Crush Vadász, csak annyi voltak erősebbek, hogy velük volt a Grand Wizard Theodore, amit az is jól elmondtátok, igen. Ő volt az a DJ, akinek az Invented a Sketch dolgot adták ezt a titulust, hogy ő találta ki, hogy átlag, ő 70, nem tudom, 74-ről beszélünk, de bőven 77-78 volt, hogy ő előre-hátra mozgatta a lemezt, ez is egy teljesen vak vágány, meg zsákutca, mert a Fresh már 76-ban ebből a Merry Go Roundos történetével már bőven a két lemez úgy húzta össze, hogy már bele is húzott a lemezbe, tehát ezt valahogy ki kell találni, mindenkinek ki kell osztani egy posztot, ugye így van a három apostól. Nem annyi volt.
1: Három apostól.
0: Három apostól, hogy még sorolhatnák. Egy a lényeg, hogy köszi egyébként a sok-sok információt, nagyságrendileg így a 50%-ába tudnék belekötni, de nem kötni akarok bele, hanem csak az ebet a karóhoz inkább kikötni, mert lehet, hogy a harapós vagy beszett esetleg, hogy megharapjon valaki mást. A Cold Crush Vadász és a Top City Records története annyi, hogy a Top City Records azért jött létre, hogy a punk rock rap számát kiadhassák 83-ban a Cold Crush Vadásznak, és egy nagyon mellé nyúlás volt, mert nem lett nagy sikere. Felküldte a Billboard listára, meg valahogy elkullogatott a pár százas. Nem is tudom, hogy meddig jutott el, lehet, hogy 200-as nem is került fel, csak a, úgymond akkor ilyen fekete listára felkerült ez a dal. A korkörben lesznek végig egy egész karrierjük egy csőd volt sajnos, meg szanszét mentek, meg nekik az nem jött be az élet. Viszont, ami fontos, hogy a Top City Records az én olvasatomban, mivel ilyen jellemezkiadókra is, mint vinyl gyűjtő rámentem, nekem van közel 3-4 tucatnyi lemezem a 80-as évekből a Top City-től, és ők nem specializáltak. Én tudtam már sohasem az old school funkra, maximum ugye kiadhattak és ők is újra egy-két dolgot. A 45 King az rendben van, meg hogy tényleg ő nagyon nagy beatmaker volt, ő volt az ő nagy, úgymond aranyászuk, vagy adóászuk inkább, aranytojástől tyúkjuk, és akkor az a legendás 900 number, az a szakszofonos dal, az tök jó illeszkedik, de a Lucky Shabazz, meg a többiek, akik még a kiadónál voltak, és még ott soroltam a Grand Wizard Beans, vagy a Master, Biz nevű, meg olyan neveket, akik már tényleg nem is léteznek, mert kb. Egylemezesek, meg egymaxisok. Ott a Top City nagyon sok olyan rappernek adott úgymond életteret, hogy tudták, hogy ezek a rapperek sose lesznek meg a sztárok, mint az LQJ, aki szintén egyébként a Sugar Hill-nál próbálkozott Sugar Hill Recordnál, vitte be a demóit 15 évesen, 16 évesen, majd aztán a ilyen másfél év türelmetlenség után a Rick Rubinék megfogták a Grabancát, akkor már 17 évesre nőtt éppen nem tudom, hogy ez tedzegető, és a bajsza már csak úgy elkezdődött már a bajszának a növekedése valamilyen szinten, és ők tették nagyjá, és ettől a Dev Jam kiadó is ettől lett nagy.
1: Igen, hát ez majd egy következő adásban lesz, úgyhogy köszönjük szépen a hozzászólást.
0: Ennyit akartam, hogy a Top City-t rakjuk rendben.
1: Köszönjük, és örülök, hogy hallgatod.
0: Az New School-nál volt, és az Old School-ban ez a Flash Miséria, ez egy nagyon különleges történet, de örülök, hogy elmondhattam.
1: Köszönjük szépen. Most van még egy magnósoknak szánt zenénk, ami pont bele fog férni, hogyha most elköszönünk, és akkor egyébként meg hallgass két hét múlva is, mert és nyugodtan telefonál vissza, hogyha valamit esetlegesen úgy mondunk, mert folytatjuk a történetet onnan, ahol most abba hagyjuk.
2: Köszi.
1: Köszi, örültünk. Hello, hello.
2: Szia, hello.
1: Na. Akkor a Technics lemezjátszóról most nem beszélünk. Akkor nem a
2: következőben, igen, és akkor jön majd egy zene, ami nem hip-hop lesz, csak igen. Egyszerűen a
1: én örülök, hogy
2: mostani...
1: Örülök, hogy Györömix hallgatja a műsorunkat.
2: Igen, köszönjük szépen.
1: És hogy
2: az infókat, és hát két hét múlva innen folytatjuk.
1: Igen, DJ Séf.
2: És DJ Elliot.
1: És Búgó Csiga.
2: És Búgó Csiga, és akkor a Exhumad... Obiamen című szám fog
1: és
2: következni. Egyszerűen azért, mert most így belefutottam ebbe a számba, és iszonyúan megtetszett. Egy kicsit ilyen, ez egy...
1: De ez akkor köthető ez
2: semmennyire nem köthető semmihez. Márhogy a műsor témájához, csak egyszerűen most így a kalandozásaim közben beleszaladtam ebbe a, ebbe a zenébe, és egy kicsit ilyen Dr. John korai, meg Link Ray 70-es évek elejé zenéihez hasonló, egy ilyen bahamai folk előadó, egy kicsit ilyen vudus, nagyon
1: frankó,
2: ezzel búcsúzunk, és akkor két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
1: Hello!

0: Pilóta Portál.
1: Sziasztok, kedves rádió hallgatók! Így van, ez itt a Pilóta Portál című adás, én pedig Kis László repülőgép kapitány vagyok. Nos, így a nyár végéhez közeledve arra gondoltunk a Tilos Rádió szerkesztőjével, hogy elindítjuk ezt az adássorozatot. Két hetente egy-egy órát beszélgetek majd aktuális vendégemmel repülésről, légiközlekedésről, magasságokról, mélységekről, emberi teljesítményekről, és a repüléshez kötődő történetekről közérthetően, és reményeink szerint igen élvezetes formában. Fontos, hogy ezt az adást pár nappal korábban rögzítettük, így most a hallgatók nem tudnak betelefonálni, de a későbbi műsorok élőben mennek majd, és akkor várjuk a kérdéseket is. És akkor most kedves vendégemhez fordulnék. Igazából nem sokat kellett gondolkodnom azon, hogy ki legyen az első meghívottam, mert ő a legismertebb magyar pilóta, és nem túlzás azt állítani, hogy az élete a repülés. Légiforgalmi irányítói kezdte a pályáját, aztán első Magyarországon is megjelenő Fapados légitársaságnál lett kapitány, oktató, berepülő, hátonrepülő, stb. Saját szimulátorközpontot létesített Simflight néven, ahol aviafóbia tanfolyamat is tartanak, erről is lesz szó, és nem mellesleg hatalmas követőtábora van, és jelenleg is aktívan repül, mert egy ikonikus gépen az égbolt királynőjével a Boeing 747-esen repül mindenfelé a világban. Szóval nagy szeretettel köszöntöm egy Szüle Zsolt kapitánybarátomat, Szerbus Zsolt!
2: Köszöntöm a hallgatókat, szia Laci, nagyon erős felütés volt, nagyon csak pislogok.
1: Pislogsz, igen. Igazából te vagy az, aki mindig megnyilvánulsz, és mindig van véleményed a dolgokról. Ugye nagyon sokan követnek, és tényleg a legismertebb magyar pilóta vagy jelenleg. Az utcán megismernek, Zsolt?
2: Vicces kérdés, köszönöm. Na, azt előrejáróban mondom, hogy nagyon-nagyon sok nagy tudású, nagy tapasztalatú kapitány, de hasonló szintű kapitány mozog a légtérben és Magyarországon. Talán a különbség közöttem és közöttük az, hogy én valóban egy kicsit nyíltabban beszélek arról, amit csinálok, és ezért lettem az, aki lettem. És igen, a kérdésedre válasz, igen, megismernek. Tehát meglepő, hogy rendkívül meglepő helyeken köszönnek rám. Valamelyik nap egy elhagyatott balatoni strandon mentünk be a vízbe, nem, hát egy saját stégünkön, Kenesén, ahol fülöttek még hárman, és jött ki egy úszó a vízből, és hát kapitány, üdvözlöm! De ez annyira vicces, hogy tényleg igen, próbálom kezelni, igen. De mindenkivel beszélgetek, mindenkinek van egy-két szava, amikor találkozom velük.
1: Igen, szerintem ez elismerés, hogy szeretnék egy kis időrendet tartani ebben a beszélgetésben. Tekerjük vissza egy kicsit az óránkat 2000-re. Tudod, mi volt akkor? Mi akkor találkoztunk először a Malév közforgalmi pilóta tanfolyamán, és... ugye mind a ketten ott diákok voltunk, de az volt a nagyon vicces, hogy te igazából oktató is voltál, mert akkor már profi irányító, légirányító voltál, és volt egy-két tantárgy, amit te tartottál, egyébként nagyon magas színvonalon, ezt már most is mondhatom. Hogyan emlékszel vissza azokra az időkre, mi mozgatott, és egyáltalán mi lesz egy irányítóból pilóta?
2: Igen, valóban 2000-ben együtt ültünk a Malévnak a közfogampilóta tanfolyamán, ez teljesen korrekt. Én is jelentkeztem akkor, mint mindenki a Malévhoz, mert igazából nem volt más lehetőség, és valahol én a sor végén kullogtam, de eljött az idő, hogy behívtak minket, vagy én is ott kerültem a listába. Én akkor légifogam irányító voltam már 7 éve, és volt már pilóta jogosítványom, kereskedelmi jogosítványom volt, két motoros jogosítványom, tehát minden olyan jogosításom megvolt, ami szükséges volt, hogy bekerüljön az ember egy nagy légitársághoz, így a Malévhez. És ez az egész az oda datálódik vissza, hogy engem nem vettek fel annak ide Nyíregyházára. Hát egy lusta fiú voltam szerintem, apukám mindig csapkodta a fejemet, hogy fiam...
1: Ezen csodálkoznék, de igen.
2: De okay. Nem, tehát van, amit nem, tehát egy kicsit lusta voltam. Viszonylag normálisak voltak a jegyeim, de matekban én nem voltam soha erős. És a matek felvételim az gyenge lett a fővizsgán, nem vettek oda föl. Kétszer próbálkoztam, és nem engedtem el ezt a repülés témát. Én nagyon szerettem a repülést, abban az időben már voltak rádióim, amivel tudtam hallgatni a repülést, tehát azt imádtam kiülni a háztetőre és figyelni a forgalmat. Pont most szereztem be azt a rádiót, ami nekem akkor volt, csak azóta elveszett, és most valahogy nosztalgiából megrendeltem. neten találtam, és egy régi Sony hihetetlen, ő ma is tökéletesen működik. Na, azzal ültem kint a mezőn, és figyeltem távcsővel hanyatfekve a repülőket. És jegyzeteltem, hogy ez vajon melyik lehet, de ha értettem őket, és akkor én azt éreztem, hogy ez a légifogom irányítás, mint olyan engem elég érdekel. Kiálltam Ferihegy mellé, néztem a leszállókat, úgyhogy hallgattam a forgalmat, a barátaimnak el kellett velem jönni, tehát ők nem szerették, hogy miért kell nekünk itt nézni a repülőket, meg hallgatni a rádiózást, meg a hartyogást a frekvencián, és ennek kapcsán engem végül is az akkori pontszám, amimmal felvettek a Széchenyi akkor még főiskolára, Győrbe, eléggé forgalmi irányítónak. Uh-huh. És én elvégeztem ott, ugye jártam a főiskola, mellett volt egy szaktanfolyam Ferihegyen, az akkori Elevénél, légiforgalmi reptér igazgatóságnak hívták, és légiforgalmi radar irányítóként végeztem 92 őszén, 93-ban államvizsgáztam, de 92 őszétől már dolgoztam. És imádtam, szerettem, nagyon-nagyon klassz munka, mai napig egyébként a szakmai szívem másik oldala, és ott megismerkedtem egy akkor repülő kisgépes tájékoztatóval, aki pilóta volt, az akkor alakult Jetstreamnél, ami abban az időben az első úttörő magáncég volt, Cessnákat hozott be Amerikából, Herkely Tibi, és úttörőként indított egy légitaxi céget. És én elkerültem ehhez a légitaxi céghez, egész pontosan úgy, hogy az Alajos, ez a bizonyos pilóta kollégám elvitt engem repülni egy kétmotoros Cessnával. Gyere, figyelj, te tudsz rádiózni, te érted az ATC-t, én még kevésbé, segíts nekem. Uh-huh. És hát az nekem ez egy fantasztikus dolog volt, hogy ott ültem jobb egybe, egy Ferihegyen az előtéren, gurulunk a nagy gurulóton, és én kérek engedélyt a guruláshoz, és otthonosan éreztem magam, hiszen a másik oldalra jöttem.
0: Igen.
2: És én a leszállás után én azt mondtam, hogy nekem ez kell.
0: Igen.
2: Ekkor voltam gyakorlatilag egy éve irányítottam. Jött a hír, hogy Budapesten indul a Skyrop, és írjak a főpilótának, mert ők pilótákat keres. Így könnyen tudtam mozogni, és írtam ennek a cégnek, írtam a főpilótának, részletesen bemutatkoztam, és hosszas levelet írtam, és kaptam egy egysavas választ, gyere haza, megbeszéljük. És bekopogtam a Mocsányi kapitányhoz is, a Skyropnál, hogy én lennék az, akit érdeklődött, szóval jó, gyere be, üljél le, kicsit beszélgettünk, bemutatott az irodában, nagyon kicsen, kevesen voltak még, bemutatott a HR-esnek, az irodaasszisztensnek, jó, figyelj, akkor itt írd alá.
0: Ez elég direkt.
2: És gyakorlatilag, úgyis majd a szimulátorban kiderül minden, tehát ez természetesen megnézünk, és én azt aláírtam, és gyakorlatilag fölvettek a Skyrop 2003. decemberében. Azzal, hogy kapitányra van szükségük. Másodpilótaként kezdtem, nagyon sokat segítettem Gyurmának, Mocsányi kapitánynak a dokumentáció. Én szeretem a papírmunkát rendbe tartani. Igazából ez volt szerintem az egyik nagy szerencsém. És ez volt az egyik mérföldkő, ami engem tovább lökött oda, ahova kerültem, mert a papírmunkák után én lettem a budapesti bázisnak a technikál kaptenje, ami azt jelenti, hogy a repülőgépek üzemeltetésével kapcsolatos dolgokat én kommunikáltam a pilóták felé, a főpilótával egy összedolgozva, ha volt valami szakmai változás, azt én implementáltam a dokumentációba, és akkor a 2004 tavaszán én egyszer csak ott találtam magam a kapitányi tanfolyamon. Döbbenetes volt. Itt az óráim, tehát jogilag, szakmailag rendben volt a dolog, megvoltak a minimális óraszámaim, és 2004 tavaszán, áprilisában engem kineveztek kapitánynak, 1500 repültúrával.
0: Aztán, ez igen, ez
2: ez nagyon hihetetlen volt számomra, nagyon nagy felelősség volt, én azt gondolom, és egy nagyon nagy büszkeség is nekem, hogy ez elindult, megvalósult. Nagyon sokat köszönhetek a akkori fiatal első tíz kollégájának, akik már szintén hatalmas tapasztalt kapitányok, így a Szakács Gabi, aki a másodpilótán volt a kapitányi első utamon, ő most a Travel Service-nek a főpilótája, és a mai napig nagyon jó szakmai kapcsolatot ápolunk egymással. És igen, ott egy nagyon dinamikusan fejlődő légitársaságról beszéltünk, a Skyrop akkor nyitott, ő volt az első low-cost légitársaság ugye itt Kelet-Európában, hihetetlen expanzió volt, és ebbe az expanzióba lett egy váltás, Mocsányi kapitány leültetett az egyik nap, és azt mondta, hogy figyelj, én ezt most nem szeretném tovább csinálni, én, ha kell, akkor elrepülőzök, de nekem van egy csomó dolgom, ő nagyon sok lábon állt. Én beszéltem a hatósággal, mert ez egy hatósági hozzájárulás kell ehhez, és szerintem te leszel a főpilóta. És a Varga Miki lesz a helyettesed.
0: Igen.
2: És így néztem, hogy de hát ezt hogy? Persze minden...
0: Látták rajtad, hogy terhelhető vagy.
2: Én valószínű, igen. Látták, hogy imádom a dolgokat rendbe tartani, imádom a dolgokat koordinálni, és dolgoztam, mint full functioning főpilóta. Két repülőnk volt akkor. Két 737-es.
0: Igen. Egyszer hallottam veled egy interjút, amikor mesélted, hogy éppen zuhanyoztál, és a tetőablakon kinéztél. Ez hogy is volt?
2: Én zuglóban laktam.
0: És hogyan kapcsolódik a főpilótasághoz, igen.
2: Úgyhogy nagyon nehéz, tehát én néha sokszor nehezen hiszek el dolgokat, hogy ezek megtörténtek, hogy ezek megvalósultak. És talán a főpilótáság, a kapitányság is egy hihetetlen dolog volt, de amikor az ember felel egy csomó emberért, gépekért, üzemeltet, egy légitársaság, akkor azt lát, azt megélni, hogy ezek az emberek veled dolgoznak, kvázi a te pilótáid, és elfogadják azt, amit te mondasz, az egy hihetetlen dolog volt, és ehhez tartozik ez a fürdőszobás emléke, igen. Zuglóba laktam, tetőablak a fürdőszobán, és az indulási nyomvonal, a 31-es pálya indulási nyomvonal, az pont ott az ősvezérték környékén megy el, és az ember zuhanyozás közben reggel néz, hogy itt mi elment egy Skyhawk, elment még egy Skyhawk, és úristen, ezek a most nagy képviselőnek az én gépeim, az én hozzám tartozó légy, úristen, hát ez nehéz, mint egy gyerek olyan volt, pedig már felnőtt voltam.
0: Igen, igen, ez fantasztikus, jó lehetett. Az, hogy te irányító vagy, az a mostani életedet, a mostani szakmai dolgodat mennyire befolyásolja? Tehát elmész egy nagy reptérre, ugye a világ legforgalmasabb reptérre jársz a Jumbo-val a 747-esről, róla is beszélünk majd. Egy Atlantában, Dallas, ahol 8 kifutópálya van, New York, Kennedy és stb. Szerinted neked előny az, hogy irányító voltál, vagy te többet érzékelsz a külvilágból, holott nincs előtted radarernyő?
2: Igen, szerintem sokkal többet, és ez ad egy nagyon nagy önbizalmat ezeken a repülőtereken, bár nekem is vannak olyan helyzeteim, amikor egy kicsit nehéz az amerikaival vitába szállni, vagy nem értek valamit, és velem is egy kicsit esetleg szigorú vagy agresszívabb az irányító, ez agresszív, ez rossz kifejezés, de szóval a munkaterhelés miatt sokkal feszesebb a kommunikációja, de biztos, hogy sokkal hamarabb átlátom, hogy mit miért csinál. Tehát én nem kezdek el hőzöngeni, míg a kollégáim esetleg méltatlankodnak, vagy megjegyzéseket fűznek egy irányító utasításhoz, akkor elmondom nekik, figyelj, ez azért van, mert mi nem látunk előre 30-40 mérföldre, mi csak a kis 5 mérföldes világunkban látunk, és ők már azért csinálják ezt, hogy ott aztán ne ő neki a biztonsága, a webbiztonsága, a munkatechnológiájában ne csorbuljon. Jó, hát ő ezt nem tudta. Hát igen, hát ez a különbség, hogy mi pilótaként egy csomó mindent megtanulunk a kereskedelmi vagy közforgalmi pilóta tanfolyamon, de igazából nem látunk bele a pilóta az irányító munkába. És sokszor például tudok úgy kérni az irányítótól, hogy eleve a kérdésemmel segítem az ő döntését. Tehát kérek egy direktet, egy időjárás kerülés valami, de ahhoz hozzá tudok fűzni egy olyan információt, amit egyébként majd ő kérdezne meg tőlem, hogy egyébként hogy gondolom továbbiakban az eljárás, és akkor már megmondom, hogy figyelj, én azt szeretném, hogy aminek az lesz a eredménye, hogy valahol én itt leszek egy 10 perc múlva. És akkor ő már tud úgy koordinálni, úgy tervezni az a kis radar térképén, hogy könnyebben tud döntést hozni az én kérésem felől például.
0: Igen, ez biztos, hogy nagy előny. Én is azt tapasztaltam, hogy egy ilyen nagy repülőtéren, és a világ 10 legforgalmasabb repülőtere közül 9-re jártam, ugye heti rendszerességgel.
2: Heti is, nagyon komoly helyekre jártatok.
0: Igen, és hogy ott még egy normál üzemmódban is, amikor átlagos forgalom van, és teljesen jó az időjárás, egy ilyen kontrollált őrület van.
2: Igen. Egyetértek. Én beszélgettem amerikai irányítóval, meg néztem, hallgattam podcastokat, pontosan olyannak kapcsán, amikor irányító meg pilóta összefeszültek a frekvencián, és utána felhívták egymást. És nagyon jó beszélgetéseket lehet hallgatni, ahol közel se olyan feszült az irányító, és teljesen normális hangnemben beszélgettek, de azt kell megérteni, hogy egy ilyen repülőtéren van napi 2-3 ezres forgalom.
0: Igen.
2: Ami nekünk átrepülőben van Magyarország fölött 2-3 ezer gép. Neki az a feladata, hogy azt a 2-3 ezer gépet kilője, idézőjelben, folyamatosan, mint a csúzli, és azt a gépet az irányító, a közel-közel irányító, a gép beemelkedik, kivezesse az útvonalra. Viszont ha ő nem pattogósan és az eljárásoknak megfelelően dolgozik, és nem, és igen, az eljárásoknak megfelelően dolgozik, akkor ezt ne, ha nem úgy dolgozik, akkor nem tudja ezt megcsinálni. És iszonyatos nagy dugó keletkezik a repülőtérben, mert a repülőtérben is, te is magad is tapasztaltad, hogy van úgy, hogy 30-40 állunk sorba a felszálláshoz, és ezt ő nem nagyon tudja folyamatosan csinálni, tehát ki kell lőni a repülőket, és ott nincsenek egyéni kérések. Nincs olyan, hogy most ezt a pályát szeretném, hagy menjek itt, hagy vágjam le. Nem. Neki van egy ritmusa, az irányítónak van egy ritmusa, és azt viszi tovább. Én emlékszem, amikor dolgoztam irányítóként, közelemekkor a forgalomban, de azért vannak a magyar légtérben is olyan időszakok, olyan szektorok, ahol intenzív függőleges mozgás van, intenzív induló mozgás van, például egy észak-nyugati szektorról a bécsi érkezők, bécsi indulók, pesti indulók keverednek, egyik emelkedni akar, a másik süllyedni, és ott előzetesen már tervezünk, hogy az a szektor, aki egyébként az én szektoromat tölti mondjuk délről és keletről, onnan úgy álljanak be a gépek sorba egymás mögé, hogy nekem kvázi csak speedeket kelljen adni, és csak magasságokat. És ha ott valaki ebből kizökkent, és mondjuk egy egyéni kérdést az ember elküldhet, és azt mondja, ezt nem tudom elfogadni, kész. Tehát van ugye az amerikai, nem is válaszol a kérdésemre, mert nincs ideje. Igen. Tehát nincs köszöngetés, nincs semmi, tehát magad is tapasztaltad, csak utasítások. És én tapasztaltam olyat még régen, akkor más volt az repülési kultúra Magyarországon, hogy beszólt a pilóta az irányítónak. És láttam a kollégámat, hogy szétesik. Tehát bántja az, amit mondott neki az egyébként a magyar kollégája, és kizökken a forgalomból, és úgy az egész ritmusból kizökken. És egyébként jellemző erre a munkára, hogy amikor átadjuk egymásnak a szektort, átadjuk egymásnak a munkát váltáskor, akkor is az úgy zajlik, hogy akkor tudjuk csak átadni a váltó kollégámnak, aki odaáll mögém, bedugja a fülhallgatót, figyeli a forgalmat, tehát ráhangolódik a forgalomra, és amikor mindent átlát, akkor szól, hogy na, akkor most menjél és húzd ki.
0: Igen.
2: És akkor van a hangváltás.
0: Az irányító.
2: Tehát az a legrosszabb, hogy gyerejükben nincs itt semmi. Ebből szoktak lenni a legnagyobb gondok. Nincs itt semmi, mindjárt jövök, elmegyek WC-re. Jó, oké, pak. És ott van a baj.
0: Igen, igen, ebből is látszik, hogy ez a légiközlekedés azért ez egy elég komplex dolog, és ugye a légbiztonság és a pilótán, a kapitányon ugye hatalmas felelősség van, hogy aki nem tudja, a modern utasszállító repülőgében két pilóta ülés van, balról a kapitány 4 csíkkal, jóról pedig az első tiszt 3 csíkkal, mind a ketten ugyanúgy tudják vezetni a gépet, egyik szakaszon egyik vezeti a másikon, a pedig a másik, de a végső felelősség a kapitányé. Neked hogyan változott a kapitányi stílusod? Mióta ugye nagyon korán kapitány lettél, azt mondtad 1500 óránál te kapitány lettél, most mennyi, 15-16 ezer órában?
2: 17 ezer körül jár.
0: 17 ezer, gombócból is sok, azt szoktuk. Soha, ja.
2: Összesíteni kell, mert szólni fog a hatóságon, nem pontos a logbookom, úgyhogy.
0: Tehát mennyire változott a kapitányi stílusod, és mennyire változtak az első tisztek, a másodpilóták, ugye ez a két fogalom ugyanazt jelöli, időközben, hogy érzékeled ezt?
2: Érdekes, igen. Tehát én azt szoktam mondani az első mondatodra, hogy igen, mind a kettőnknek ugyanazt kell tudni a gépen, csak a kapitány a felelős, mi ezt úgy apostrofáltuk az irányítóközpontban, ott is két pozícióban van, aki beszél a géphez, és van a koordinátor, kvázi a másodpilóta. Mind a kettő ugyanazt tudja, csak a kapitány viszi a zászlót a bíróságon, amikor le kell ülni a vádlottak padjára. Hazudnék, ha azt mondom, nem változtam. Nagyon sokat változtam. Barátaim szerint sokszor azt mondják, hogy kocka vagyok. Én nagyon szeretem a szabályokat megismerni, ahhoz magamat tartani. Én nem szeretem azt, amikor vannak szabályok, és akik megkövetelik a szabályokat, nem tartják be. Mert akkor én sem tudok hozzá idomulni. Tehát amikor elmegyek egy légitársasághoz, ott van egy manuál, van egy kézikönyv, ott megkövetelik, hogy én azt szerint dolgozzak. És amikor a másik oldal valami olyat kér, ami nincs a kézikönyvben, akkor az ember úgy komfortlan érzi magát, hiszen ha egyszer megkérdezik, hogy miért csináltad ezt, akkor nem tudsz mivel hivatkozni. Azért vannak a szabályok a kézikönyvek, hogy azt, ha betartod, akkor tudsz hivatkozni, vagy én e szerint dolgoztam. És hogyha nincs mögötte valami deviancia van, vagy a rugalmasság, mint olyan befocizik egy ilyen szabályrendszerbe, akkor ott lehetnek nehézségek. Amikor főpilóta lettem, akkor azt mondta, ami nagyon közel volt a kapitányságomhoz egyébként, Azt mondta az oktató kollega, vagy a korábbi főpilóta kollégám, hogy a repüléshez értesz, ez menni fog, tudod a szabályokat, a legnehezebb az emberekkel lesz, majd meglátod. Igen. És amikor az ember kapitányjá válik, akkor nagyon nagy része a munkának az ember, a human management. Hogy hogy kezeled a kollégádat a fülkébe konfliktusokba, hogy viszed át az akaratodat. Vagy hogy viszi ő át az akaratát rám, hogy egyrészt ne legyen összefeszülés, ott kell ülnünk 9-10 órát egy adott esetben, és hogy tudjuk meggyőzni a másikat arról, hogy igazából van igazság abban, amit ő mond, lehet, de nézzük meg az én véleményemet, oké, vagy én megnézem az ő véleményét, és lehet, hogy azt szerint döntünk, de ezt, ugye ezen végig kell mennünk. Nem lehet úgy dönteni, hogy már pedig ez így lesz. Én ezt így fogom csinálni. Nekem voltak különböző mintáim, oktatói mintáim az alapkiképzés során. Volt olyan oktatóm, aki azt mondta, na, azt pedig így lesz, és nem érdekel, hogy mit mondasz, mert én vagyok a kapitány. Ez egy rossz irány. Mindattól függetlenül itt vagyok, és egyébként meg biztonsággal leszálltunk mindenhol, de nem érezte az ember azt, hogy egyébként társ a fülkében. Tehát azt éreztem, hogy ott ülök, írom a fedélzeti naplót, néha kiengedem a futót, meg behúzom, de nem érzem magam egy teamben. Aztán volt olyan oktatóm, akinél ez nagyon jól lehetett érezni, ez egyébként attól függ, hogy ki hol szocializálódott egyébként, hol repült sokat, hol tanult. Aztán elkerültem ugye Szenegálba, ott az volt, ott még másodpilóta voltam, ott például nem nagyon voltak szabályok, de az egy nagyon laza világ volt. Ott nagyon
0: bozott pilóta.
2: Bozott, de 737-esen.
0: Igen.
2: Uh-huh. Amikor guggolás közben indítjuk a kettes hajtóművet, tehát de sietni kellett. Igen. Tehát ezt is megtanult az ember. De igen, az emberi válásmód azt meg kellett tanulni, türelmesnek kell lenni. Nem szabad azonnal, és én régen hirtelen döntöttem. Volt ilyen, hogy hirtelen szólaltam meg, és lehet, ha az ember elszámol 40-50-ig, akkor könnyebb, akkor talán finomabban szólal meg. Egyébként ezt a főpilótai viselkedésemnél is láttam, hogy nagyon sokszor azonnal kiírtam magamból az emberek felé, amit gondolok, és aztán nekem volt egy nagyon jó kvalitisom, aki aztán rávezetett, Fiel Zsolt. Nagyon jó, de miért kiküldöd az embereknek, hagy olvassam el, mert lehet, hogy ugyanaz az üzenet fog átmenni, amit szeretnél, csak egy olyan csomagolásban, amit az emberek jobban fogadnak. És ezek változtak nekem az évek során szerintem, hogy az emberekkel egy kicsit türelmesebb tudok lenni, de van az a pont, amikor azt mondom, hogy na jó, itt megállunk, mert teljesen rossz irányba megy a te gondolatod. Ezt most így fogjuk csinálni, ha beleegyezel, oké, rendben, és a földön megbeszéljük. Tehát itt a vitának vége, befejezzük a vitát, és megoldjuk azt a helyzetet, leszállunk, felszállunk, átstartolunk éppen, ha kell, de itt vitának helye nincs. A fülkében vitának helye nincs.
0: Igen. Meg versenynek sincs helye.
2: Nincs.
0: Én azt utáltam nagyon, amikor versenyeztünk, hogy most ki a jobb pilóta, ki az igazi Top Gun, meg ilyesmi, ez borzasztóan nem odavaló, és egy nemzetközi légitársaságnál ez abszolút
2: ez létezett ott? Létezett?
0: Néha egy-két csírájában láttam ilyet, de ezeket így el kell folytani, és akkor tisztázni kell, hogy bizony itt az a lényeg, hogy biztonságos legyen az a repülés, és nem az a lényeg, hogy kinek van igaza, hanem hogy azt csináljuk, ami helyes. De például te ilyen szempontból hogy kezeled azt, hogyha esetleg tévedtél? Ugye mindannyian emberek vagyunk, hibázhatunk, valamit félreérthetünk, egy magasságot, egy sebességet, egy bármi fontos dolgot, könnyen meggyőzhető vagy?
2: Szerintem igen. Én nem szoktam, hogyha egyértelmű a tévedésem, azt ott be kell látni. Tehát én nem csinálok abból büszkeségi ügyet, hogy én vagyok a kapitány, te nekem nem mond meg. Néha fiatal kollégáim hihetetlen módon szemfülesek, és észrevesznek olyan dolgokat, és szoktam nekik egyébként mondani. Tehát én például azt jellemzően mondom, amikor elmegyek, hazajövök, bocsánat, visszamegyek 20 nap után dolgozni az első úton, hogy figyeljetek, és én el is várom tőletek, hogy javítsatok ki. Tehát ami nem a standard eljárás szerint van, meg amúgy is most lesz éppen line-check-en, megyek szimulátorra, arra kérlek, tudom, hogy szorgalmas vagy, fiatal vagy, és egyébként így sokszor nem szólnak bele egyébként a kapitányi devianciában, a kapitány valamelyik így mondja, valamelyik úgy mondja, én direkt szoktam őket kérni, figyelj, javítsák ki, légy szíves. És köszi, nagyon jó megbeszél. Leszállás után debriefingelünk, én mindig meg szoktam kérdezni, hogy van-e vélemény, van-e valami komment. és ne azt mondjátok, hogy köszönjük a repülést, hanem találtál-e valami olyat, ami azt mondanád, hogy ez nem volt komfortos neked. És szerintem ettől lesz az ember igazából ember. Nekem amikor elhagytam, én dolgoztam a Pegasus Airlines-nál a Skyrope után. Én nagyon szerettem a török világot, én megtanultam törökül, én nagyon szépen beintegrálódtam oda, és tiszteltem is a kultúrájukat, és ott volt, és ott azon döbbentem meg, amikor eljöttem, akkor én egy Skype stílusban, amikor mindenki kapott egy búcsúlevelet, amikor megszűnt a cég, én ott írtam egy körlevelet mindenkinek, hogy köszönöm szépen ezt a 3 évet, ugye lehetett egymásnak üzengetni, hihetetlen sok választ kaptam. És az a szerelőktől gravírozott villáskulcsot, meg ilyen döbbenetes, aranyosak voltak, hogy ez az én villáskulcsom, mondjam, de ezzel, vagy olajnyitó szerszámot kaptam névre szólóan gravírozva.
0: És azt akkor mondták, szerettek,
2: és akkor azt mondta az egyik levélben, hogy mai napig megvan az a levél, hogy ők nem a 4 csíkot tisztelték. Tehát nem a 4 csík kapta a tiszteletet, hanem az, hogy milyen ember az ember. És ez szokott nagyon eltorzulni egyébként az embereknél, sokszor kapitányoknál, hogy nem tudja kivívni magának, sokszor nem tudja, inkább azt mondja, előfordul, nem tudja magának kivívni a tiszteletet, és akkor nem csinál mást, akkor a csíkjelő mutogat, hogy akkor azért tisztelje meg kapitányban, mert 4 csíkon van. Mert van úgy, hogy valaki a viselkedésével nem tudja ezt kivívni. Erőszakos, autokratikus, hatalomvágy. Volt itt olyan, még a Skyrope történetében is voltak olyan esetek, hogy a srác mindent megcsinált a repülés során, amit a kapitány kért, és utána azt mondta neki, hogy ő mindent megtiszteli, mert te kapitány vagy, és elfogadom, amit kérsz, vagy elfogadom, amit mondasz, de leszállunk, letelik a debriefing idő, és utána megbeszéljük.
0: Igen. Gondolom, amikor a Duna fölött repültetek 2006-ban, az neked ilyen csúcsélmény lehetett, ugye? Nem tudom, a hallgatók közül van-e olyan, aki ezt látta? Én sajnos nem láttam, szerintem akkor éppen repültem a Malévnál, de hogy augusztus 20-án ti áthúztatok egy 737-es Boeinggal. Hát elég alacsonyan, nagyon látványosan. Ez hogy zajlott?
2: Ennek van egy előzménye, kevesen tudják, kevesen látták talán, akkor 2001-ben is áthúztunk.
0: Igen?
2: Travel Service színeiben, Rubányi András volt a kapitány, én voltam az első tiszt, fiatal első tiszt voltam, tehát épp, hogy ki lettem nevezve, reggel az előző este fölhívott a kapitány, és azt mondta, reggel bemész a NapTV-be, elmondod, mi lesz, mert én nem akarok ott beszélni. Te fiatal vagy, te el tudod mondani. És ott ültem a NapTV-be reggel 7-kor, elmondtam, hogy délben repülni fogunk. Az egy viszonylag magas áthúzás volt, de akkor is egy fantasztikus dolog volt. Azt hiszem, az augusztus 20-ai parádé keretén belül a Travel Service elment a Duna fölött. Aztán jött a Red Bull, ami egy sokkal nagyobb kaliberű rendezvény volt, és ennek
0: ez
2: volt
0: a Red Bull Air Race, ahol a műrepülők ott a híd alatt repülgetnek, és mindenféle sót előadnak. Besenyei Péter talán.
2: Besenyei, hát így van, ő az egésznek a megálmodója. És 2000, hát abban az évben fölmerült ez megint, hogy milyen jó lenne. A cégem egy nagyon rugalmas cég, a Skyrope-ból azt kell tudni, hogy rengeteg újítást, rengeteg fiatalos dolgot vitt bele a repülésbe, mert mindig a hatósággal megküzdöttem, hogy ezt miért akarjátok, miért? Nem csináltas még senki, de nincs leírva, hogy nem szabad, hadd csináljuk. Kockázatelemzés, nagyon jó, csináljátok. És akkor persze minden átment, rendben ment, és így jött ez a 20-ai történet, és amikor összeültünk Kraut Péter kapitány kollégámmal, aki akkor a Malévnak a főpilótája volt, vagy talán a repülési igazgatója, tehát fenn volt a top managementben, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen közös áthúzást, hogy a low cost és a flag carrier milyen jól elfér egymás mellett. Elmegy a Malév először, átmegy a Skyrope utána, és utána együtt kötelékbe áthúzunk a Duna fölött. Hú, de hát ezt hogy csinálják? És leültünk egy kávézóba, megrajzoltuk, és én aztán beadtam a hatósághoz a kérelmet. Ez átment. A Malévnál átment, a Skyrope-nál átment, és gyakorlatilag a gyakorlás nélkül csináltuk, az volt a referenciánk, tehát egy referencia volt, hogy mind a kettő, egyikünknek se volt kötelékképzése 737-esre, hát ilyen nincsen.
0: Igen.
2: Úgyhogy a referenciánk az volt, hogy mind a kettő a Duna vonalát követte, pontosabban a part vonalát követte. Tehát én voltam a pesti oldalon, a pesti vonal fölött, Péter kollégám volt a budai vonal fölött, és úgy tudtuk, mind a kettő a Duna vonal, tehát megfelelő távolságban voltunk, és amikor elhagytuk a Margit hidat, akkor mind a ketten jobbra meg balra szétváltunk. Ez volt a megbeszélés, és előtte volt ugye az egyéni áthúzás, ami nagyon jól sikerült, én azt gondolom. Én mai napig, ha elsétálok a Dunaparton, az nekem, fölnézek, és azt mondom, úristen, ez itt volt. Szerintem életem repülése volt az a repülés.
0: Nyilván ezt kézzel kell repülni, nem robotpilótával, ki kell kapcsolni ez a földközelség jelzőt.
2: Minden ki volt kapcsolva még.
0: Különben a fény. Nem halljátok egymást.
2: Igen, minden dudált volna, illetve kikapcsoltuk még, mert az volt a terv, hogy egy olyan sebességgel megyünk, amihez egy köztes végszárnyállás kell, amihez már futómű kellett volna, ez volt a 15-ös végszárny, úgyhogy a futó duda is ki volt kapcsolva, hogy 15-ös végszárny a 150 csomóval elegánsan végigmenjünk a Duna fölött. Én egy picit lejjebb mentem, ezt a szabálysértést elkövettem, mert is hívtak a hatósághoz, hogy mennyin voltál.
0: Már elévült szerint.
2: Elévült, de megbeszéltük, én 200 lábon voltam, 60 méteren lehetett.
0: 200 lábon, azt.
2: És abból egy ilyen dinamikus gázadással el a sziget fölött, el a budai házak fölött, aztán össze találkoztunk Budaörs fölött, és onnan bejöttünk újra. De fantasztikus repülés volt. Aztán a leszállás is nagyon klassz volt, mert az akkori kollégám, Harmati Gabi, az RTL kapcsán kölcsön tudta kérni az RTL klub helikopterét a kamerával, akkor még nem voltak drónok. És volt ez a stabilizált Veszkem kamera a Hughes 500-as helikopteren, tehát ő belebegett a vár fölé, és aztán megbeszéltük, hogy ő átmegy Ferihegyre, és megcsinálja a leszállást. És az annyira jól sikerült az első leszállás, hogy abból lett egy áthúzás nagyjából 15-20 feet-en, azt már Valga Miki kollégám csinálta. Abból kiemelkedtünk, és a végén lesz a 31-es balpálya mellé meglebegett, leszálltunk mellé, és gyakorlatilag követett végig minket a pálya fölött. Életem legszebb videófelvétele lett.
0: Hát ezt...
2: Ez az életem emléke.
0: Biztos vagyok benne. Csak a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy vendégem a Pilótaportál adásában Szüle Zsolt kapitány, akiről ugye tudjuk, hogy 747-es kargó pilóta. Picit menjünk át a sikamlósabb témákra. Vészhelyzetek. Mondjuk hány motor megállásod volt, hányszor ütköztél madárnal, volt-e kihermetizálódás, hányszor kellett ástartolnod így a pályafutásod során? Uh-huh. Mit mutat a statisztika ilyen szempontból?
2: A statisztika azt mutatja, hogy a repülés az egyik legbiztonságosabb iparág. Én mindig azt tudom mondani, és ez az üzenet ennek a kérdésnek. Majd reflektálunk az aviofóbiára is aztán talán, igen. És ez nagyon fontos, hogy motor megállásom nekem nem volt. Illetve voltam, amikor én állítottam le berepülőpilótaként a levegőbe, és indítottam újra.
0: Hát a szándékos.
2: Az egy szándékos volt a leállítás. Ugyanígy a szándékos kihermetizáció is volt, de nekem, hála Istennek, kihermetizációm nem volt. Volt ablaktörésem, amiből lett egy vészsüllyedés, de nem kellett kihermetizálni. Egy 737-esen kivepett az a kis felső, a 737-eseken volt egy kis felső ablak, ilyen kis szemöldök
0: a
2: pilóta fülkében. Uh-huh. Az berepett hangos recsenéssel, és nem tört ki, hála Istennek.
0: Milyen magasan voltatok, és hol volt ez helyileg?
2: Ez Párizsból jöttünk, és valahol Linz környékén járhatunk, 10.500-11.000 méter magasan lehettünk, amikor volt egy ilyen hihetetlen erős csattanás, ami ezt nem tudtuk, olyan, mintha a gép oldalához hozzávágtak volna egy ilyen láncot. Tehát olyan jellegű csilingelő, recsenő hangja volt, és egyszer nem tudtuk, hogy mi az. A tök sötétben van egy ilyen hang a gépen, azért az meglep mindenkit. Szilárd, ez benn volt a fülkébe, ő nem értette volna, figyelj, most menjél ki, most mondani fogom, hogy mi lesz, nem tudom, mi lesz, de valami történt. Kiment, leült a helyére, és elkezdtünk körbenézni, hogy elővettük a zseblámpát, világítottunk mindent, ugye első az ablak, és ahogy fölnéztem, akkor láttam, hogy a felső ablak, mint a pókháló olyan, és recsegett még így hozzá.
0: Az egyik réteg, ugye?
2: Az egyik réteg, persze.
0: Igen, ez két rétegűek.
2: Igen, elég vastagok, igen, több rétegű. És akkor mondtam a Tamás kollégának, aki egyébként szintén 747-es kapitány, a másik, hogy az egyik a háromból, hogy akkor most megyünk le. Tehát frissüljedünk, vagy elkezdünk lemenni innen, és egy nagyobb sebességgel elhagytuk a 31 000, vagy a 31 000 lábat talán, azt a 10500 métert. Nem jelentettünk igazából vészhelyzetet, egy gyors süllyedést kértünk műszaki okok miatt, és utána tisztáztuk az irányításra, hogy úgy tűnik, hogy van egy ablakrepedésünk, megcsináltuk a checklisteket, igazából lehet ezzel repülni, arra kellett figyelni, hogy a külső és a belső nyomás különbség minimális legyen, azt beállítottuk, és ezzel eljöttünk Ferihegyre. Viszonylag alacsony, ilyen 3000 méter magasságban jöttünk végig Ferihegyre. Utasok semmit nem vettek ebből észre igazából. Az, hogy az elején volt egy hirtelenebb, erősebb süllyedés, de mégsem olyan, hogy na akkor most megyünk lefele vérsüllyedve. Átsavatolás az egy jó dolog, abból volt pár, főleg 747-esen, 737-essel valahogy nem jutott rá sor, 747-essel több átsavatolásom volt már, sokszor azért, mert összeszalad a forgalom, összecsúszik a végső megközelítésen a forgalom, közelebb kerülünk egymáshoz, mi nem tudunk úgy lassítani, mint egy utasszállítógép, nagyobb a súlyunk, sokkal nagyobb sebességgel jövünk be, néha ezt az irányító elszámolja, előfordul, ilyenkor átstartolunk, vagy átstartoltat minket. Most volt Bakuban egy olyan átstartolásom 747-esen, hogy háromszor startoltam át igazából, vagy harmadik szálltam le, inkább azt mondom. Bekövetkezett egy olyan helyzet Bakuban, Baku egy nagyon szeles város. Szokták mondani, Chicago a Windy City, de Baku is egy Windy City, a keleti verzió. És ugye ezt mindig széllel szembe szállunk le, ugye ez az alapszabály, hogy lehetőleg több legyen a szembeszél, mint a hátszél. És a megközelítés során úgy megfordult a szél alacsonyan, hogy azt nem bírtam a gépet stabilitan tartani, átstartoltam. És mondta is az irányító, hogy igen erős hátszél lesz, ha megyek, ha újra jövök, úgyhogy mondja a másik pályán a szelet, és mondja a másik pályányból a szelet, ugye a szembe lévő pálya, mert ha itt hátszél van, akkor a túloldalra megyünk át a másik 180 fokkal ellentétes irányba, ott is hátszél van.
0: Ajaj.
2: Na mondom, mi a csoda van.
0: Ez a szélnyírás tipikus.
2: Szélnyírás tipikus esete. Az biztos, hogy ahol először próbáltunk, ott a limiten kívül volt a hátszél, meg se próbáltuk. A másikon limiten belül volt, ilyen 8 és 12 csomó közötti hátszél változó, nekünk 15 csomó a hátszél limitünk, hosszú a pálya Bakuba, jó volt a látás, tehát azt mondtam, hogy bevállalom a 15 csomós hátszélet, annak van egy kis előkészítése, és abban maradtunk, hogy ha mégis limiten túl menne a szél, akkor megyünk át azonnal kitérő repülőtérre. Üzemanyaggal rendben voltunk. Ez mindig nagyon fontos, hogy addig szabad csak elmenni, amíg üzemanyagod van. Tehát el kell dönteni a megközelítés előtt, hogy egyszer próbálod, vagy kétszer, és utána tök mindegy, mit mondanak, el kell menni. Mert ha akkor jön a harmadik megközelítésnél jön meg valami probléma, akkor lából lőtte magát az ember, és nem tud elmenni a tartalék reptérre. Ezt nem lehet megengedni. Viszont nekünk volt gazdagon üzemanyagunk. És lényeg az, hogy a második megközelítésnél mondja az irányító, hogy az korábban próbálkozott pályán bejavult a szél. Úgyhogy ezt a félig elkezdett megközelítést is megszakítottam, mert ott egyértelműen szembeszél volt, átmentünk a túloldalra, és békében leszálltunk.
0: Igen.
2: De ez kell üzemanyag, kell, hogy az első tisztebe belemenjen, mert ő mondhatja azt, hogy figyelj, kapitány úr, vagy Zsolt, nem. Menjünk a kitérőbe, mert úgy érzi biztonságosabbnak, akkor el kell mennünk a kitérőbe. És el is megyünk.
0: Igen. Ugye ez teherszállító kargógépen volt, igen, de ugyanez utasgépen van, hát valószínűleg egyrészt az utasok észreveszik,
2: persze,
0: másrészt megijednek. Tehát én, ahogy beszélgettem így barátaimmal, azt mondják, hogy az átstart, amikor megszakítjuk a leszállást, illetve a turbulencia, ez a kettő, ami a nagy mumus. Erre készítettétek ezt az aviafóbia tanfolyamot, mert ugye mondjuk el, hogy te létesítettél egy 747-es szimulátor központot itt Budapesten, volt alkalma megnézni, a kisfiam alatt benéztünk, beült a kisfiam, és nagyon tetszett neki az a sok gomb, meg ugye a látvány is, tehát ez egy nagyon profi hely, és

0: Társi kultúráknak a része, de van úgy, hogy nem meri kimondani valaki nyíltan, felvállalni, oda menni egy emberhez, aki egy szakember, vagy azt mondja, figyelj, félek a repüléstől, segítsél. Különböző módon félnek az emberek a repüléstől. Van, akinek természetes valamilyen betegsége van, ami a bezártsági komplexus, vagy pánikbetegség, az egy másik történet, azzal foglalkoznak az orvosok. Viszont nagyon sokan félnek a repüléstől azért, mert nem tudják, hogy mi történik. Történt velük valami egyszer, sose kaptak rá precíz magyarázatot, olyan magyarázatot, amit megértenek, és ezáltal inkább a repülést kiépítették az életükből. Viszont nagyon hiányzik. Unják, hogy már 42-szer Horvátországban mennek autóval a dugóba nyaralni. Volt egy agysebész vendégem az első között, aki nem tudott elmenni nívós konferenciákra, mert egyszerűen nem ült fel a repülőre. És egész egyszerűen ez a tanfolyam arról szól, hogy az embereket szakemberek segítségével egy kétnapos tanfolyam során közelebb hozzuk a repüléshez. Megismertetjük, hogy működik a mi életünk, hogy készülünk föl például. Tehát az embereknek a nagy része nem tudja, hogy készül föl egy pilóta. Azt gondolják, hogy beülünk a gépbe, és ott szembesülünk a hatalmas nagy zivatarfelhővel, amivel most úristen mi fog történni, mert annyi filmet látunk a National Geographic-on, át a Z-kategóriás akciófilmekig, hogy az emberekbe kialakul egy olyan kép, hogy te úristen, hát ez egy veszélyes dolog. És ezeket a dolgokat csökkentjük azzal, hogy kapnak egy ismeretet a fülke működésével, a repülőgép felépítésével, az erősségével a repülésnek, a pilóták kiválasztásával, a stewardessek életmentő munkájáról, a vészmentő felszereléseknek, a csúszdáról, a normál eljárásokról, és utána beülünk a szimulátorba, megmutatjuk azt, hogy szállunk föl, hogy szállunk le, milyen kötött procedúra mondjuk egy indulás. Másnap pedig a pszichológus segítségével egy kicsit beleturkálunk az agyba, hogy mitől alakul ki a stressz, hogyan kezeljük a stresszt, a repülési stresszt, és rávezető a pszichológus az embereket arra, hogy igazából a repüléstől való félelem az egy szekunder félelem. Nem a repüléstől félünk, hanem valami korábbi dolog váltja ki belőlünk ezt a félelmet. Nagyon érdekes. És a pszichológusom után...
1: Mik ezek a korábbi dolgok? Mik lehet?
0: Gyerekkori emlékek, szülői minta, a szülő retteg a repüléstől, akkor a gyerek is elkezd rettegni már a repüléstől. Egy rossz élmény. De volt egy olyan utasom, hogy olyan vendégem, aki 25 éve repült, valami chartercéggéppel, Malorkára tűzoltókat kaptak a leszálláshoz, és... valószínűleg az ember meleg lehetett a kerék, de ezt mondjuk nem tudjuk. Lényeg az, hogy a tűzoltók bekísérték a gépet, mindenki rendbe kiszállt, tehát nem volt semmi vízkérítés, és megkérdezte a steward ezt az utas, hogy ne haragudjon, de miért voltak tűzoltók itt a gép mellett? És hát ugye szarkasztikus humorunk azért van nekünk repülősöknek, ja, hát mi mindig tűzoltókat kapunk, mert mi olyanok vagyunk, mindig kell tűzoltó. És az utas az emberben az marad meg benne, úristen, tűzoltó kell mindig. Tehát ez ilyen veszélyes, és évek, egy-két év alatt leépült, és nem repült 25 évig. És elmondtuk itt a tanfolyamon neki, hogy figyelj, a kerék meleg, fékezünk, energia, fölizzik, de kérünk tűzoltót, ott van, ő lehűti, lefújja a ventilátorval, lelocsolja vízzel, ha kell, és te békén, ja, ez így megy. Igen, ja, hát ő ezt nem is tudta. De ugyanez az időjárás, másnap beszélünk az időjárási dolgokról, a Zsófi után jön az időjárás, a veszélyes jelenségek, a vészhelyzetekre, a forgatókönyv, hogy checklistek vannak, és nem kiabálunk, üvöltözünk a fülkébe, izzadó fejjel, mint a filmekben, hogy most mindjárt oda veszünk. És ez egy akkora segítség az embereknek, hogy fölmernek ülni már. Nem el tud aludni a gépen. Nem ijed meg attól, hogy lejön a gáz, leveszi a pilóta a gázt 1500 lábon, mert az is az van benne, úristen, lement a hajtómű hangja, plusz még a gép bólintott előre 5 fokot, most fogunk lezuhanni.
1: Igen, ez a tipikus az Airbusnak van egy ilyen.
0: Igen. És ezeket megtanulják, és ez ebből fakadóan annyi jó visszajelzést kapunk, hogy repültem. Itt ülök a gyerekemmel nézve, küldik a videót, van, aki a férjét hozza el, van, aki a gyerekét hozza el, van, aki a feleségét viszi el. Döbbenetes, hogy hányan félnek. Az emberek 70-80%-at valamilyen szinten tart a repüléstől, de 60, az, aki azt mondja, hogy kis vodka, kis sör, kis frontin, na ő az én vendégem. Az a legrosszabb.
1: Igen. Picit úgy lehet ez, hogyha az emberek vonatra szállnak, akkor sietnek, izgulnak, felülnek a vonatra, és akkor lenyugszanak. De a repülésben ez így van, nem. Ugye nagyon sok macere van a repülés előtt, utána felszállnak a gépre, és még jobban izgulnak, és amikor földet ér a gép, akkor vagy taps,

0: Vagy
1: igen,
0: fújnak
1: a taps,
0: egyet.
1: A taps az egy megnyilvánulása a stressz levezetésnek, így van.
0: Igen, akkor még bármi lehet, még akkor lefuthatunk a nem pályára, tudta. Mert az bármi lehet, de ugye, ők úgy érzik, hogy
1: kifütyülnek.
0: az anyaföldhöz hozzáértünk, igen. Én is azt teszem észre, hogy nagyon sok ember tart a repüléstől, de nagyon sok embert érdekel is. Mindenképpen stresszt jelent, holott, ugye olvastam statisztikákat, hogy napi közel 100 000 repülés van, kereskedelmi járat száll föl bárhol a világban. Ha egyel bármi is történik Timbuktuban, akkor bizony azt a félvilág tudja.
1: Azt hiszem, hogy az elektronika, a kamerák, a social media, az, hogy mindenkinek telefon van már szemüvegébe lassan, ugye van már ilyen szemüveg, gyakorlatilag ez annyira közel hozza az emberekhez ezeket a, hát sajnos látványos, de szörnyű dolgokat, hogy az emberekben kialakulhat egy ilyen érzés, hogy úgy minden nap, igen, statisztikailag mindig van valahol egy baleset, kis baleset, kis gépekkel, mondjuk Amerikában nagyon sok van, ott nagyon sok baleset van, de ott nagy is a gépszám.
0: Igen.
1: És ez felerősíti az emberekbe ezt a félelmet. Úgyhogy minden üzenem mindenkinek, hogy meg kell hallgatni egy ilyen tanfolyamot. Sikeres, tehát rengeteg feedback, mindenkitől kérünk feedbacket, visszaírnak, csodálatos. Tehát,
0: mondom, ezt a SimFlight honlapján.
1: Ezt a SimFlight szimulátor honlapján tudják megnézni, így van, aviofóbiával elkeresnek, megtalálnak mindent. Vannak interjúk, vannak beszélgetések. De van olyan vendégem, aki beült a gépbe, becsatolta magát, majd fölpattant, és kirohant, és hazament. Tehát út előtt már izgulnak az emberek. Igen. Tehát biztos vagyok benne, most akik hallgatják, azok között is van ilyen, becsukják a szemüket, és én is ilyen vagyok, basszus, hogy út előtt 4-5 nappal már ideges vagyok, elmegyek nyaralni Krétára egy hétre, és már a nyaralás második napján azon izgulok, hogy hogyan lesz visszafele.
0: Igen.
1: És
0: igen,
1: ők biztos. Azok, akik egyébként csak egy pici kell nekik. Csak egy pici, hogy átlendüljenek, hogy megszerezzék azt az alapinformációt, ami aztán komfortot ad nekik.
0: Igen, mert attól félünk, amit nem ismerünk, így és van. Akkor ti közelebb hozzátok ezt az egész.
1: Mit csinált az a két ember ott a cső elején, becsukott ajtónál, ezt halljuk, amikor bemond. Egyébként a kommunikáció nagyon sokat számít. Tehát nekem volt, kérdeztük, madárral való ütközés, volt madár beszippantásom, és egész egyszerűen, ha odáll az ember az emberek elé, nyíltan, én szoktam kérni egy kéteringes dobozt régen, hogy én vagyok a kapitány, bemutatkozom, az a helyzet, hogy az történt, hogy ezt fogjuk csinálni azért, hogy ez legyen, és akkor megnyugszik mindenki.
0: Igen.
1: Mert látják, hogy foglalkoznak velük. És ez nagyon sokat számít. Ez nagyon-nagyon sokat számít.
0: Szerinted a pilóta hivatás mennyire stresszes? Hogy éred ezt meg? Vagy hogyan változott ez? És mit teszel azért, hogyha stresszes, akkor ezt kiküszöböld? Tehát neked mi a stratégiád arra, hogyha van egy kemény repülés? Mert azért valljuk be, fél évente egyszer azért van az a 15-20 perc, amit az ellenségünknek nem kívánnánk. Én valahogy így fordítottam le magamban. Te hogyan pihensz, hogyan oldod a stresszt, és mit csinálsz, ha ilyen történik?
1: Igen, én próbálom az egész a repülést és a döntéseimet a komfortzónámon belül tartani. Persze néha kilépünk belőle, ez az a bizonyos 15-20 perces senkinek nem kívánom állapot. Én úgy tartom magam nyugodtan, van egy olyan mondásunk, az előző cégben volt egy olyan mondás, hogy we are paid to be comfortable. Tehát minket megfizetnek azért, hogy kényelmesen, komfortosan, utasoknak komfortosan dolgozzunk. Tehát nem megyünk bele olyanba, ami a komfortzónákon kívül, ami ismeretlen, ami megpróbáljuk hát, ha sikerül. Tehát megvan az a lehetőségünk, hogy valami azt mondjuk, hogy nem. Tehát ebbe az időjárásban nem megyek bele, ebbe nem, akkor sem megyek bele, hogyha egyébként belemehetnék, mert tudom azt, hogy van még egy-két olyan faktor, ami rosszá teheti a dolgot. Tehát lehet egy nagyon túlerős széllökés, hiába jó erő, stabil a szél oldalról, de egy nedves a pálya, meglök a szél, elfordítja a gépfarkát, lemegyek és magyarázkodhatok. És utána sokkal nehezebb magyarázkodni, mert azt fogják mondani, hogy ez az én döntésem lett volna. Mondhattam volna, hogy nem. Én ezt megelőzöm, és azt mondom előtte, hogy nem. Ez nagyon sokat számít, mert az ember sokkal jobban izgul, ha belemegy egy olyanba, szándékoltan, hagyja magát belesodolni egy olyanba, ami tudja, hogy kockázatok. Hogyha biztonsági rétegeket húzok ki magam alól, akkor érzem magam nagyon stresszesnek. Hogyha ezt is elengedem, azt is, leszállok egy kicsit erősebb, egy kicsit nedvesebb pályán, erősebb oldalszélbe, hát ugyan limiten belül volt, de éreztük, hogy mondjuk a gép megcsúszott úgy, hogy a kutya fáját. kutyafáját.
0: Igen. És a magánéletben? Tehát leteszed a lantot, ugye, amikor a pilóta, a kapitány befejezi az adminisztrációt, ez a jó ebben a hivatásban, hogy onnantól kezdve nem kell, hogy csörögjön a telefonod, azt csinálsz, amit pihent ki magad, és a következő járatra jelentkez úgy, és nézzél ki úgy, mint egy pilóta, és legyél pihent, ugye?
1: Igen, ezt egy houstoni fordulós, ma el tudom képzelni, igen, igen. Az ember repül 15 órát oda, 15-et vissza. Igen. Amikor az ember dolgozik, akkor nem sok választása van, mert a pihenőidő hossza határozza azt meg, hogy mit tud csinálni. Ha rövidek a pihenőidőim, akkor megpróbálok ott maradni a belső órám szerint, ahol jöttem. Tehát ha az otthonomban még nappal lenne, akkor még megpróbálok fennmaradni, ameddig csak lehet. Elmegyek sétálni, de emberek nagyon fáradt, tehát nagyon nehezen veszi be magát, vagy sportoljon, vagy fusson. De én azt szoktam csinálni, hogy ha ilyen van, akkor megpróbálok éjszaka lemenni, futni, kocogni, lemegyek a konditerembe, próbálom az éjszakát eltölteni valahogy, hogy abban a napszakban maradjak, ahol voltam. Ezt ki szokott kapcsolni. Zenét hallgatok, és próbálok kikapcsolni, próbálok pihenni. Itthon, ha hazajövök, akkor azért kell nekem 2-3 nap. Uh-huh. Én például azért dolgozom most úgy, ahogy dolgozom.
0: Hogy dolgozol pontosan?
1: Én most úgy dolgozom, a hivatalos beosztásom az 20 munka, 10 szabad. Ez azt jelenti, hogy 20 nap után lehet, hogy hazajövök, kvázi pihentem, Európába repültem, de lehet, hogy éppen egy olyan időzónából jövök, ahol mondjuk 8 napot töltöttem Houstonban, és a végén jövök haza, az azt jelenti, hogy az első 3-2 napon Magyarországon az a zombi üzemmód.
0: Igen.
1: Tehát éjjel fölkelek, nappal elalszom, tehát használhatatlan vagyok. Nagyon kevés a 10 nap. Általában a mostani légitársaságok, akik ilyen hazamenős szerződéseket kínálnak, hogy a pilóta dolgozhat is, meg otthon is lehet, 20-10 a jellemző, az az alap, belépő csomag. Az azt jelenti, hogy 20-at dolgozol, 10-et otthon vagy. Kevés. Igen. Én ezt kevésnek tartom.
0: És hol van a bázisod? Tehát hova repülsz ki, hogy felvedd a munkát jelenleg?
1: Én egyébként Baku, a bázisom az Baku, de rugalmasan kezelik ezt az egészet, vagy Bakuba veszem fel a gépet, vagy valahol Európában. Németországban, esetleg Belgiumban. És onnan kezdődik az én, vagy Izlandon például, és onnan kezdődik az én 20 napom. És akkor mondjuk elindulok Izlandról, elmegyek Amerikába, ugye pihenek utána, aztán mozgatnak Amerikába egy másik városba, repülök Amerikába belföldön, egy vagy két szakaszt, pihenek, aztán valahogy visszakeveredek Európába, vagy visszakeveredek Bakuba.
0: Jellemzően, bocs, ezek milyen destinációk? Tehát a nagy repterekre jártok, Los Angeles, New York, Seattle, Atlanta.
1: Alaphelyzetben 50 körüli destinációnk van, uh-huh. aminek a háromnegyede, vagy talán a nagyja nagy repterekre működik. Igen. Nagyon jó tapasztalat. Bár repülünk kisebb repterekre, ilyen, mint Frankfurt Hahn, ami egypályás és egy low-cost repülőtér. Baku az viszonylag nagy, Los Angeles, Dallas, amerikai repterek, azok mind nagy repterekre járunk, bár volt olyan repülőtér, ahol írnom kellett a főpilótának, hogy szerintem az a személyzet, aki jön, az ne akkor jöjjön, mert ha megfigyelik a repülőtérnek a leírását, éjszaka ez a repülőtér átminősül mondjuk budajos kategóriába, és saját magunknak kell a fénybe kapcsolni, saját magunknak kell helyzetrendéseket adni, és nem fog senki engedélyt adni.
0: Ez milyen repülőtér?
1: Ez például a Huntsville volt Amerikában. Huntsville-be vittünk például Görögországból tűzoltó helikoptereket, pontosan azt a kettőt vittem, ami most szerencsétlenül járt múlt héten, amelyik összeakadt Görögországba. Oda vittük nagyjavítani, ott van egy Bell nagyjavító bázis. És mi leszálltunk nappal, a gép elment, és aztán hoztak megint a következő adag helikopter, az este jött, és egy olyan személyzet jött, aki tökéletesen repül 747-es, csak nincs ehhez hozzászokva. Tehát én repültem sokat Amerikába, vagy többet Amerikába, írtam a főpilótának, szerintem jöjjön, késletessék a járatot 4 órával, hogy legyen egy teljes jó szolgáltatás, mert aki nincs ehhez hozzászokva, vagy elengedik a kezét 5000 lábon, és szállj le egy olyan reptéren, ami nincs kivilágítva, amit te kapcsolod be a távirányítással, hát az bizony szokatlan. Az a jó ebben a cégben, hogy nagyon sok adhok csártemünk van, ami különlegesen ritka repülőtérbe viszel minket. Jártam Fülöp-szigeteken kicsi, pici repülőtéren, jártam különleges Szaúd-Arábiai repülőtéren, ahol, bocsánat, nem Szaúd-Arábiai, hanem Dubai repülőtéren, ahol drónok jöttek, mentek előttem, és rádióztak valóban egy konténerből. Tehát normál repülőgép nem volt, mi voltunk, és drónok között gurultam, és szálltunk föl. Jártam olyan afrikai repülőtéren, ahol le kellett menni a gépből a futóművön keresztül az előtérre, hogy mi magunkat irányítsuk be, mert soha nem láttak 747-est még, és fölrepett az aszfalt mögöttünk. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes helyek vannak ilyen szempontból. De jártam Ausztráliában olyan repülőtéren, amin csak repülőiskola üzemel, és ott is beintegrálódni. Ez az kell, hogy de ezek olyan embereket küldenek általában, a cég tudja azt, hogy ki az, aki már járt ilyen helyeken, mert ebben van egy emelt kockázati tény. Kockázati szint.
0: Mert egy kis gép mögé kerül, egy nagy 450 tonnás gép mögé oda kerül egy kis repülőgép, hát volt is ilyen baleset.
1: Igen, turbulenciába vele kerül. Vagy én nem, ezzel a gépekből kinézni, úgy repülni, mint egy Cessnával, azért nehéz. Tehát kicsi az ablaka, gyorsan megyünk. De nagyobb a tehetetlenség, mint egy Besenyi Péterfél extrának mondjuk.
0: Az igen. És neked a 747-es egy végezetről még azt szeretném kérdezni, mennyire típusálmod? Szerettél volna korábban ezzel repülni? Ugye a 60-as évek technikájáról beszélünk, de hát ezek már új repülőgépek. Van egy zsírúj változat, ugye a 800-as változat, azzal is repülsz, ha jól tudom. Mennyire nagy szerelem ez a nagy gép? Megnézlek benneteket a repülőtéren? Vagy milyen érzés, amikor mondjuk körbenézed ezt a hatalmas repülőgépet, és fantasztikus helyeken szállsz le vele? Tehát mi ebben a...
1: Kettős érzés van. Jó. Mert sokszor van az, hogy azt mondom, hogy 747-esen dolgozom, repülök, és az embereknek ez nagyon tetszik, és érdekli őket, és mesélek nekik. De néha azt mondom, hogy 747-es. És most értse ezt mindenki jól, és máskodva mit kapok? Tehát máskodva azt kapom, hogy 20 napig távol vagyok, ki vagyok facsarva, tehát az ember egy idő után mérlegel, hogy egyébként amit csinál, az egyébként melyik része jó, melyik része, amit elhagyna belőle, és igen, néha érzem azt, amikor nagyon kicsavarják az embert, és ez változott az évek során, hogy a munkaidő, az emberek kihasználtsága, az emberek kihasználása, a munkaidő kihasználása nagyon erősen elment a végletekig. Most már elmennek a cégek a végletekig, hogy egyébként profitot maximalizáljanak, és ez jellemző a low-costokra, és jellemző ránk is. És ez bizony sokkal jobban kifacsarja az embert, mint mondjuk korábban. Ha visszatérve a kérdésedre, szerintem ennek a gépnek mindig van presztízse.
0: Hát hogy nem?
1: Tehát azért ez egy nagy gép, 455 méter, amikor körbejárom, a 400-as, a 8F, az már lemértem, az egy kicsit hosszabb.
0: Fél kilométer.
1: Igen, 30 fokban, az 40 fokban, az Dubajban, az nagyon jó.
0: Vagy a mínusz 20-ban.
1: Vagy a mínusz 20-ban, Novosibirskben. Olyan is volt, hogy tudok eljutni a lépcsőig úgy, hogy ne fagyjak kakává.
0: Igen.
1: Miközben az orosz szerelő vígan cserélte az olajat, a 30-os, mínusz 38 fok volt Novosibirskben.
0: Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon érdekes volt, nagyon izgalmas, további sok szép leszállást kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm, és megtiszteltetés volt itt lenni.

A Tilos Rádió Nové műsorának hírei következnek. Augusztus 20-án és 21-én a londoni Café Autóban más zenészekkel kiegészítve lépett fel a mára már klasszikusnak számító Parker Gilditon Trio. Evan Parker 1944-ben Bristolban született, és 14 évesen kezdett szaxofonozni. Eleinte Paul Desmond, majd később John Coltrane volt a példaképe. 1962-ben beiratkozott a Birminghami Egyetembe botanikát tanulni. Egy New York-i útján hallotta a Cecil Taylor triót Jimmy Lyons-szal és Sonny Vallée-vel, ami megváltoztatta terveit. A hallottak olyan hatással voltak rá, hogy elhatározta, hogy ilyen, akkoriban free jazznek nevezett zenét fog játszani. 1966-ban Londonba költözött, ahol hamarosan John Stevens dobos meghívta állandóan változó összetételű, improvizációs zenét játszó együttesébe, a Spontaneous Music Ensemble. Parker első lemeze a Parker Stevens, Derek Bailey, Dave Holland és Kenny Wheelerből álló Spontaneous Music Ensemble 1968-as Cario Bean című albuma volt. Parker az SMI tagja maradt, de az 1960-as évek végén számos más társulatban is részt vett. Hosszú távú együttműködés alakult ki Derek Bailey gitárossal, akivel megállapította a Music Improvisation Company-t, és 1970-ben társalapítója volt az Incus Recordsnak. 1968-ban játszott Peter Bradson Washington című albumát. Szívesen dolgozott mindenféle ad-hoc formációban, ugyanakkor számos hosszú ideig működő zenei csoportot hozott létre, amelyek továbbra is lehetővé tették számára a zenei fejlődést. Ezek közül az első 1969-ben kezdődött, amikor megalakult az Evan Parker Paul Litton páros. A duó első nyilvános fellépésére a következő évben került sor. 1970-ben csatlakozott Alex van Schlickenbach zongorista triójához, amelynek harmadik tagja Paul Owens ütőhangszeres volt, és amelynek a mai napig tagja. A 80-as évek körül a Parker-Litton duó Barry Guy nagybőgőssel kiegészülve trióvá alakult. A trió első lemeze Trax címmel 1983-ban az Incus Recordsnál jelent meg. Azóta 16 albumuk jelent meg. A trió akár alkalmi jelleggel, akár konkrét projektek és turné keretében gyakran lépett fel vendégzenészekkel, olyanokkal, mint Kenny Wheeler, Paul Rutherford, Mark Sharig, George Lewis, Peter Evans és Marilyn Crispell. Utoljára 2024-ben láthatta a triót a Café Otto közönsége. Augusztus 20-án a trió Trevor Watts-szal szaxofon és Ramon Lopez-zel dob kiegészülve adott itt koncertet. Pontosabban 3 szett hangzott el, egyrészt a Parker Guy Litton trió, majd a Trevor Watts Barry Guy és Ramon Lopez trió, és végül együtt az 5 zenész kvintetje. A második estén a kvintet kiegészült Verian Weston zongoristával, Alexander Hawkins billentyűssel, Paul Dummal szaxofonossal és Percy Purslow multi-instrumentalista trombitás nagybőgössel. A Nové hírei hallottátok.

2009-ben Oren Ambarki, Jim O'Rourke és Kelechi Hanno összeállt egy turnéra. A trió 2010-ben rögzítette és adta ki Tima Formosa című első albumukat. Azóta a trió majdnem minden évben a tokiói Super Deluxe-ban ad koncertet, amit rögzítenek és amelyek Ambarki Black Traffic kiadójánál jelennek meg. A trió utolsó albuma tripla nagylemezen 2024-ben jelent meg, ami a 2018-as tokiói koncertanyagát tartalmazza. Azt hiszem, egyik zenész sem kell külön bemutatni, így inkább a viszonylag hosszú felvételeikből hallgassatok néhányat.

A mai Noé műsorban az Oranam Barki Jimorú Felsi Hajnok trió felvételeiből hallhattatok. Mielőtt a Szempletem csapatának átadnám a stúdiót, következzen egy programajánló. A Tilos Rádió fennállásának 35. születésnapi alkalmából megrendezett ingyenes születésnapi buliát szeptember 4-én pénteken tartja a Dürer kertben. A programajánló vége után pedig jöjjön a Szempletem csapata. Sziasztok!

Káros Rádió, benne a Mikrohullám Live-ek műsor. Ma egyedül zenélek. Én Pápai Gernő vagyok.